0: kapott 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Night.
0: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta, nem fog menni.
0: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Azt mondta, nem vagy elég.
0: Türelmes belé.
1: Türelmes belé.
0: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
1: Talán
0: na
1: most.
0: Már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
1: Ott, vagy a
0: ott
1: közepén.
0: Vagyunk veled.
1: Ott vagyunk
0: a történeted veled. Végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
1: ott vagyunk
0: mindig,
1: veled.
0: Mindenhol.
1: Mindenhol.
0: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
1: Emlékszel.
0: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
1: Elfut az élet.
0: Léteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyára, ha bárki megkérdezne, csak te emlékszel,
1: csak
0: vagy,
1: emlékszel vagy,
0: rád is emlékezne.
1: Rád is emlékezne.
0: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
1: Emlékszel.
0: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
1: Lép feljebb a zenével.
0: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
1: ott
0: mindig,
1: vagyunk veled mindig,
0: mindenhol.
1: Mindenhol.
0: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
1: nem tudsz többet.
0: Helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.
2: Ez a különleges zenei válogatás.
3: A

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már rendben van minden, még semmi bátlan,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Rieger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik koronga, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alterpopot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől fél.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szirma,

Faja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

hadd nézd, még van baracka fán. Nézd az álom, mint valóra vált. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál. Ölelj szorosan, mint én, szemembe néz őszintén. Látom át, szemed magába zár. Ölelj szorosan, mint én, szemembe néz őszintén. Érzem át, a vágy

gyere át a hajnali talál. Ölel szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, látom ám, szemed magába zár.

gyerek vár, gyere át a hajnalig talán. Gyere át hozzám, gyere át meg vár, gyere át a hajnalig talán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneóvodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skyland-del, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Nights.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kassó Máté, Bánszki Botond, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: az én, ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok. Legyen így, előre hát.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás.
2: Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Haydn egykori otthonában kell életre a régi zene. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között 4. alkalommal rendezik meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált a Fertődi Eszterházi kastélyban. A fesztivál rövid idő alatt a közép-európai régi zenei élet egyik fontos eseményévé vált, ahol a historikus előadásmód nemzetközi és hazai kiválóságai idézik meg a 18. század zenei világát. A helyszín önmagában is különleges. Joseph Haydn csaknem 3 évtizeden át szolgálta az Eszterházi udvart, Eszterháza pedig az ő idejében Európa egyik jelentős zenei központja volt. A fesztivál koncertjein kórhű hangszereken szólalnak meg a művek. Ráadásul ugyanabban a történelmi környezetben, amelyben egykor maga Haydn is dolgozott. Így nem egyszerűen hangversenyeket hallgathatunk, hanem egy kicsit visszautazhatunk a 18. század zenei világába. A fesztivál egyik nagy eseménye a nyitókoncert lesz, amelyen Haydn ritkán hallható operája az Orlando Paladino, vagyis Orlando lovag csendül fel koncertszerű előadásban. A fesztiválhoz idén is kapcsolódik tematikus séta, amelyet Bősze Ádám vezet, a zárókoncerten pedig Haydn és kortársainak műveit Steve McLeod vezényli Olga Paschenko közreműködésével. A Haydneum Eszterháza Fesztivál így egyszerre kínál különleges zenei élményt és történelmi utazást.
0: Koncert.
1: Deva, azaz Takács Dorina koncert augusztus 28-án a Bakács Fest nagy színpadán. Az énekesnő az elmúlt évek egyik legizgalmasabb hazai zenei felfedezettje. Sajátos hangzásvilágában a modern elektronikus zene találkozik a magyar népzene ősi motívumaival. Deva egy szemében énekes, dalszerző és producer, ráadásul a lemez borítóit is maga készíti. Zenében atmoszférikus hangok, finoman pulzáló basszusok és a magyar népdalok világából merített több szólamú, szinte meditatív vokálok kapcsolódnak össze. Ettől a dalai egyszerre hatnak, nagyon kortársnak és időtlennek. Bemutatkozó albuma a Csillag 2022-ben jelent meg, második nagy lemeze az Avar 2025-ben érkezett, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is pozitív visszhangot váltott ki. Deva azóta rendszeresen koncertezik európai klubokban, fesztiválokon is. Budapesti koncertjein élő zenekarral egészül ki a produkció, így a Bakács téren is egy atmoszférikus, különleges hangulatú koncertre számíthatunk.
0: Fesztivál.
1: Szeptember 15-e és 20-a között ismét a klasszikus zenéjé lesz a főszerep Pécsen. Érkezik a Zene Szüret Fesztivál, amely idén különösen izgalmas programokkal várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország 70. jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat nem csak a komoly zeneszerelmeseinek szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednének ezzel a világgal. A város több helyszínén koncertek, versenyek és közösségi események idézik meg a klasszikus zene sokszínűségét, miközben a fesztivál célja az is, hogy közelebb hozza ezt a műfajt a fiatalabb generációkhoz. Az idei program egyik legizgalmasabb újdonsága a Mustra Classic Street, amely szeptember 18-án és 19-én a belvárost valódi szabadtéri koncerttérré alakítja. A résztvevő zenészek nem hagyományos koncerttermi környezetben lépnek fel, hanem kreatív előadásokkal, különleges hangszerelésekkel és látványos produkciókkal igyekeznek megszólaltatni a járókelőket. Az utcazenei tehetségkutató nem csak verseny, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a közönség test közelből találkozhat a klasszikus zenével. A fesztivál másik kiemelt eseménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, amelynek a Kodály Központ ad otthont. A világ különböző pontjairól érkező fiatal zongoraművészek közül sokan a nemzetközi koncert élet következő nagy tehetségei lehetnek, így a közönség valódi jövőbeli sztárokat hallhat még pályájuk. interjúk elején. A fesztivált szeptember 15-én a világhírű zongoraművész Olga Kern nyitó koncertje indítja, majd a verseny döntői szeptember 18-án és 20-án kínálnak izgalmas pillanatokat.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A vértes lankáin. Méreteit nézve nincs az élen a hazai hegyek között. 30 km hosszú, 10-15 km széles, és legmagasabb csúcsa a Nagycsákány is mindössze 487 méteres. Ennek ellenére kopár, meredek dolomit falaival élesen kiemelkedik a kisalföldi tájból. Nevét egy 1051-es csatáról kapta, amikor is harmadik Henrik német-római császár serege megtámadta a magyarokat. Ám azok olyan fondorlatosan fogtak ki az ellenségen, hogy az ideges sereg vértjeit, fegyvereit hátrahagyva futott hazáig. Persze ennél jóval korábbról is vannak történelmi emlékek a mintegy 30 km hosszú hegy életéből. Csákányos puszta köveiben az őstenger lenyomatát láthatjuk, mely a krétakorban apadt el. Ekkor kezdődött meg a hegység kiemelkedése. A csákvári barlang hazánk egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye, ami az ősi állatokat illeti, 180 faj leletei kerültek elő innen, köztük kartfogú tigris, ős zsiráf, háromújú ősló, masztodon, azaz ősi elefántféle, és a csákvári hiéna. Ezek mind 10-12 millió évvel ezelőtt éltek, amikor szavannaszerű volt a vidék. Ezen kívül ősember maradványait és római templom maradványokat is találtak itt. A környék híres ősemberét azonban nem itt, hanem vértes szőlősön találták meg. Samu Európa egyik legöregebb előembere, mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt, és a Homo heidelbergensis fajához tartozott. Az ásatás helyszínén ma a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó vértes szőlős őstelep néven találunk egy múzeumot. A környéken többféle gasztrokalandban lehet részünk. A vértes déli lejtőin terül el a fehér borairól híres Móri borvidék, ahol remek borokat kóstolhatunk, még akkor is, ha látogatásunkat nem az októberben megrendezett Móri bornapok idejére igazítjuk. A tatai öreg tó partja évszázadokkal ezelőtt is közkedvelt vidék volt. Árnyas fái, tiszta levegője és világtól való rejtettsége okán hátizsákosoknak. A vértes ahhoz is kiváló terep, hogy bakancsban fedezzük fel. Jól kiépített túraútvonalak és viszonylag csekély szintkülönbség várja a kirándulókat. A vértesi Naturpark oldaláról letölthető turista térkép alapján magunknak is kiszemelhetünk edzettségünknek megfelelő útvonalakat. Emellett több régi várat, illetve várromot is fellelhetünk, melyek jó célpontot jelenthetnek egy túrához is. A gesztesi vár van a leginkább felújított állapotban ma, de emellett a Vitányvár, a Csákvár és a Csókakővár romjait is érdemes megnézni. Mindegyik eredete az Árpád-korra vezethető vissza.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.
4: Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2026. augusztus 26-a van, szerda reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok! Németh Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot, a monetáris tanács döntésével a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,5%, az egynapos hitelkamat a 6,5% lett. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, idén ez már a harmadik egymást követő 25 bázispontos kamatvágás. Az alapkamat legutóbb 2022. áprilisában volt a jelenleginél alacsonyabb szinten. Több mint 41 milliárd forintot takarítottak meg a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésén.

0: cégnél, ezt közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a beszerzés legfeljebb 4100 új jármű 4 éves tartós bérletére és flotta kezelésére vonatkozott. A becsült érték nettó 89 milliárd forint volt, a nyertes ajánlat végül 47,7 milliárd forint lett. A miniszter szerint az elektronikus árlejtés és a valódi verseny szorította le jelentősen az árat. Vitézy úgy fogalmazott, átlátható feltételekkel, szakmai döntésekkel és valódi árversennyel kézzel foghatóan védhető a közpénz. Jelentős hozamot értek el az önkéntes nyugdíjpénztárak a második tenyedében. Az önkéntes pénztárak országos szövetsége szerint az április és június közötti időszakban a becsült hozam 7,17% volt, ami csak nem 5,5%-os reál hozamot jelent. A nyugdíjpénztári taglétszám nőtt, a tagok pedig 26,6 milliárd forintot tettek félre időskori jövedelem kiegészítésre. A kezelt tagi vagyon 13%-kal emelkedett, az egészségpénztáraknál is bővülés látszik. A taglétszám meghaladta az 1 milliót, a megtakarítások pedig 110 milliárd forint felé nőttek. Magyarországon a legsúlyosabb az asszály Európában. A kontinens nagy részén súlyos asszály tombol, de a helyzet Magyarországon különösen kritikus. Az uniós adatok szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt a talaj- és vízkészletek kimerülőben vannak. A Duna és több más európai nagyfolyó vízszintje augusztusra rekordközeli mélységbe süllyedt. Az asszály a mezőgazdaság mellett az energiatermelést, a folyami közlekedést és az erdőtüzek kockázatát is érinti. Az előrejelzések szerint a meleg száraz idő szeptemberben is folytatódhat, így újabb hőhullámok sem kizártak.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 151.539 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forint volt. A bluechipek közül a MOL 5040 forinton zárt 1,2%-os mínuszban. Az OTP 2%-kal került feljebb 46.480 forintra. A Richter 2%-kal erősödött és 13.360 forinton zárt, a Magyar Telekom 2,3%-os pluszban 2.558 forinton forgott a nap végén. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 7%-kal erősödött, a milánói börze 3%-kal zárt a pozitív tartományban. Párizs 2/10, Madrid szintén 2%-kal csökkent a nap végére. A tengeren túlon optimista volt a hangulat, a Dow Jones 3/10, az S&P 500 szintén 3/10, a Nasdaq kompozit 7%-kal tudott erősödni. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 360 forintba és 40 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 308 forintot és 94 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 69 fillért kérnek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,5%-kal csökkent 80 dollár 70 centre, a Brent jegyzési ára 86 dollár 24 cent hordonként. Egy uncia aranyért 2%-os erősödés mellett 4701 dollárt és 60 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült időnk lesz, sok napsütéssel az északkeleti ország részben és az Alpok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. augusztus 26-a van, szerda reggel, 6:30, jó reggelt kívánok, kezdődik a Reggeli Monitor. A mikrofonnál Németh Lászlót hallják a következő 4 órában. Az Izsók, a Natáliák, a Csekők és a Noellák ünneplik nevük napját a Szellőkkel és a Táliákkal együtt. Isten éltesse őket nagyon sokáig, azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño által okozott heves esőzések és asszályok miatt. Az intézkedések a Panama csatornát is érintik. Az El Niño egy természetes időjárási jelenség a csendes óceán egyenlítői középső és keleti részén. A felszíni vizek felmelegednek, ami egyes helyeken melegebb és szárazabb, máshol hűvösebb és nedvesebb éghajlatot eredményez, és szélsőséges időjárási eseményekhez vezet. A vízhiány miatt a Panama csatorna szeptember 3-ától napi 36-ról 34-re, szeptember közepétől 32-re csökkenti a mesterséges vízi úton áthaladó hajók forgalmát. A világ tengeri kereskedelmének mintegy 5%-a halad át ezen a 80 km hosszú szakaszon, amely az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti össze. Szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importárucikre a kanadai kormány. Ottawa, Washington hasonló intézkedéseire reagál ezzel a lépéssel. A döntés 27,6 milliárd kanadai dollár értékű árut érint, ez mintegy 6200 milliárd forintnak felel meg.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,1%-os emelkedéssel 151.539 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forint volt. A MOL 1,2%-kal 5040 forintra csökkent, az OTP 2%-kal erősödött 46.480 forintig, a Magyar Telekom 2,3%-kal 2558 forintra nőtt, a Richter 2%-kal 13360 forintra emelkedett. Vegyesen zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 3%, a frankfurti DAX 7%-os plusszal zárt, a párizsi CAC40 2%-kal gyengült, Milánó 3%-kal erősödött, Madrid 2%-kal gyengült a nap végére. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones és az S&P 500-as 3%-kal nőtt, a Nasdaq kompozit 7%-kal emelkedett. Idehaza a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot augusztusi ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így a mutató 5,5%-ra mérséklődött. A jegybank elnök korábbi kommunikációja és a kedvező inflációs adatok egyaránt a lazítás irányába mutattak, így a döntés nem érte váratlanul a befektetőket. A forint enyhén erősödött az euróval és a dollárral szemben is a bejelentés után. Varga Mihály a döntést követő sajtótájékoztatóján beszélt az inflációról is.
2: Havi összevetésben a teljes fogyasztói kosár ára mérséklődött, a maginflációs kosár pedig 0,3%-kal drágult. Előre tekintve arra számítunk, hogy az áremelkedés üteme az év hátralevő részében és a jövő év folyamán is a 3%-os jegybanki cél alatt alakul.
1: Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. a külügyminisztert hallják.
3: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk, a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
1: Több orosz katonai gép is behatolt Dél-Korea légvédelmi azonosítási övezetébe tegnap. Két hónapja orosz és kínai harci repülők is megközelítették a térséget. Peking akkor azt állította, hogy hadászati légi őrjáratot hajtottak végre. Moszkva pedig azt közölte, hogy a művelet a szokásos katonai együttműködési tervek része, és nem irányult egyetlen harmadik ország ellen sem.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült időnk lesz, sok napsütéssel, az északkeleti ország részben és az Alpok alján lehetnek kisebb esők, záporok, a szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Augusztus 29-én szombaton 5000 résztvevőt is megmozgathat a Generali Night Run nyárzáró sportünnep a Műegyetem rakparton és környékén. A Generali Night Run idén már nem csupán esti futóverseny, reggeli félmaraton, streetball kupa, gyerekprogramok, éjszakai futamok és kerékpározás is szerepel a programban. Több év kihagyás után visszatér a budapesti Duna átúszás is, a tervek szerint mintegy 1000 ember szeli át a folyót a Corvinus Egyetem és a Műegyetem közötti szakaszon. De milyen felkészültség kell ahhoz, hogy valaki biztonságosan nekivágjon a Dunának, illetve hogyan szólíthatók meg azok is, akik még csak most barátkoznak a rendszeres mozgással is. Mitől lehet egy sportversenyből valódi közösségi és egészségmegőrző program? Kutasi Judit erről kérdezte Old Boglárkát, a Generalia Biztonságért Alapítvány szakértőjét, valamint Sallai Györgyöt, a Generali OVT Dunaúszás egyik társszervezőjét.
0: Reggeli Monitor.
2: A Generali Biztonságért Alapítványnak az egyik legfontosabb célja az egészségmegőrzés és a diák és szabadidős sport támogatása. Ezért olyan együttműködő partnereket szoktunk keresni, akik ezt a célt segítenek nekünk megvalósítani. Marathonman az a szervezet, aki évek óta együtt dolgozunk, és a futásra azért esett a választás, mert ez az a sportág, amihez tényleg így nem sok minden kell, nem kell drága felszerelés, bárki felhúzza a futócipőt és elindulhat, nekivághat, vannak rövidebb távok és kihívásosabb távok, igazából mindenki számára hozzáférhető. Mi annak vagyunk a hívei, hogy ezt a szemléletformálást az életmódjába beépítse minél több ember a futást, ezt támogatja ez a verseny is.
3: Igen, és hát felvillantottam a beszélgetésünk előtt, hogy itt egy egész napos több sportágat felvonultató eseményé bővült ez a program. Miért tartottátok fontosnak, hogy ne kizárólag a rendszeresen futókat, hanem ennél egy jóval szélesebb közönséget szólítsatok meg, és akkor utána áttérünk az úszásra is.
2: Igen, igazából azért is fontos számunkra, hogy ez egy ilyen fesztivál hangulatú esemény, tehát hogy kedvet is tud csinálni azok számára, akik mondjuk eddig maguktól nem kezdtek el tudni úszni vagy kerékpározni. Úgyhogy arról is gondoskodunk, hogy a jó hangulat meglegyen, zenei pontok vannak végig a pályán, illetve ez egy nagyon szép, hangulatos, panorámás, kivilágított, a Budapest látványosságain végigvonuló útvonal, úgyhogy aki nem fut rendszeresen, az is inspirációt vagy kedvet kaphat ahhoz, hogy ez változzon. És ezen a napon igazából ki lehet minden sportágat próbálni, lehet azt, hogy valaki reggel úszik, este fut, akár egy biciklizéssel zárja a napot, hogy ez egy ilyen egész napos kedvcsináló és az egészségmegőrzés jegyében zajló programként lesznek a Generali egészségügyi szűrőbuszai is, még egy jótékony célú gyűjtést is beépítünk a programok közé, úgyhogy tényleg így kicsik és nagyok, kezdők és haladók, és rövid és hosszú távot preferálók is megtalálják a számítást.
3: A nap egyik legizgalmasabb eleme lesz kétségkívül a Duna átúszás visszatérése. Te személy szerint mit éreztél, amikor kiderült, hogy több év kihagyás után újra meg lehet ezt az eseményt rendezni, és Budapesten?
4: Hát nem kérdés, hogy hatalmas örömöt, és a társaimmal, akikkel 7 évvel ezelőtt szerveztük az első budapesti Dunaátúszást, kifejezetten felvillanyozottunk, amikor eljutottunk arra a pontra, hogy megvalósulni látszódott a Dunaátúszás idén újra. Jó magam egyébként különböző szerepkörökben, meg különböző módokon valamennyi Night Run eseményen jelen voltam, úgyhogy én egy igazi Night Run fanatikus vagyok, vagy munka, vagy kikapcsolódás szempontból, de én is azt tudom mondani, hogy szerintem az egyik legkiválóbb és legkülönlegesebb sportesemény Budapesten a Generali Night Run esemény, amely tényleg, ahogy Bogi is említette, egy kifejezetten jó sportos kikapcsolódás a nyár végére, ahol mindenféle sportot szerető és sportot kedvelő ember megtalálja maga számára megfelelő sportos kikapcsolódás lehetőségét. Ezért is volt külön öröm számunkra az, hogy évekkel ezelőtt, amikor felvetődött annak a gondolata, hogy a Dunaátúszást, amely 2020-ban rendeztük utoljára, legutoljára a mostanhoz képest.
3: Gondolom itt a Covid azért.
4: Igen, a Covid az beleszólt, ott nyilván volt egy leállás, és újraindítani nehéz volt ezt az egészet. Mindeközben mi a Covid-ot követően egy országos nyíltvízi úszóverseny sorozatot kezdtünk el építeni, aminek szintén az előbbzőekben elmondottakhoz hasonló célja volt, hogy azokat a amatőr vagy akár professzionális úszókat megszólítsuk, akik nem versenyszerűen, feltétlenül versenyszerűen szeretnének küzdeni egymással, hanem egyszerűen jól érezni magukat és beúszni velünk Magyarország különböző szuper nyílt vizeit, ami egyébként egy csoda Magyarországon. Akkor ez volt a célunk, hogy építsünk egy olyan eseményt, amelyet mi is imádunk, tehát ez egy igazi szerelem projektként indult, valójában mi magunk szerettünk volna csámborogni az országba és beúszni helyeket, és épült egy közösség erre, és ez az elmúlt 6 évben, vagy 5-6 évben ez folyamatosan épült, és a két dolog gyakorlatilag a Night Run szeretete, a Generálival való egyébként régi jó kapcsolatunk, a Generál Biztonságért Alapítványjal való régi jó kapcsolatunk, illetve maga az Open Water az összeért ezen a ponton, és itt keresztezték az utak egymást, hiszen egymásra találtunk olyan értelemben, hogy a Generália Biztonságért Alapítvány és a Marathonman által kifejezetten jó szívonon megrendezett Generali Night Run eseményben mi implementálni tudtuk azt a típusú úszóversenyt, amit egyébként korábban ugyanezen a helyszínen a Corvinus és a BME Egyetem között tartottunk, és gyakorlatilag ez volt az a pillanat, amikor azt láttuk, hogy ez egy ilyen mindenki számára örömteli és ilyen win-win helyzet, hogy itt van egy esemény, ami ki tudja egészíteni a korábbi Generali Night Run eseményt, viszont van egy olyan platform és egy olyan felület a budapesti Duna átúszás számára, ami kifejezetten nagy közönséget tud elétárni, és itt van az egész mögött a Generália Biztonságért Alapítvány, aki odaállt mögé, és tényleg fantasztikus támogatásban részesít minket olyan értelemben, hogy meg tudjuk ezt valósítani.
3: Hát nem egy könnyű dolog, főleg ezt Budapesten megvalósítani, és akkor Bogihoz fordulnék, hogy milyen plusz kihívás volt ebben, hogy az úszás mellé álltatok?
2: Hát mi nagyon szerettünk volna bővíteni, mindig valamivel újítani, bővíteni a sportágakat, és Gyuriék megkerestek bennünket ezzel, és ez tényleg találkozott, ahol aki elképzelésünk az végkel, és nagyon inspiráló volt hallani azt a lelkesedést a szervező oldaláról is, hogy ez tényleg így beszippantott bennünket is, hogy ez milyen klassz esemény. Nyilván nekünk nagyon fontos a biztonság, úgyhogy az első kérdéseink egyike az volt, hogy hogyan garantálják azt, hogy itt az időjárás, a vízminőség, a sodrás és minden, mert együtt véve ez egy élmény legyen, és egy biztonságos élmény legyen, úgyhogy ez az alapítványunk profiljából azon, ez kiemelten fontos. Az is fontos, hogy megfelelő orvosi vizsgálat után ugorhatnak vízbe a részvevők, hogy 18 pluszos a korhatár, tehát hogy ezt nagyon körüljártuk, hogy ez tényleg biztonságos legyen, és maradandó élmény maradjon.
4: Egyébként teljes hajózár lesz az esemény idején, abban a 4 órában, amikor van a bruttó 4 órában, amikor zajlik az esemény, akkor a
3: hajó nem lesz keresztező hajóforgalom. Bogi, mire számítotok itt a Duna átúszás kapcsán, aztán még beszélünk a többi programotokról is, milyen érdeklődésre számítotok?
2: 1000 fős az a létszám, amit tudunk fogadni, és már több mint a fele betelt a jelentkezéseknek, és még vannak a helyek, úgyhogy abban bízunk, hogy teltházas lesz az esemény. Nyilván az időjárás az mindig egy zsákba macska, de abban bízunk, hogy kedvezni fog nekünk, és ez egy tényleg egy ilyen különleges, kuriózum esemény lesz. És most azon dolgozunk, hogy magát az úszást a kivetítőn is figyelemmel tudják kísérni majd a hozzátartozók vagy a szurkolók, és ez egy nagyon látványos és nézőként is látványos esemény lesz, és részvevőként is.
3: Hogyha még az úszásra egy pillanatra és Gyurihoz visszatérünk, pontosan mekkora táv az, amit megtesznek az úszók, és mennyi ideig lesznek a vízben?
4: A vízben nagyságrendileg a gyors úszók, vagy a gyorsan átérők, azt hiszem az egyik rekordról számolhatok be, ott 8-9 perc alatt sikerült teljesíteni korábban.
3: Ez nagyon gyors.
4: De alapvetően nem korlátozzuk ezt, tehát ha valaki 25-30 perc alatt ér át, az sem jelent problémát. Az indítás egyébként nem egy tömeges rajtként zajlik, hanem a pesti oldalról a Corvinus Egyetem előtti pontonról van az indítás, és néhány másodpercenként ugrik be egy-egy úszó, ahogy azt a vízirendészet szabályozza a számunkra, mert számunkra a legfontosabb kontrollpont az, hogy egy bizonyos mennyiségű, bizonyos létszámú embertömeg lehet csak egy adott időszakban a vízen.
3: Mindenkire tudjanak figyelni,
4: tehát a kiszállások arányába indítjuk mindig az új és új versenyzőket. Tehát alapvetően tényleg az a célunk, hogy azok az úszók is, akik nem versenyszerűen úsznak, de szeretik a kihívásokat, és van egy vízibiztonságuk, ők is ezt az élményt megélhessék.
3: Az úszásról akkor térjünk rá, akkor egy picit a rendezvényre, és Bogihoz fordulnék ismét, ugye talán említetted is, hogy egészségügyi szűrőbuszok is várják majd az érdeklődőket. Milyen vizsgálatokra lesz lehetőség, és kiknek érdemes majd ezt igénybe venniük?
2: Ezek ingyenes prevenciós szűrővizsgálatok, igazából egy 20 percet vesz igénybe egy vizsgálat, van teljes testtömegindex elemzés, van olyan vizsgálat, ami a szív- és érrendszerű betegségek megelőzésére szolgál, vagy kiszűrésére szolgál, csontsűrűség vizsgálat, van férfiak számára PSA vizsgálat, ami újbegyszúrásból vér alapján a prostata problémákat szűri ki, illetve gluténérzékenység, ezt is van még. Két szűrőbusszal is jelen leszünk. Lesz a délelőtt és a délutáni programblokk között egy streetball kupa is, amire szintén lehet nevezni, csapatok nevezését várjuk, és nyilván a gyerekprogramok, a szórakoztató vicces programok, például a Szitelem a párom és egyéb ilyen felvezető programjai lesznek az esti 6 kilométeres és a 10,5 kilométeres futamnak, amit utána a kerékpáros futam zár majd.
3: És úgy tudom, hogy jótékony célra is gyűjtötök az eseményen. Kit szeretnétek most segíteni, támogatni, hogyan kapcsolódhatnak mindehez a résztvevők?
2: Igen, a The Human Safety Net program támogatott partnere a Magyar Vöröskereszt, és az ő budapesti szervezet által támogatott Csepeli Családok Átmeneti Otthonának a játszóterét szeretnénk egy kicsit felújítani, és erre fogunk gyűjteni.
3: És gondolom akkor az úszásban résztvevők számára is ezt majd Gyuri igyekeztek népszerűsíteni, és az egész rendezvényt támogatni. Egyébként mire számítotok, aki úszik, futni is fog, vagy fordítva?
2: Hát van olyan csomag, tehát hogy lehet úgy nevezni, hogy délelőtt úszik valaki, és délután pedig fut. Tehát lehet így csomagban is, és én abban bízom, hogy több vállalkozó szellemű ember ezt kipróbálja. Ilyen 4-5 ezer emberre számítunk, hogy ezen a napon megmozdul.
3: 4-5 ezer fő, tehát Gyuri, ti mire számítotok, vagy a saját köreitekben mit tapasztaltok, mekkora a lelkesedés úszás és futás iránt?
4: Elég nagy lelkesedés mutatkozik. Ahogy a Dunátúszást bejelentettük, ott egy óriási üdvrivalgás volt az úszók közegben, és én azt látom egyébként, hogy kifejezetten örülnek egyébként az úszók annak, hogy ez a fajta kollaboráció megszületett, hogy gyakorlatilag egy futóverseny mellett, vagy közösen egy futóversennyel zajlik az esemény, és szerintem nagyon sokan kedvet kapnak a futáshoz, már mi elég sok visszajelzést kaptunk, akik már konkrétan neveztek is kombinált versenyszámokra, és ugyanígy visszafele is igaz ez, hogy a Maratonmen csapat részéről kaptunk elég sok jelzést, hogy a futók is egyébként nagyon örültek, és elég sokan jelentkezni fognak az úszásra, és úgyhogy ez tényleg egy ilyen mindenki számára előnyös és boldog együttműködés, úgyhogy ez a célunk, hogy ennek megvalósítása is hasonló jókedve zajlódjon.
3: Zárásként hol lehet a részvételhez szükséges tudnivalókat, illetve nevezési feltételeket megtudni?
4: Gyakorlatilag mivel hogy egy multi esemény szerveződik, több összetevővel és több olyan egy igazi menüsorral, ezért akár a Night Run Budapest, akár a General Night Run, akár a Marathon Man, akár az Open Water oldalairól elérhető az esemény valamely pontja, ahonnan viszont át tudunk linkelni bármilyen más versenyszámra.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: Old Boglárkát, a Generalia Biztonságért Alapítvány szakértőjét, valamint Sallai Györgyöt, a Generali OVT Duna átúszás egyik társszervezőjét hallották a Generali Night Run nyárzáró sportünnepről. A teljes beszélgetés holnap 11 órától hallható a Trend FM Egészségkód című műsorában.
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten az egyes villamos helyett a Népliget és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, illetve a budai alsórakparton a Petőfitől északra. A Balcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. augusztus 26-a szerda van, reggel 7 óra, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A mikrofonnál Németh László, aki pedig születésnapját ünnepli többek között, nem más, mint Macaulay Culkin, aki New Yorkban ezen a napon 1980. augusztus 26-án született. Amerikai színész, énekes és zenész a legismertebb alakításait még gyerekként nyújtotta. A Reszkessetek betörők, a Reszkessetek betörők,

0: 2002-ben, illetve a Richie Rich Rossz Csont Befor című alkotások főszereplőjeként pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották. Isten éltesse őt nagyon sokáig. Jövünk a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importáru cikkre a kanadai kormány. Ottawa, Washington hasonló intézkedéseire reagál ezzel a lépéssel. A döntés 27,6 milliárd kanadai dollár értékű árut érint. Ez mintegy 6200 milliárd forintnak felel meg. Több orosz katonai gép is behatolt Dél-Korea légvédelmi azonosítási övezetébe tegnap. Két hónapja orosz és kínai harci repülők is megközelítették a térséget. Peking akkor azt állította, hogy hadászati légi őrjáratot hajtottak végre, Moszkva pedig azt közölte, hogy a művelet a szokásos katonai együttműködési tervek része volt, és nem irányult egyetlen harmadik ország ellen sem. Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy az amerikai központi hírszerző ügynökség igazgatója Moszkvában tárgyalt. Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára azt közölte, Vlagyimir Putyin államfő nem fogadta John Radcliffe-et. A Kreml szóvivője szerint a látogatás célja a szakszolgálatok közötti kapcsolat volt, egyéb részleteket Peszkov nem közölt. Radcliffe be nem jelentett moszkvai látogatásáról. A kurd vezetésű szíriai demokratikus erők parancsnoka bejelentette az északkelet szíriai kurd autonóm területet ellenőrző milícia hivatalos feloszlatását. Mazlum Abdi a damaszkuszi elnöki palotában közölte, csapatai befejezték a beolvadást a szír hadseregbe és önálló erőként beszüntetik a működést. A kurd vezetésű haderő egy januári kormányoffenzíva során elveszítette az általa ellenőrzött északkelet szíriai területek többségét és egyesülési megállapodást írt alá a hadsereggel. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóját ünnepelte, miközben még mindig nem látszik az orosz-ukrán háború vége. Jelenleg egy súlyosabb eszkalációval zajló háború zajlik, amely már a hátországot is egyre gyakrabban támadja. A megemlékezésen kívül augusztus 24-én az Ukrajnát támogató országok kijevi csúcstalálkozóján több olyan kétoldalú megállapodás született, amely jelentősen javítja az ország védelmi képességeit. Szilágyi Mátyást, a Külügyi Intézet vezető kutatóját hallják.
2: Én egyáltalán nem tartom esélytelennek az ukrán fegyveres erőt, akár a további hónapokban még nagyobb előnyök elérésében Oroszországgal szemben. Tehát itt egy nagyon komoly ukrán potenciál van, ami egy nagyon lényeges, tulajdonképpen a világon egyedülálló nyugati tudományos, technológiai és üzleti erővel megtámogatva, hát egy nagyon jelentős súlyt képezhet Oroszországgal szemben. Ez ugye vonatkozik mind a brit, illetve az európai gyártók egyesített hadi technológiai és gazdasági erejére, mint pedig az Egyesült Államok gyártóinak az erőire.
0: Itthon a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa így az alapkamat 5,5%-ra mérséklődött. A jegybank elnökét, Varga Mihályt hallják.
3: Az ipari export és a beruházások azok inkább 2026-tól, hát a beruházások meg talán inkább 2026 végétől 2027-től fognak érdemben hozzájárulni a gazdasági növekedéshez. A folyófizetési mérlegünk többlete az idei évben picit mérséklődik, de összességében a teljes előrejelzési horizonton pozitív marad. A költségvetési hiány pedig a GDP 4,1-4,5%-a között alakulhat az idei évben, majd jövőre 3,8-4,2%, 2027-ben pedig 3,2-3,7% között alakul.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 151.539 ponton történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forint volt. A MOL 1,2%-kal 5040 forintra csökkent, Az OTP 2%-kal 46.480 forintig mérséklődött. A Magyar Telekom 2,3%-kal 2.558 forintra nőtt. A Richter 2%-kal 13.360 forintra emelkedett. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 3%, a frankfurti DAX 7%-kal erősödött, Párizsban a CAC40 2%-kal nyengült, Milánó 3%-kal emelkedett, Madrid 2%-kal került lejjebb a nap végére. Erősödéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones és az S&P 500-os 3%-kal nőtt, a Nasdaq Composite 7%-kal emelkedett. Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 7%-kal emelkedik, a hongkongi Hang Seng 7%, a Shanghai Composite 2%-kal áll a pozitív tartományban. India 1%, a dél-koreai Kospi 1,9%-kal jött feljebb, a szingapúri börze 1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,1%-kal csökkent, $80.60-re, a Brent jegyzési ára $86.68-en áll. Egy uncia aranyért 1%-os erősödésben $4,697.10 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Legalább 100 milliárd dollárból hatalmas űrbázist kíván építeni Louisiana államban az Egyesült Államok déli részén a SpaceX. Az amerikai űripari vállalat célja, hogy évente több ezer repülést indítson és fogadjon a Starship-el, azaz a SpaceX új generációs szupernehéz rakétarendszerével, amelyet jelenleg Texasban fejlesztenek a Holdra és a Marsra irányuló utazások, illetve az űrbe küldendő adatközpontok céljával. Új világrekordot állított fel egy kínai robot 100 méteres síkfutásban a pekingi humanoid robotok világjátékain. A távot 8,86 másodperc alatt teljesítette a férfi 100 méteres síkfutás világrekordját. A jamaikai Usain Bolt tartja, aki 2009-ben 9,58 másodperc alatt futotta le a távot. A rekordot felállító robot a célbaérkezés után nekiütközött a pálya végén elhelyezett párnázott akadálynak, majd elesett. Idehaza jobban drágulnak az ingatlanok vidéken, mint Budapesten. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az országos lakásdrágulás tovább lassult, regionális szinten pedig egyre nagyobbak a különbségek, Balogh Lászlót hallják.
4: Folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakásáremelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült időnk lesz, sok napsütéssel. Az északkeleti ország részben és az Alpok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
0: A 15. helyen kiemelt, a világranglistán 63. Marozsán Fábián kétszettes győzelemmel bejutott a 8-at döntőbe. A 818.000 dollár özdíjazású Winston Salemi keménypályás tenisztornán. Kucsovics Márton címvédőként indult volna a versenyen, de vádsérülés miatt visszalépett, és ezzel kiesett a top 100-ból. Udvardi Panna bejutott a 8-at döntőbe, Bondár Anna viszont kiesett a nyitókörben az 1,2 millió dollár özdíjazású keménypályás női tenisztornán Monterreyben. A világranglistán 70. Bondár lépett először pályára a mexikói viadalon, ahol a selejtezőből küzdötte fel magát a főtáblára. Udvardira a 8-at döntőben a második helyen kiemelt belga Elise Merten vár, akitől kikapott a korábbi két mérkőzésükön.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Szóval a vonalban itt van velünk Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Jó reggelt!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Azt olvasom, illetve előtte még egy gyors elővágás. A Több mint testőr című film Kevin Costner és Whitney Houston főszereplésével egy elég érdekes történetet dolgoz fel. Egy popstár őrzéséről van szó, illetve az ellene elkövetett merényletről. Costner a testőr, Whitney Houston a popstár, milyen meglepő. És a film végén elhangzik egy dal Whitney Houston tolmácsolásában, ez a bizonyos I Will Always Love You. És ez azért jutott eszembe, mert hogy ezt a dalt Dolly Parton énekelte eredetileg, és hát most ő távozott közülünk.
2: Így van, 80 évesen elhunyt rövid rákbetegség után ez az ikonikus személyiség, aki emberileg, üzletemberileg és persze művészileg, mint country énekes, fantasztikus életutat tudhat maga mögött. De ha már említetted ezt a bizonyos I Will Always Love You-t, az üzleti érzéke már egész fiatal korában megnyilvánult, hiszen ezt a dalt annak idején Elvis Presley szerette volna kiadni, és Dolly Parton pedig azt mondta, hogy köszönöm szépen, nem, ő megtartja a szerzői jogokat, ami aztán pont az említett film esetében, miután Whitney Houston éneklése nyomán hát tényleg fantasztikus világsikert ért el, Dolly Partonnak több 10 millió dolláros jogdíjbevételt hozott a konyhára. Úgyhogy tulajdonképpen ez a hölgy 80 évesen olyan mérföldköveket tudhat magáénak, ugye Tennessee államban, szegény sorban, egy egyszobás lakásban 11 testvérével együtt nevelkedett, aztán utána, amikor elkezdett mászni fölfelé a művészi ranglétrán, akkor is valójában mindig elválasztotta a szerény magánéletét a látványos művészi megjelenésektől, és olyan jótékony tevékenységet folytatott, amely egész egyszerűen több ezer embernek jelentett munkát, hogyha a szülőföldje környékén természeti csapás pusztított, akkor utána hosszú ideig havi segélyt nyújtott ott embereknek. 200 millió könyvet juttatott el az ő hálózata olyan rászorulókhoz, akik egyébként nem juthattak volna ehhez hozzá. Tehát egész egyszerűen egy különleges egyéniség volt, aki férjével, nemrég elhunyt férjével 60 éven át együtt élt, és tulajdonképpen a saját magánéletüket rendkívül távol tartották a kameráktól, ilyen olyan kirándulásokra szerettek menni, amiben beültek egy ilyen turista autóba, és akkor ők ketten bejárták a különböző helyeket, ahova el akartak menni. Gyermeke nem született, és erről olyan nyilatkozatokat is tett annak idején, hogy végeredményben ugye az ő anyai ösztöneit azt a jótékonyság révén nagyon-nagyon sokak számára igyekszik gyakorolni, és ezt odáig is elvezetett, hogy abban a társadalomban, az Egyesült Államokban, amely rendkívül megosztott most, tehát akár családokon belül is a különböző politikai platformok nyomán egymásnak szegülnek az emberek, vagy nem beszélnek egyáltalán. Tehát Dolly Parton viszont olyan ember volt, akit mindenki elfogadott minden oldalról, és ez tükröződik abban is, ahogy a halál hírére tulajdonképpen beindult mindaz a részvét üzenet, áradat, és egyáltalán annak a méltatásnak az áradata, amely, ahogy mondtam, minden oldalról érkezik, hiszen nagyon megérdemli.
1: Igazából, hogyha kicsit szarkasztikus szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ilyen emberek kellenének ahhoz, hogy megtestesítsék egy nemzet egységét. Még az jutott eszembe a műfajjal kapcsolatban, hogy a 90-es években az egyik barátom járt az Egyesült Államokban, és jött haza, és ilyen üveges szemekkel hallgattam a beszámolóját, mert azt mondta, hogy minden egyes településen, tehát a legkisebb településen is, ahol vannak ilyen rádióállomások, akár helyi rádiók, egy biztos, hogy mindközött van legalább egy olyan, ami kizárólag country zenét sugároz. Továbbra is ilyen népszerű egyébként a műfaj az Egyesült Államokban, tehát nagyon szeretik, mert hogy ugye Dolly Parton country zenét adott elő.
2: Igen, tehát ez egy olyan amerikai, valóban amerikai gyökerekkel rendelkező és abból sarjadt művészeti ág, amely nagyon népszerű, és hogyha a térképre gondolunk, ugye hatalmas ország, annak a közepe az tulajdonképpen az a típusú táptalaj, amely a vidéki Amerika, a cowboy romantika, ami ugye egyébként meg nagyon kemény életet takar már a gyakorlói számára, és a kis települések, a kisvárosok hangulata az tulajdonképpen ilyen szempontból tényleg a country zenének egy nagyon fontos bázisa. A sztárok is megjelennek folyamatosan, mindig ez egy külön fesztiválokra, külön díjazásokra appelláló zenevilág, úgyhogy igen, tehát a country az nagyon amerikai, és ilyen szempontból Dolly Parton is ennek a műfajnak mondhatni azt, hogy sok egyéb kvalitásai miatt összességében a koronázatlan királynője volt.
1: Közben ugye a hírekben is beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Államok és Kanada között kiújult ez a bizonyos vámháború, most éppen a kanadai oldalról léptek meg több mint 700 árucikre, illetve jelentettek be különböző nagyságú tételeket. Meddig fokozódhat ez a konfliktus a két szomszédos állam között?
2: Nagyon sokan úgy vélik, hogy valójában elég hamar meg kellene tudni állapodniuk, hiszen mindkét ország számára gazdasági szempontból óriási a tét. A hosszú évek óta, talán inkább évtizedek óta létező gazdasági együttműködési megállapodások, ugye az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada között végül is nagyon kölcsönösen függővé tették egymástól ezeket a gazdaságokat, és most ebben a pillanatban erősen valószínűsíthető, hogy azért itt a politikusi egók összecsapásáról is van szó, hiszen Donald Trump személyisége az adott esetben az ellenoldalnak a lenyomásával szeret érvényesülni, miközben Mark Carney, Kanada miniszterelnöke most már ebben az évben többetszer valójában mintát, példát mutat arra, hogy egy az Egyesült Államoknál kisebb, de azért jelentős ország hogyan tud fellépni a Trump kormányzat vonulatával szemben. Tehát valójában meg kellene egyezniük, hiszen összességében az áruk és a szolgáltatások teljes kétirányú kereskedelme a két ország között évente eléri a 950 milliárd dollárt, átlagosan naponta $2.5 milliárd USA beli áru és szolgáltatás lépi át az Egyesült Államok és Kanada közötti határt. A kereskedelemben, a szolgáltatásokban is létezik ez az összefonódottság. Az autóiparban meg különösen, tehát itt is beszéltünk a Trend FM-en nem olyan régen, amikor azt taglaltuk, hogy új hidat nyitottak Kanada és az Egyesült Államok között Detroit térségében. Ugye ott olyan mértékben alakult az autóipar, hogy egy-egy fő alkatrész akár 8-szor is jön ide-oda, amoda Kanada és az Egyesült Államok között, hiszen szépen sorban építik fel aztán a bonyolultabb egységeket a járművekhez, és utána kerülnek beszerelésre. Szóval rendkívül egybefonódottak ezek a kapcsolatok, a mezőgazdaságban is ugyanez vonatkozik. Most a kölcsönös vádaskodások idején egyelőre ugye azért ez nem napi kérdés, hanem mindezek az egymásra kivetett ilyen büntető vámok, ezek majd egy kicsit később lépnének életbe, és ezzel kérdésedre direkt módon válaszolva megadják a lehetőséget maguknak arra, hogy azért valamiféle kompromisszumot kössenek. Azt gondolnám, hogy a dolog gazdasági súlyát figyelembe véve ez meg is történik majd, hiszen itt azért az árak, az infláció az mind olyan mértékben befolyásolja a döntéseket, hogy beletereli a politikusokat különböző kényszerpályákba. Donald Trump ugyan nem szereti figyelembe venni, hogy valójában a közvéleménykutatások szerint rendkívül népszerűtlen. Mark Carney, Kanada miniszterelnöke a közvéleménykutatások szerint rendkívül népszerű az országában. Úgyhogy ezek a tényezők, ezek mind közrejátszanak. Kanada már egy jó ideje, miután Donald Trump elkezdte csattogtatni a vámostort a hivatalba lépése után, különböző más államokkal jó szerződéseket kötött, az Európai Unióval is jó szerződéseket kötött, ha jól tudom. Viszont az kétségtelen, hogy a földrajzi egymás mellé rendeltség az diktálja a józanész kényszerét, hogy tudnélik, muszáj megállapodni.
1: Közben ugye azt is látjuk, olvassuk, hogy bizonyos vízumokra a már emlegetett Trump adminisztráció nagyon komoly díjat vezetett be. Melyek ezek a hozzáférési lehetőségek, és miért kerül-e annyiba, amennyibe kerül?
2: Hát itt ugye azokról a bizonyos H-1B nevű vízumokról van szó, amelyeket olyan külföldről érkező magas szintű szakembereknek találtak ki, akik az Egyesült Államokban különböző fontos, főleg az IT-iparban, a legkülönbözőbb mondjuk gyógyszeripari cégeknél, de akárhol máshol magas szintű módon tudnak részt venni a munkában, és tudják igazolni a cégek, hogy arra a konkrét munkakörre nincs megfelelő, pont ugyanolyan képességű és képzettségű amerikai dolgozó. Nos, évente ez ugye most már évtizedek óta, főleg az internetforradalom óta egy nagyon jelentős támogatás a Silicon Valley és az egyéb helyen működő IT cégek számára. Most természetesen a mesterséges intelligencia világában szintén rendkívül fontos, de miközben korábban a Trump kormányzat előtt $3000 került ez a cégeknek ez a vízum, ez a speciális vízum, Most először Donald Trump 100 000 dollárra emelte föl ennek az árát egy elnöki rendelettel, ezt egy bíró elkaszálta. Most egy újabb elnöki rendelettel megspékelték, és most 103.265 dollárba kerülne ez a bizonyos H-1B vízum. Valójában ez egy érzékeny pontja az amerikai magas képzettségű külföldi emberekre bazírozó iparágaknak és üzletágaknak, tehát itt azért politikai csata is várható, meg újabb támadások, de a tendencia az arra mutat, hogy a Trump kormányzat szeretné elérni, hogy ne külföldiekkel, hanem amerikaiakkal, már az USA-ban lévő és ott tanult állampolgárokkal töltsék fel ezeket a munkaköröket, ami adott esetben a cégek számára valószínűleg szintén egy járható út lenne, csak nyilván azért alkalmaznak külföldieket, mert hogy konkrétan nincs elegendő olyan kvalitású ember az amerikai piacon, ami nekik kell.
1: Az is megjelent, ha már az álláskeresésről beszéltél egy kicsit, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéssel foglalkozó Anthropic, ami talán a legismertebb amerikai cég ebben a szektorban, az új munkatársak felvételi folyamatában, hát mondjuk így, hogy több érdekes lépést követett, illetve követel. Melyek ezek?
2: Hát főleg arról van szó, hogy ugye morális döntés szituációkat tárnak a jelentkezők elé, hogy tudnilik vajon akkor is kitartanának-e a cég mellett, hogyha a részvényárfolyam, amely remélhetőleg majd magas lesz, hiszen készülnek a tőzsdére, tehát adott esetben, hogyha egy ilyen piaci fordulat történik, hogy zuhan a cégnek az értéke a piacon, és hát ez a 2500 állandó és még 2500 részben foglalkoztatott ember számára, ugye a vezetés azt szeretné elérni, hogy abszolút lojalitással viszonyuljanak a céghez, és ezt az álláskereső interjúkon is igyekeznek érvényesíteni, úgyhogy ez szokatlannak tűnik sokfelé, de az Anthropic vezetői pedig azzal is indokolják, hogy ők egy csomó olyan üzleti konfliktusba keverednek bele, mint például a Védelmi Minisztériummal, amikor nem voltak hajlandók totális hozzáférést adni bizonyos mesterséges intelligencia modulokhoz, mert túl kockázatosnak tartották kiengedni a kezükből, ezért aztán elestek védelmi katonai megrendelésektől, és akkor ők azt szeretnék tudni, hogy vajon az ő embereik ilyen esetben veszik-e a sátorfájukat és átállnak a riválisokhoz, vagy pedig kitartanak a cég mellett.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, vigyázz magadra, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és szép napot, eredményes hetet neked!
2: Minden jót mindenkinek!
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
3: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
4: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, illetve a budai alsórakparton a Petőfétől észak felé. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Vágóhéd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre számítsanak szegélyépítés miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 8:02, jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a Trend FM mikrofonjánál. 1977. augusztus 26-án, vagyis ezen a napon született Vereckei Ákos kétszeres olimpiai, illetve hatszoros világbajnok és nyolcszoros Európa-bajnok kajakozó, akinek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk innen is. A Pestvidéki Gépgyár SK klubban kezdett még 1987-ben, aztán a Csepel SC-nél versenyzett, illetve a budapesti Honvédnál. És ahogy végignéztem az életrajzát, hát a legkomolyabb, ilyen aranyérem szempontjából a magyar bajnokság, ami 1996-tal kezdődik, és itt sorjáznak ezek a bizonyos aranysárga színű sávok, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, Isten éltesse azokat is, akik valami más miatt, de ma ünnepelnek. A hírek következnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño által okozott heves esőzések és asszályok miatt. Az intézkedések a Panama csatornát is érintik. Az El Niño egy természetes időjárási jelenség. A csendes óceán egyenlítői középső és keleti részén a felszínvizek felmelegednek, ami egyes helyeken melegebb és szárazabb, máshol hűvösebb és nedvesebb éghajlatot eredményez, és szélsőséges időjárási eredményekhez vezet. A vízhiány miatt a Panama csatorna szeptember 3-ától napi 36-ról 34-re, szeptember közepétől 32-re csökkenti a mesterséges vízi úton áthaladó hajók forgalmát. A világ tengeri kereskedelmének mintegy 5%-a halad át a 80 km hosszú szakaszon, amely az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti össze egymással. Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy az amerikai központi hírszerző ügynökség igazgatója Moszkvában tárgyalt. Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin államfő nem fogadta John Ratcliffe-et. A Kreml szóvivője szerint a látogatás célja a szakszolgálatok közötti kapcsolat volt, egyéb részleteket Peszkov nem közölt. Ratcliffe-ben nem jelentett moszkvai látogatásával kapcsolatban. Magyarország tűzoltókkal és speciális járművekkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében. Ezt a belügyminiszter közölte közösségi oldalán. Pusvai Gábor hangsúlyozta, Magyarországon is hetek óta komoly problémát és jelentős kihívást jelentenek a rekordszámban előforduló szabadtéri tűzesetek. A magyarországi események mellett Európa szerte több helyen, így a szomszédos Szerbiában is kritikus helyzet alakult ki. Az erdőtüzek oltásában az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében külföldi egységek is részt vesznek. 4 tűzoltó helikopter érkezett Szerbiába, 2 Csehországból, 1 Romániából, 1 pedig Szlovákiából, emellett német és román szárazföldi egységek is bekapcsolódtak a munkába. Egyébként sikerült megfékezni a szerb Deliblati homokpusztán tomboló tüzet. A szakértők és a hatóságok elsődleges felmérése szerint már most eurómilliós nagyságrendű a gazdasági és az ökológiai kár. Tomó Margarétát, a Vajdasági Szabad Magyar Szó újságíróját hallják.
6: Kamerákkal szerelték fel a terület nagy részét, és ezek a kamerákat elméletileg ugye állandóan figyelemmel kísérik, és kivették észre a július végi tüzet is. A nagy kérdés, hogy most az augusztus 5-én felobbant tüzet miért nem vették észre időben, vagy időben észrevették-e és megfelelően reagált. A kritikusok azt mondják, hogy nem vették komolyan ezt az augusztus 5-i tüzet, amit azóta se sikerül ugye megfékezni és eloltani, hogyha akkor időben reagálnak, rögtön megkezdik a légioltást, akkor talán másképp alakulhatott volna a helyzet.
1: Feljelentést tett a külügyminisztérium a COVID-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminisztert hallják.
7: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk, a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,1%-os erősödéssel 151.539 ponton új történelmi csúcson zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forint volt. A MOL 1,2%-kal 5040 forintra csökkent, az OTP 2%-kal erősödött 46.480 forintig, a Telekom 2,3%-kal nőtt 2558 forintra, a Richter 2%-kal 13.360 forintra emelkedett. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 7/10%-kal erősödött, a párizsi CAC 2/10%-kal gyengült. Milánó 3/10%-kal emelkedett, Madrid 2/10%-kal került lejjebb a nap végére. Erősödéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones és az S&P 500-as 3/10%-kal nőtt, a Nasdaq Composite 7/10%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel, az északkeleti országrészben és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: 3.48, a vonalban pedig itt van velünk Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacokon, mi történik?
2: Hát az arany az elmúlt napokban látványosan visszanyerte a befektetők bizalmát. Augusztus eleje óta nagyjából 15%-kal drágult, és az elmúlt napokban már a 4700 dollárt is közelítette az árfolyam, ami május közepe óta nem látott árszintet jelent. Az aktuális emelkedő szakasz 4000 dollár környékéről indult, tehát ahhoz képest már egy komolyabb ralliról beszélhetünk. Technikai szempontból is sokat javult a kép. Az árfolyam a múlt héten áttörte a hosszabb távú trend megítélésében fontos 200 napos mozgó átlagot, ami újabb vásárlókat csábított a piacra, és ez is tovább erősítette az emelkedő momentumot. Az elmúlt napok meredek emelkedése miatt ugyanakkor egy rövid megtorpanás és profit realizálás most már nem lenne meglepő, sőt várható is, de amíg az árfolyam nem esik vissza 4200 dollár alá, addig a technikai összkép kifejezetten biztatónak mondható. A mostani ralli mögött az egyik legfontosabb fundamentális tényező az amerikai állampapír piaci hozamok alakulása. Arról van szó ugyanis, hogy a hosszú lejáratú amerikai hozamok legutóbb több éves, sőt részben több évtizedes csúcsokra emelkedtek, amire az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy jelentős mértékben kibővíti a hosszabb lejáratú állampapírok visszavásárlási programját. Ez nem jelent mennyiségi lazítást a szószoros értelmében, mégis sokan aként értelmezik, és valószínűleg emiatt erősödött fel az úgynevezett debasement trade, így nevezik azt a befektetési stratégiát, amelyben a befektetők kivonják a pénzüket a hagyományos fiat valutákból, mint a dollár vagy az euró, és értékálló korlátozott mennyiségű eszközökbe teszik át a tőkéjüket. Ez vezetett fokozott kereslethez az aranynál, amit jól dokumentál egyebek mellett az is, hogy a tőzsdén kereskedett aranyalapok közel 50 tonna aranyat vásároltak a múlt héten az ügyfeleik megbízásából. Ekkora keresletre 10 hónapja nem volt példa az arany ETF-ek esetében.
1: Mit mond most a szakma? Várható az, hogy 5000 dollár környékére érkezik meg a kurzus, mondjuk úgy a karácsonyi időszakban?
2: Hát az aktuális emelkedés hatására több banki elemzőház is adott ki újabb előrejelzéseket, Morgan Stanley, Goldman Sachs és még mások is, és hát valóban ilyen 4900, 5000, 5200, 5000 dolláros, 5500 dolláros célárakat neveztek meg az év végéig, illetve a jövő év első hónapjaira, tehát jelenleg eléggé bizakodó a hangulat e tekintetben.
1: Ez az árszint, ami most van, ugyanúgy, ahogy eddig is, hogy is mondjam, gazdaságossá, vagy már a korábbinál gazdaságosabbá teszi, ugye, akár a mélyebben vagy nehezebben elérhető készletek felszínre hozatalát is?
2: Hát mindenképpen aktuálisan a kitermelési költségek bányatársaságoknál jóval 2000 dollár alatt vannak tudomásom szerint, tehát az aktuális árszint mindenképpen egy óriási profitrátát jelent nekik a kitermelésben, de hát a mostaninál alacsonyabb árszinteken is nagyon jól kerestek ezek a bányatársaságok, így a aranybányatársaságok részvényei az egekben vannak.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt hallották, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját. Nagyon szép napot és eredményes hetet kívánok önnek. Viszont hallásra!
2: Köszönöm szépen! Viszont hallásra!

0: Reggeli Monitor.
1: Ma 58 éve jelent meg a The Beatles óriási sikerű kislemeze, a Hey Jude. A koronga rock történet addigi leghosszabb kislemeze volt, a maga 7 perc 11 másodpercével. Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, valamint további 10 országban is vezette a slágerlistákat, kiérdemelte az Ivor Novello díjat is. A dallam és a szöveg egy autóút során fogalmazódott meg McCarthy fejében, miközben John Lennon otthonába tartott meglátogatni gyermekét, Julient, akit a szülei nehéz válása után ezzel a dallal akart felvidítani. McCarthy kezdetben Hey Jules-nak nevezte a dalt, a kis Julien nevéből kiindulva. Ez volt az első kislemez, amely már a Beatles saját vállalata az Apple Corps alatt jelent meg, amellyel a banda egy művészbarát környezetet akart létrehozni, ahol zenészeknek, filmeseknek és feltalálóknak nem kellett térdnálva könyörögniük a multinacionális cégek vezetői előtt. Ám a zenekar tagjai nem értettek az üzlethez. Ráfizetéses és bizarr mellékprojektekbe öntöttek vagyonokat. A vállalat napjainkban már a Beatles szellemi örökségét hivatott gondozni.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Torszó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat csatornajavítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: Jó reggelt kívánok! Szerda reggel 8 óra van. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A mikrofonnál Németh László. Az Izsók, a Natáliák, a Noellák és a Riták ünneplik nevük napját a szellőkkel és a zamfirákkal együtt. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, és Isten éltesse azokat is, akiknek születésnapjuk van ma, vagy bármely okból, de ünnepelnek. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño által okozott heves esőzések és asszályok miatt. Az intézkedések a Panama csatornát is érintik. A szeptember 3-ától napi 36-ról 34-re, majd szeptember közepétől 32-re csökkentik a mesterséges vízi úton áthaladó hajók forgalmát. A világ tengeri kereskedelmének mintegy 5%-a halad át a 80

0: km hosszú szakaszon, amely az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti össze. Szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importáru cikkre a kanadai kormány. Ottawa, Washington hasonló intézkedéseire reagál ezzel a lépéssel. A döntés 27,6 milliárd kanadai dollár értékű árut érint, ez mintegy 6200 milliárd forintnak felel meg. Több orosz katonai gép is behatolt Dél-Korea légvédelmi azonosítási övezetébe tegnap. Két hónapja orosz és kínai harci repülők is megközelítették a térséget. Peking akkor azt állította, hogy hadászati légi őrjáratot hajtottak végre, Moszkva pedig azt közölte, hogy a művelet a szokásos katonai együttműködési tervek része volt, és nem irányult egyetlen harmadik ország ellen sem. Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy az amerikai központi hírszerző ügynökség igazgatója Moszkvában tárgyalt. Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin államfő nem fogadta John Ratcliffe-et. A Kreml szóvivője szerint a látogatás célja a szakszolgálatok közötti kapcsolat volt, egyéb részleteket Peszkov nem közölt, Ratcliffe be nem jelentett moszkvai látogatásáról. Magyarország tűzoltókkal és speciális járművekkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, ezt a belügyminiszter közölte közösségi oldalán. Pósfai Gábor hangsúlyozta, Magyarországon is hetek óta komoly problémát és jelentős kihívást jelentenek a rekord számban előforduló szabadtéri tűzesetek. A magyarországi események mellett Európa szerte több helyen, így a szomszédos Szerbiában is kritikus helyzet alakult ki. A részletekről, illetve arról, hogy sikerült megfékezni a szerb deliblati homokpusztán tomboló tüzet, Tomo Margarétát, a Vajdasági Szabad Magyar Szó újságíróját hallják.
1: Kamerákkal szerelték fel a terület nagy részét, és ezek a kamerákat elméletileg ugye állandóan figyelemmel kísérik, és kivették észre a július végi tüzet is. A nagy kérdés, hogy most az augusztus 5-én felobbant tüzet miért nem vették észre időben, vagy időben észrevették-e és megfelelően reagált. A kritikusok azt mondják, hogy nem vették komolyan ezt az augusztus 5-i tüzet, amit azóta se sikerül ugye megfékezni és eloltani. Hogyha akkor időben reagálnak, rögtön megkezdik a légioltást, akkor talán másképp alakulhatott volna a helyzet.
0: Feljelentést tett a külügyminisztérium a COVID-járvány alatti beszerzések ügyében. A tárca vezetőjét, Orbán Anitát hallják.
2: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk, a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
0: A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az alapkamat 5,5%-ra mérséklődött. A jegybank elnök a döntést követően elmondta, hogy a makrogazdasági kilátások összességében a júniusi előrejelzéssel összhangban alakulnak, azonban az ipari termelés bővülése a korábban vártnál gyorsabb, a mezőgazdaság teljesítménye viszont visszafogottabb az asszály miatt. Varga Mihályt hallják.
3: Mind a kiskereskedelmi forgalom, mind az ipari termelés bővülése folytatódott éves összevetésben. Az igazított adatok szerint az ipari termelés volumene 4,1%-kal, a kiskereskedelmi forgalom pedig 3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Előre tekintve arra számítunk, hogy az elérhetővé váló uniós források lendületet adhatnak a beruházásoknak is, ennek növekedési hatása fokozatosan jelentkezhet.
0: Idehaza jobban drágulnak az ingatlanok vidéken, mint a fővárosban. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az országos lakásdrágulás tovább lassult, regionális szinten pedig egyre nagyobbak a különbségek. Balogh Lászlót hallják.
4: folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakására emelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt.
5: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 151.539 ponton új történelmi csúcson zárt. 21,1 milliárd forint volt a részvénypiac forgalma. A MOL 1,2%-kal 5040 forintra csökkent, az OTP 2%-kal erősödött 46.480 forintig. A Telekom 2,3%-kal 2558 forintra nőtt, a Richter 2%-kal 13.360 forintra emelkedett. Vegyesen zárták a napot a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 7/10%-kal erősödött, Párizs 2/10%-kal gyengült, Milánó 3/10%-kal emelkedett, Madrid 2/10%-kal került lejjebb a nap végére. Erősödéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones és az S&P 500-as 3/10%-kal nőtt, a Nasdaq kompozit 7/10%-kal emelkedett. Ázsiában továbbra is vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei, valamint a hongkongi Hang Seng és a Shanghai kompozit 7/10%-kal erősödik, az indiai Sensex 1/10%-kal teszi ugyanezt, a dél-koreai Kospi 1,5%-kal áll a pozitív tartományban, a szingapúri börze 1/10%-kal csökken. Idehoza a bankközi devizapiacon 1 euró 360 forintba és 23 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 308 forintot és 85 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 40 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 75 fillér, a cseh koronáé 14 forint 97 fillér. Egy angol font 421 forint és 4 fillér idehaza a bankközi devizapiacon.
5: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült időnk lesz, sok napsütéssel, az északkeleti országrészben és az Alpok alján délután záporok, zivatarok lehetnek. A szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A hazai álló és folyóvizeknél az a helyzet, hogy a Duna, illetve a Tisza, ahogy haladunk északról délfelé, 22 és 25 fok között váltakozik, mármint a vízük hőmérséklete. A Balaton 23 fokos, ahogy a Fertőtó is, a Tiszató 25, a Szelídító vize pedig 24 fokos.
5: Sporthírek a 94.2.
0: A 15. helyen kiemelt a világranglistán 63. Marozsán Fábián kétszeres győzelemmel bejutott a nyolcaddöntőbe a 818 ezer dollár összdíjazású Winston Salemi kemény pályás tenisztornán. Udvardi Panna bejutott a nyolcaddöntőbe, Bondár Anna viszont kiesett a nyitókörben az 1,2 millió dollár összdíjazású kemény pályás női tenisztornán Monterreyben. Udvardira a nyolcaddöntőben a második helyen kiemelt belga Elise Mertens vár. Az osztrák LASK 4 gólos hátrányból fordított a Celtic ellen a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó fordulójában, így története során először feljutott a főtáblára. A párharc első meccsét 3-0-ra nyerte hazai pályán a Celtic, amely a linci visszavágó elején gyorsan betalált, ekkor már 4-0-ra vezettek összesítésben, a hazaiak azonban nem adták fel, és végül a hosszabbításra mentett meccset megnyerték.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Továbbra sem lehet tudni, mi okozta a Bánát szerbiai részén lévő Deliblati homokpusztán tomboló tűzvészt, amint egy 4000 hektárnyi területen pusztult el a védett erdő és az egyedi növényzet. Hatalmas károk érték a friss akácosokhoz telepített méhészeteket, mékasokat is. A friss hírek szerint a helyzetet mára stabilizálták, ugyanakkor a belpolitikai viták is fellángoltak arról, hogy a kormány miért késlekedett a nemzetközi segítség kérésével, valamint az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválásával. Tomo Margarétát, a vajdasági Szabad Magyar Szó újságíróját Péli Nagy Kata kérdezte a részletekről.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: 3500-4000 hektárnyi erdő és egyedülálló növényzet, fenyves pusztult el a tüzek során. Meg tudod erősíteni azt, hogy már nincsenek lángok, és valamennyire úrrá lettek ezen a katasztrófán a nemzetközi erők, mert hogy ugye több országból is küldtek tűzoltókat?
3: Igen, hát a friss hírek erről szólnak, hogy valamennyivel nyugodtabb, illetve stabilabb a helyzet a Deliblati homokpusztán, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély megszűnt, tekintettel arra ugye, hogy csapadék továbbra sem esik, továbbra is nagyon száraz, meleg a levegő, és hát ahol a Deliblati homokpuszta található Bánátban, ott folyamatosan nagyon erős szél fúj, tehát hogy igazából ez a nyugalom, amit ma tapasztalunk, természetesen abba bízunk, hogy ez hosszú távú, és egy nap majd arra ébredünk, hogy azt mondják, hogy a tüzet teljesen sikerült eloltani, de az az igazság, július vége óta ezt tapasztaljuk, hogy egyik pillanatban eloltják, a következő pillanatban valahol újra lángol a tűz, úgyhogy én óvatos lennék ezekkel a becslésekkel. A tény az, hogy amióta a nemzetközi erők megérkeztek, itt van az orosz gép, illetve az Európai Unió több országából érkeztek légi, illetve földi tűzoltók is, azóta úgy tűnik, hogy sikerül legalább ellenőrzés alá vonni a tüzet, mert hát az elmúlt egy hétben sajnos arról beszéltünk már, hogy elérte a házakat, és tulajdonképpen az emberek nem nagyon tudtak mit kezdeni a helyzettel.
2: Van ott a környéken olyan település, amely komoly veszélybe került?
3: Vannak ott igen kisebb települések, Kevevára községhez tartozik. A legnagyobb település, ami a legközelebb van a tűzhöz, Fehér templom. Ez egyébként egészen keleten van a szerb-román határ közelében, és hát a hozzá tartozó egészen pici falvak, tanyavilágok voltak, ahol bizony evakuálni kellett az embereket, illetve próbálták az embereket megkérni, hogy távozzanak a házaikból. Sokan ezt nem tették meg egyébként, hanem maradtak és segítettek a tűzoltásban, illetve segítettek a tűzoltóknak. Nagyon sok ott élő család befogadta a tűzoltókat a saját házukba, ott tudtak megpihenni, enni, inni adtak nekik, hiszen teljesen ki vannak már merülve. Tehát az a 300-400 tűzoltó, aki folyamatosan a terepen van hetek óta, természetesen érkezik hozzájuk váltás, de nagyon sokan ott maradtak végig és küzdöttek a lángokkal. Úgyhogy igen, voltak települések, amelyeket veszélyeztetett, de szerencsére a helyi lakosságnak köszönhetően, illetve a tűzoltóknak köszönhetően nagyon sok önkéntes tűzoltó egyesület vonult oda ki innen Szabadkáról is, illetve a környékbeli településekről, hogy segítsen a tűzoltásában.
2: Azt lehet tudni, hogy mi okozta a tüzet?
3: Nem lehet tudni egyelőre. Nem feltételezzük természetesen, hogy ez akár szándékos gyújtogatás lehetett volna, mint például akár Horvátországban bebizonyosodott, hogy volt erre például. Nyilvánvalóan ez csak azt követően derül ki, hogy a tüzet teljes egészében eloltják. Most egyelőre tulajdonképpen meg sem közelíthetőek ezek a területek. Azért tudni kell, hogy a Deliblati homokpuszta nem véletlenül homokpuszta. Azért van most ott annyi erdő, mert telepítéssel próbálták megakadályozni, hogy a homokot vigye a szél, de ez egy nagyon-nagyon megközelíthetetlen homokos terület, nagyon nehezen megközelíthető terület, hogyha például valahol az erdő közepében van a tűz, tehát ezek a hatalmas nagy tűzoltóautók nem tudnak bemenni erről a területre, mert nagyon nehezek, elakadnak a homokban, és ez az, ami elsősorban nehezíti az oltást, illetve ez az állandó változó irányú szél.
2: Hát azt már meg se kérdezem, hogy ott volt-e bármiféle vízlelőhely, mert valószínűleg nem.
3: Nem, igen.
2: Úgyhogy ezek a területek, ha egyszer lángra kapnak, akkor szinte menthetetlenek.
3: Hát nagyon úgy tűnik, hogy igen. Na most azért persze az ellenzéki politikusok, az ő szakbizottságaikét igencsak nagy kritikával illették a kormányt, illetve azt, hogy nem reagáltak megfelelően. Azt tudni kell ugye, hogy a Dellibáti homokpusztán már az előző években is volt hasonló méretű tűz, óriási pusztítást végzett, és ezt követően kamerákkal szerelték fel a terület nagy részét, és ezek a kamerákat elméletileg ugye állandóan figyelemmel kísérik, és vették észre a július végi tüzet is. A nagy kérdés, hogy most az augusztus 5-én felobbant tüzet miért nem vették észre időben, vagy időben észrevették-e és megfelelően reagált. A kritikusok azt mondják, hogy nem vették komolyan ezt az augusztus 5-i tüzet, amit azóta se sikerül ugye megfékezni és eloltani. Hogyha akkor időben reagálnak, rögtön megkezdik a légioltást, akkor talán másképp alakulhatott volna a helyzet. Illetve hát nagyon sokáig ugye azt mondták, ugye, és most is azt mondták, hogy 3,5-4000 hektárt érint a tűz. Ez jóval nagyobb terület egyébként, mint a 2000-es években, ami volt tragédia, viszont műhold felvételek alapján is jóval nagyobb területekről van szó. Óriási akácosokról, ami nyilván érinti a méhészeket, sok kaptár is odaveszhetett, kritika érte a Szerbiát az Európai Unió részéről is, tekintettel arra, ugye, hogy először Oroszországtól kért segítséget a kormány. Szerbia csak augusztus 21-én és 4 nappal ezelőtt aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát. Ezt a lépést sokak szerint sokkal előbb meg kellett volna tenni, tekintettel arra, hogy az aktiválás után azonnal megérkezett a segítség, és hát látjuk az eredményét, 3 nap után már sokkal nyugodtabb a helyzet. Természetesen most felmerül a kérdés, miért nem aktiválta a kormány ezt a mechanizmust korábban, akkor is érkezett volna a segítség, arról nem beszélve, hogy július végén a spanyolországi tüzek oltására segítségként Szerbia is küldött 40 tűzoltóegységet, azt is kritizálják, miért nem maradtak ők itthon, azzal vádolják az államfőt Alexander Vučićot, hogy a saját politikai propagandájára használta fel az EU területén történt tűzoltást, itt pedig hagyja a Dellibláti homokpusztát leégni.
2: Na most ezek vádak, vagy legalábbis kritikai hangok, de jött erre bármiféle válasz?
3: Igazából nem érkezett rá érdemi válasz. Arról nem beszélve, hogy tulajdonképpen az államfő államfői minőségében már a szerb haladó pártnak kampányol, tehát hogy arra sem vette a fáradtságot, hogy személyesen elmenjen ezekre a helyekre, és tudni kell azért, hogy nem csak a Dellibláti homokpuszta ég, hanem az úgynevezett Stolovi hegység is, ahol még nagyobb a probléma, hatalmas erdőterület éget le, illetve ég folyamatosan, mert ott egyszerűen nem tudják megfékezni a lángokat, mert ugye nagyon sziklás a terület, és csak a légioltás az, amibe válik. Most a legfrissebb információ sajnos az, hogy augusztus elején ütött ki a tűz, ugye. Tegnap az erős szél ismét fellobbantott a tüzet, és igazából új tűzfészek keletkezett, több mint 1000 hektárnyi erdő égett itt is le. Szerbia a tegnapi adatok szerint több mint 40 helyen küzd a lángokkal, itt természetesen vannak kisebb tüzek, és van ez a két nagyobb, a Dellibláti homokpuszta, illetve a Stolovi hegység. Tulajdonképpen az államfő erre egyáltalán nem reagál, a kormányfő sem. Egyedül a belügyminiszter az, aki volt egyszer-kétszer a terepen, de a vádakra nem reagáltak, ahogy arra se, hogy miért nem aktiválták ezt a mechanizmust előtt. Miért nem látta be az állam, hogy egyedül nem tud megküzdeni ezekkel a kihívásokkal. Nagyon sokan az ellenzéki politikusok közül ugye azzal is vádolják egyébként az államot, hogy szándékosan hagyja leégni ezt a területet, mert tervei vannak vele, mert miután ugye elpusztul a terület, könnyen építési területté nyilvánított, holott ugye ez egy rezervátum, a tűz érintett vadászterületeket is, kerítéseket kellett lebontani, hogy az állatok menekülni tudjanak, tehát rengeteg szarvas és egyéb vadállat élőhelye pusztult el. Óriási kérdés igazából, hogy milyen stratégiával és hogyan tudja majd revitalizálni ezt a területet az ország, és hogy ezek az állatok, amiknek az élőhelye volt ez a terület, közülük mennyi pusztult el, mennyi veszett oda, és ők hol tudnak új élőhelyet találni maguknak.
2: A vonal túlsó végén most Róza Robertával beszélgetek, ő bánsági idegenvezető, méghozzá romániai területen, tehát Aradon és Temesváron. Éppen az imént készítettem egy interjút egy szerb-magyar újságíró kolléganővel, aki elmesélte, hogy a bánáti területen zajló tűz pusztítása milyen volt, és hogy sikerült nagyjából lokalizálni ezt a területet. Na most, ha már a Bánátról beszélünk, akkor a Bánát másik fele Romániában az éppen Temesvár és környéke. Lehetett arról híreket hallani, hogy ez a hatalmas tűz és annak a füstje szinte megfojtotta Temesvár városát. Mi történt, mit érzékeltetek ti ott?
4: Azt vettük észre, hogy furcsán ködös, ilyen nagyon smogos lett a levegő. Kánikula volt, ez nem segített egyáltalán, mert nem mozgott a levegő, ezért a füst sem távozott. Egy kicsit bepánikoltak az emberek, féltek, nem értették, hogy mi történik. Néha kifejezetten egész ilyen égett szagot is lehetett érezni, de nem mindig, nem mindenhol.
2: Ez a pánik, ez mit jelent? Erősítsd meg, hogy hogyan történt ez az egész, hogy először arra gyalakodtak, hogy esetleg ott helyben a környéken van valamilyen tűz.
4: Igen, elég sokan azt hitték, hogy Temesváron vagy valahol a város környékén valami ég, ezért nagyon sokan felhívták a 112-est, és csak akkor értesültek róla, hogy pontosabban ez nem is Románia területén történik, hanem szerbiai tüzek vannak, és átért Temesvárra.
2: Milyen vessze van egyébként a Bánátnak az a fele?
4: Hát hozzátok? Egy olyan 60-70 kilométerről beszélünk, nem egy óriási nagy táv.
2: Tehát ez simán
4: meg tudja. És nem csak Temesvár, persze, ugyebár a környező falvakról is beszélünk, de Temesváron van a legtöbb nép.
2: Milyen most a helyzet ott?
4: Most már letisztult az egész, nem lehet már érezni, viszont Románia nagyon sok tűzoltót küldött, meg helikoptereket küldött Szerbiába. Ez az érdekes, hogy úgy érezzük, hogy a határ távol van, hogy ez nem számít nekünk, mert a határon túl van, ez az ő problémájuk, viszont valójában földrajzilag nagyon is közel vagyunk egymáshoz. A füst nem áll meg a határon, hanem eljutott egészen hozzánk, úgyhogy ez egy közös probléma lett.
2: Tudsz arról esetleg, hogy valakinek volt ebből adódóan valamiféle egészségügyi problémája?
4: Nem hallottam erről, viszont nagyon sok mindenkinek javasolták akár a maszkviseletet is az utcán, időseknek, gyermekeknek, babákat inkább bent tartottak. Ezeket javasolták, hogyha valakinek például asztmás problémája van, akkor csukja be az ablakot és maradjon bent.
2: Te hol tartózkodtál, mert ha jól tudom, nem Temesváron laksz?
4: Nem, én Aradon voltam, kollégáim voltak az utcán és tapasztalták első kézből. Aradra nem jutott el a füst, az még egy 50 kilométer távolság, viszont a falvakig igen, ami a két város közt van.
2: Ha már a tűzről és a tűzesetekről beszélünk, Romániában vannak-e most spontán földgyulladó tüzek? Kell-e ezzel küzdeni valahol?
4: Igen, Krasó-Szőrény megyében is voltak ilyen spontán tüzek, meg Arad megyében is volt egy pár. Nyáron szokás, vagyis néha megtörténik, viszont úgy tudom, hogy most már minden rendben van, és mindent leállítottak. De persze nem egy ekkora méretű tűz.
2: Volt szabad kapacitása a román tűzoltóságnak, hogy átküldjen?
4: Igen, és nemzetileg próbáltak minél jobban segíteni. A másik kollégám pedig a Dunakanyarban volt, a román oldalon, és nézték a magyarországi csoporttal, hogy repülnek a helikopterek, és váltják egymást, mennek, és valamilyen port szórtak Szerbiában, szóval gyakorlatilag látszott az egész.
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A Szélkálmán tér környékén, a budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtól a Lánchídig. A Műegyetem rakparton északi irányban, a Szerémi úton befelé a Dombóvári út előtt, illetve a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi út Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti út felújítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Torszó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 8:30 van, a Reggeli Monitor mikrofonjánál Németh László. Namíbiában a hősök napját ünneplik ma, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes ünneplést kívánunk namíbiai barátainknak, ahol az időjárás hát nem üti meg a magyarországi szintet, érdekes módon Afrikában most, legalábbis Afrika azon részén, hidegebb van, mint nálunk. Ahol ugye a hírekben már elmondtuk, hogy 27 és 32 fok közötti csúcsokra számíthatunk, mármint a Kárpát-medencében, szóval meleg lesz, és egyre melegebb a következő napokban. Jönnek a legfrissebb információk itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Legalább 100 milliárd dollárból hatalmas űrbázist kíván építeni Louisiana államban, az Egyesült Államok déli részén a SpaceX. Az amerikai űripari vállalat célja, hogy évente több ezer repülést indítson és fogadjon a Starship-el, azaz a SpaceX új generációs, szuper nehéz rakéta rendszerével, amelyet jelenleg Texasban fejlesztenek. A mexikói öböl partján fekvő terület több mint 2,5-szer akkora, mint az amerikai főváros Washington. Az építkezés várhatóan jövőre kezdődik, az első Starship indítást 2029-re tervezik. Szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importárucikre a kanadai kormány. Ottawa, Washington hasonló intézkedéseire reagál ezzel a lépéssel. A döntés 27,6 milliárd kanadai dollár értékű árut érint. Ez mintegy 6200 milliárd forintnak felel meg. Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy az amerikai központi hírszerző ügynökség igazgatója Moszkvában tárgyalt. Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára azt közölte, Vlagyimir Putyin államfő nem fogadta John Ratcliffe-et. A Kreml szóvivője szerint a látogatás célja a szakszolgálatok közötti kapcsolat volt, egyéb részleteket Peszkov nem közölt. A kurd vezetésű szíriai demokratikus erők parancsnoka bejelentette, az észak-kelet-szíriai kurd autonóm területet ellenőrző milícia hivatalos feloszlatását. Mazlum Abdi a damaszkuszi elnöki palotában azt közölte, hogy csapatai befejezték a beolvadást a szíriai hadseregbe, és önálló erőként beszüntetik a működését. A kurd vezetésű haderő egy januári kormányoffenzíva során elveszítette az általa ellenőrzött észak-kelet-szíriai területek többségét, és egyesülési megállapodást írt alá a hadsereggel.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 151.539 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forint volt. A MOL 1,2%-kal 5.040 forintra csökkent, az OTP 2%-kal elősödött 46.480 forintig. A Magyar Telekom 2,3%-kal nőtt 2.558 forintra, a Richter 2%-kal emelkedett 13.360 forintig. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 7/10%-kal erősödött, a párizsi CAC 2/10%-kal gyengült. Milánó 3%-kal emelkedett, Madrid 2%-kal került lejjebb a nap végére. Erősödéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones és az S&P 500-as 3%-kal nőtt, a Nasdaq kompozit pedig 7%-kal emelkedett. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 360 forintba és 31 fillérbe kerül. Egy amerikai dollár 308 forint és 96 fillér, egy svájci frank 384 forint és 45 fillér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI honnonként 1,9%-kal csökkent, 80 dollár 81 centre. A Brent jegyzési ára 86 dollár 94 centen áll, 1,9%-os mínuszban. Egy uncia aranyért 2%-os csökkenés mellett 4683 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban egy megawattórányi energia hordozó 63 euróba és 19 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében. Orbán Anita külügyminisztert hallják.
7: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk, a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült időnk lesz, sok napsütéssel, a szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. A már 5. éve tartó háború közepette ünnepelte Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóját. A megemlékezésen kívül augusztus 24-én az Ukrajnát támogató országok kijevi csúcstalálkozóján több olyan kétoldalú megállapodás is született, amely jelentősen javítja az ország védelmi képességeit, ilyen a brit titkosított katonai technológia átadása, illetve a francia-ukrán megállapodás, amely precíziós rakéták ukrajnai gyártására ad lehetőséget. A részletekről Szilágyi Mátyást, a Külügyi Intézet vezető kutatóját Péli Nagy Kata kérdezte.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: 1991. augusztus 24-én a kijevi parlament a moszkvai puccskísérlet után kiáltotta ki a függetlenségét. Egyébként decemberben 92%-os össznemzeti népszavazás támogatása mellett. Ugye ez a kiinduló pontja Ukrajna függetlenségének 35 éves évfordulójának, de van még egy dátum, amit szerintem érdemes megemlíteni, ami aztán ennek az egésznek a kiinduló pontja lehetett, a Gorbacsov elleni híres puccs, amely 91. augusztus 19 és 21-e között zajlott. Végül is ez vezetett oda, hogy még abban az évben karácsonykor a Szovjetunió hivatalosan is felbomlik. Hát ennek a két dátumnak aztán igencsak szoros összefüggése van. És Ukrajna 35 éves története, nem mondhatnám, hogy nem volt izgalmas. Lesz-e következő 35 év, mármint a függetlenség szempontjából?
3: Ez egy nagyon érdekes történelmi helyzet, történelmi fejlődés. Hát egyfajta kelet-európai viszonylatban lehet azt mondani, hogy késleltetett nemzettéválás folyamata zajlott egy nagy birodalom részeként, az orosz birodalom részeként létezett évszázadokon keresztül. Ukrajna különböző történelmi fordulópontok vezettek oda, hogy sikerült ennek a politikai közösségnek önállóan, függetlenként meghatároznia önmagát, először az első világháború végén egy rövid időre, utána elég gyorsan ismét a nagybirodalom Szovjet-Oroszország, illetve a Szovjetunió keretébe került, visszaintegrálódott. Később csak hát a rendszerváltás, illetve a Szovjetunió szétesésekor vált lehetővé az, hogy önálló, nemzetközi, jogilag önálló politikai egységként, önálló független országként fogalmazza meg önmagát, és az utóbbi 35 évben ugye ennek a helyzetnek a folyamatos változását, dinamikus változásait látjuk, ahogy egyre inkább előtérbe került az önálló ukrán állami identitás, előtérbe került az ukrán kulturális nemzeti és nyelvi identitás Ukrajnában, miközben az országnak egy nagyon jelentős része az orosz nyelvi beágyazottságú vagy orosz nemzetiségű, illetve más komolyabb létszámú nemzeti kisebbségek is történelmileg megtalálhatóak, élnek Ukrajnában. Hát egy nagyon komplex nemzetiségi helyzet is jellemzi a modern Ukrajnát. Hát az utóbbi időszakban, 2000-es évektől, 2000-es évek közepétől kezdve hangsúlyossá váltak, akcentuálódtak a minél inkább nemzeti identitású, ukrán nemzeti identitású Ukrajna megteremtésére irányuló törekvések, illetve hát az Oroszországgal meglévő sok évszázados történelmi integráció, alárendeltség, együttélésnek a eltávolítására, felszámolására, csökkentésére irányuló törekvések.
2: Ha megnézzük, akkor ennek a 35 évnek politikai szempontból a csomópontjai mindig a körül, vagy a csúcspontjai, vagy forrópontjai mindig a körül kezdtek el kialakulni, hogy éppen oroszbarát kormány volt hatalmon, vagy éppen nyugatbarát, vagy legalább nyugat felé közelítő kormány volt hatalmon. Tehát valahol mindig ez az inga politika jellemző volt, és amikor ez az inga nagyon kilengett, akkor egyszerűen mindig történt valamilyen nagyobb puccs, vagy népi felkelés, vagy valamilyen megmozdulás.
3: Így van, mindez az alakulás, ez az evolúció nem egy geopolitikai légüres térben zajlott, hanem különböző nagyhatalmak nemzetközi befolyási övezetek közötti harcként is felírható és tételezhető. Itt mindig is egy ütköző zóna húzódott, egy ütköző övezet a Szovjetunió szétesése után, egy igen fontos ütköző zóna a kelet és a nyugat között, illetve Oroszország és nyugat, az Egyesült Nyugat, Nyugat-Európa, Európai Unió és természetesen az Egyesült Államok között, tehát egy geopolitikai mérkőzés is zajlott párhuzamosan, amely erősítette a tendenciákat, amelyek hát az Oroszországtól való eltávolodásra mutattak, és ezt ösztönözték ukrán részről. Ez mindenképpen egy másik nagyon fontos összetevője a folyamatnak. Komoly befolyása volt természetesen a külső erőknek.
2: Ha már ezt szóba hozta, akkor van egy nagyon fontos dátum, 1994 budapesti memorandum. Ukrajna akkor a világ harmadik legnagyobb atomfegyver arzenáljával rendelkezett. És ez a memorandum arról szólt, hogy lemond erről az arzenálról, cserébe viszont az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország garantálja a határait és a sérthetetlenségét. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő, ebből semmi nem lett néhány évtizeddel később.
3: Hát ez az atomarzenál, ez természetesen egy hipercentralizált totalitárius birodalomnak a atomarzenália volt. Ez egy maximálisan központból irányított Moszkva központú orosz hadseregnek a felügyele alatt álló arzenál volt, amely ugye a történelem ilyen típusú szeszélye következtében került, úgymond Oroszországhoz képest külföldre. Ez egy elég érdekes kérdés, hogy ezzel mit tudtak volna kezdeni ukrán oldalon. Hát mindenképpen biztosítani kellett, hogy ezek az eszközök, ezek valamilyen intézményes és ellenőrzött felügyelet alá kerüljenek. Megkockáztatom azt a értékelést, hogy 94-ben még a nyugat szempontjából nem tűnt kifejezetten biztonságosnak az a helyzet, hogy egy volt ugye szovjet atomeszköz, az egyszerre csak hát valamilyen más ország, egy újonnan függetlenné váló országnak a felügyelete alá kerül. Hát ezt mindenképpen rendezni akarták amerikai, nyugati, brit egyéb szempontból ezt a helyzetet. Különösebb kétségek nem voltak a felől, hogy ennek az egész eszköz állománynak a valószínű legjobb helye az mégiscsak az, hogyha Oroszországnak a felügyelet alá kerül.
2: Amivel nincs is semmi baj, de az, hogy közben a nagyhatalmak egy része garantálja az ország szuverenitását és a határainak a sérthetetlenségét, ez az, ami aztán később eléggé gyönge lábakon állt. Szinte egyáltalán nem állt semmilyen lábakon, ugye a Krím-félsziget annektálása után különösen.
3: Igen, 94-ben viszont még nem tűnt olyan fenyegetőnek, sőt egyáltalán nem volt ilyen megítélés alatt Oroszország, hiszen egy meggyengült korábbi szuperhatalomról vagy nagyhatalomról volt szó, ugye, amely tulajdonképpen a saját működésének a stabilizálását, gazdasági rendbetételét is hát igen nagy problémák árán tudta csak biztosítani, tehát gyakorlatilag Oroszországot egyáltalán nem tartották ebben az időben egy komolyan vehető problémának vagy fenyegetésnek nyugati részről. Ilyen kérdések, ahogy mondani szokás, még a Holdban vagy ott sem voltak, hogy most majd Oroszország a következő években offenzívát indít.
2: Más volt a vezetés.
3: Szovjet területek megszerzésére vagy visszaszerzésére. Tehát legyengített állapotban lévő padlóra fektetett volt szuperhatalom volt, nem tartották különösebb geopolitikai fenyegetésnek. Ami persze 30 év múlva megváltozott, és hát egy egész más helyzet alakult ki.
2: Ugorjunk egyet, nézzük a mostani ünnepségeket. Augusztus 24-én jó néhány, főleg a Baltikumból származó jelentős politikus és kormányfő ott volt, ünnepelt, sokan persze hiányoztak. Mennyire lehet stabilnak tekinteni most jelenleg Ukrajna függetlenségi harcát? Ugye harcok továbbra is zajlanak, immáron 5. éve az Európai Uniótól valamivel több mint 6 milliárd eurós további segélyt igényelt Ukrajna. Az Egyesült Államok nem képviseltette magát az ünnepségen, sőt úgy tűnik, hogy Zelenszky kérése sem talált nyitott fülekre, amely a műholdas hírszerzési hálózatok kibővítését jelentette volna Ukrajna számára. Hogy látja a mostani helyzetet?
3: Általában pesszimisztikusak a megfigyelők azt illetően, hogy itt egy hosszan elnyúló konfliktusról van szó sajnos, tehát még mindig nem látszik a vége. Illetve a különböző béketapogatózások, próbálkozások úgy tűnik, hogy visszaszorultak, tehát jelenleg egy mindkét fél részéről egyre elmélyülő, egyre súlyosabb eszkalációval járó háború zajlik, amely jelen pillanatban elsősorban a hátországokat célozza, illetve a fronton továbbra is zajlik egy részben álló háború, részben egy nagyon lassú orosz előrenyomulás, amely nem eredményez jelen pillanatban látványos sikereket. Viszont én a potenciális lehetőségek szempontjából azért Ukrajnát semmiképpen nem írnám le, sőt, az utóbbi fél évben mindenképpen történt egy nagyon jelentős ukrán előremozdulás, ez a drón hadviselés és a részben a rakéta hadviselés területén. Hát Ukrajna kifejlesztett nyugat, Amerika Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Unió legerősebb államai kathatós támogatásával egy nagyon komoly dróngyártó potenciált, illetve egy közös dróngyártást is lényegében a nyugati államokkal, melynek az egyik állomása is volt most az említett találkozó, hiszen a brit miniszterelnökkel, aki a miniszterelnöksége első külföldi, első tengeren túli utazását Ukrajnába intézte, Burnham miniszterelnökkel tartott tájékoztatón aláírtak Zelenszkij elnökkel két nagyon fontos megállapodást is a drónok fejlesztésével kapcsolatban, ami tulajdonképpen angliai fegyvereknek, illetve rakétáknak az alapelveinek az átadását jelenti ukrajnai gyártás szempontjából. Ez a SCAP nevű rakéta, amely francia, illetve francia brit gyártású, ehhez adja át az angol fél a különböző tudományos technikai termelési know-how-okat, hogy lehessen Ukrajnában is közvetlenül gyártani. Ezeknek a rakétáknak a célja ilyen 250-300 kilométeres mélységbe stratégiai csapások mérése, tehát az orosz mélységben, és pontosan azokat a balisztikus rakéta indító állásokat, parancsnoki pontokat, bunkerek és egyéb infrastruktúrális pontok kiiktatását célozza, amelyek segítségével jelen pillanatban Ukrajna az interkontinentális, orosz interkontinentális rakéták csapásait kénytelen elszenvedni. Tehát gyakorlatilag nem egy elhárító rakétarendszer, ami az amerikai Patriot lenne, amiből jelen pillanatban hiány van, és úgy tűnik, hogy csak nagy késéssel tudják Ukrajnának leszállítani, hanem már eleve az orosz balisztikus rakéta kilövő kapacitást célozza fenyegetni. Hát ez egy nagyon komoly megállapodás megítélésem szerint, illetve az AI, a mesterséges intelligencia vezérelte különböző katonai rendszerek csípjeinek a gyártásában is született egy komoly megállapodás brit-ukrán vonatkozásban, illetve a brit fél megkapja ezen túl az ukrán Avenger rendszernek a mesterséges intelligencia által generált adatbázisát, ami tulajdonképpen a különböző ukrajnai fegyverek, fegyverrendszerek oroszországi bevetésének az eredményességi adatait összesíti. Tehát egy hatalmas informatikai adatbázist, ami segít a brit, illetve áttételesen az egész nyugati fegyvergyártásnak a technológiai felpörgetésében. Tehát itt nagyon komoly megállapodások történtek. Ezek tükrében én egyáltalán nem tartom esélytelennek az ukrán fegyveres erőt, akár a további hónapokban még nagyobb előnyök elérésében Oroszországgal szemben. Tehát itt egy nagyon komoly ukrán potenciál van, ami egy nagyon lényeges, tulajdonképpen a világon egyedülálló nyugati tudományos, technológiai és üzleti erővel megtámogatva, hát egy nagyon jelentős súlyt képezhet Oroszországgal szemben. Ez ugye vonatkozik mind a brit, illetve az európai gyártók egyesített haditechnológiai és gazdasági erejére, mint pedig az Egyesült Államok gyártóinak az erőire. Tudjuk azt, hogy egy hónappal ezelőtt amerikai ukrán viszonylatban is született olyan kormányközi megállapodás, ami tulajdonképpen közös Amerikában diszlokált, de ukrán közreműködésre való dróngyártást irányoz elő. Hát itt nagyon komoly haditechnikai együttműködések bontakoznak ki Ukrajna javára, és ez egy olyan egyesült nyugati erőpotenciál, amely hát nagyon komoly elgondolkozásra késztetheti Oroszországot, illetve kiszámíthatatlan a következménye a továbbiakban, olyan szempontból is, hogy Oroszország milyen módon fog ezekre reagálni. Egy kockázati tényező is.
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a Pesti Alsórakparton a Margit hídtól délre. A Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Az Üllői úton befelé szakaszonként, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt és tovább a Közraktár utcában, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi út Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti út felújítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Torszó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. augusztus 26-a van, szerda, 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1789-ben ezen a napon jelent meg az emberi és polgári jogok nyilatkozata. Ez a francia forradalom egyik alapvető dokumentuma, amely mondott például, illetve kimond ilyeneket, hogy minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad, a társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak. A nyilatkozat alapelvei egyébként a francia jog, meg hát természetesen a kontinentális jogrendszer és az Egyesült Államok, illetve Nagy-Britannia jogrendszerének jelenleg is érvényben lévő alkotmányos elvei közé tartozik, és olykor használják őket a törvényhozás, illetve más kormányzati tevékenység elleni tiltakozás során is. Érdekesség, hogy a franciáknál ugye ezen szép alapelvek mentén azért egy elég komoly diktatúra bontakozott ki, mármint az 1789-es forradalom, illetve hát fordulat után, de hát nyilván ez már a történelem alakulásának sajátossága. Ami viszont a mi egyéni sajátosságunk, hogy megérkezett Kecsőri Hárd. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Na, itt a közönség időben, befutva. Időben befutva, így van. Mi újság a városban?
4: Kegyetlen.
3: Kegyetlen?
4: Csak a szokásos reggeli csúcs.
3: Pedig még az iskolások sehol nincsenek.
4: Fú, pont ezen gondolkoztam már tegnap, hogy jövő hét kettől itt
3: brutális lesz.
4: Itt mindenfele, ahol lehet kerülni. Ráadásul ugye elkezdik a déli körvasutat, ott 6-7 gatya. Az ott az esélytelen, tehát ott én nem tudom, hogy fog bejárni dolgozni.
3: Hát majd meglátjuk, nyilván én is kíváncsi vagyok rá, bár én most átálltam a tömegközlekedésre, és egészen üdítő párbeszédeket hallok itt reggelente a munkásosztállyal, ahogy utazom, de nagyon bírom egyébként. Pont az jutott eszembe, hogy ügyvéd kollega, illetve hát egykori Isten nyugosztalja, dr. Tordján József, aki egy időben földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter is volt, és hát ugye kisgazda politikus, neki volt egy ilyen kifejezése, amikor már nem tudott

0: mit mondani, hogy patakvér fog folyni. Hát ez következik szerintem jövő héten, amikor...
1: Hát valami ilyesmi. De neked majd... mindig jobb, mert te viszonylag egy kevesebb átszállással, tehát egy átszállással
0: Egy átszállással, így van. Na. Egy átszállás, sok gyaloglás, úgyhogy így van. De szeretem.
1: Csepel, ugye Hév, akkor még onnan el kell jutni valahogy a hármas metróhoz, mert
0: én
1: az a legegyszerűbb.
0: Én onnan, úgyhogy igen.
1: Hát akkor
0: igen,
1: nem is kell bemutatni, igen, de onnan ismerem. Még egy villamos, és akkor onnan a hármas metró is.
0: Igen, igen, igen, egészen elképesztő. Jó, hát gondolunk rád, meg azért reméljük, hogy megérkezel időben.
1: Persze,
0: ahogy
1: itt leszek.
0: Ma is tetted.
1: Minden csak, itt leszek.
0: Na és akkor, pontosan, és akkor jönnek a hírek itt a Trend FM-en a 94.2. Ja, Németh László vagyok, jó reggelt mindenkinek.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño által okozott heves esőzések és asszályok miatt.
1: Az intézkedések a Panama csatornát is érintik. Az El Niño egy természetes időjárási jelenség. A csendes óceán egyenlítői középső és keleti részén a felszíni vizek felmelegednek, ami egy helyeken melegebb és szárazabb, máshol pedig hűvösebb és nedvesebb éghajlatot eredményez, és szélsőséges időjárási eseményekhez vezethet. A vízhiány miatt a Panama csatorna szeptember 3-ától napi 36-ról 34-re, majd szeptember közepétől 32-re csökkentik a mesterséges vízi úton áthaladó hajók forgalmát. A világ tengeri kereskedelmének mintegy 5%-a halad át a 80 km hosszú szakaszon, amely az Atlanti óceánt és a Csendes óceánt köti össze.
0: Szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importáru cikkre a kanadai kormány.
1: Ottawa Washington hasonló intézkedéseire reagál ezzel a lépéssel. A döntés majd 28 milliárd kanadai dollár értékű árut érint, ez pedig mintegy 6200 milliárd forintnak felel meg.
0: Több orosz katonai gép is behatolt Dél-Korea légvédelmi azonosítási övezetébe tegnap.
1: Két hónapja orosz és kínai harci repülők is megközelítették a térséget. Peking akkor azt állította, hogy hadászati légiőrjáratot hajtottak végre. Moszkva pedig azt közölte, hogy a művelet a szokásos katonai együttműködési tervek része volt, és nem irányult egyetlen harmadik ország ellen sem.
0: Megerősítette a Kreml szóvívője, hogy az amerikai központi hírszerző ügynökség igazgatója Moszkvában tárgyalt.
1: Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára azt közölte, hogy Vladimir Putyin államfő nem fogadta John Ratcliffe-et. A Kreml szóvívője szerint a látogatás célja a szakszolgálatok közötti kapcsolat volt. Egyéb részleteket Peszkov nem közölt, Ratcliffe-ben nem jelentett moszkvai látogatásáról.
0: Magyarország tűzoltókkal és speciális járművekkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében.
1: Ezt a belügyminiszter közölte a közösségi oldalán. Posfai Gábor hangsúlyozta, Magyarországon is hetek óta komoly problémát és kihívást jelentenek a rekordszámban előforduló szabadtéri tűzesetek. A magyarországi események mellett Európa szerte több helyen, így a szomszédos Szerbiában is kritikus helyzet alakult ki. A szerbiai erdőtüzek oltásában az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében más külföldi egységek is részt vesznek. Szerbiában 4 tűzoltó helikopter érkezett, 2 Csehországból, 1 Romániából és 1 Szlovákiából, emellett német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak a munkába.
0: Sikerült megfékezni a szerb deliblati homokpusztán tomboló tüzet, Tomó Margarétát, a vajdasági Szabad Magyar Szó újságíróját Péli Nagykata kérdezte a részletekről.
3: Kamerákkal szerelték fel a terület nagy részét, és ezek a kamerákat elméletileg ugye állandóan figyelemmel kísérik, és kivették észre a július végi tüzet is. A nagy kérdés, hogy most az augusztus 5-én felobban tüzet miért nem vették észre időben, vagy időben észrevették-e és megfelelően reagált. A kritikusok azt mondják, hogy nem vették komolyan ezt az augusztus 5-i tüzet, amit azóta se sikerül ugye megfékezni és eloltani. Hogyha akkor időben reagálnak, rögtön megkezdik a légioltást, akkor talán másképp alakulhatott volna a helyzet.
0: Feljelentést tett a külügyminisztérium a COVID-járvány alatti beszerzések ügyében.
1: Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzés aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
4: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk, a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
2: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 151.722 ponton áll. A részvénypiac forgalma 8 perccel nyitás után átlépte a 300 millió forintot. 0,4%-kal csökken a MOL 5.020 forinton áll. Az OTP 2%-os erősödés mellett 46.560 forinton, a Richter 3%-kal emelkedett 13.400 forintra, a Magyar Telekom 2.558 forinton stagnál. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forintba és 50 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 308 forintot és 98 fillért kérnek, egy svájci frankért 384 forintot és 64 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 79 fillér, a cseh koronáé 14 forint 97 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 421 forintba és 38 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában vegyesnek tűnik a hangulat, a londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 1%-kal erősödik, a párizsi CAC 3%-kal került feljebb. Milánó 1/10, Madrid 3%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,3%-kal csökkent, 80 dollár 44 centre, a Brent jegyzési ára 86 dollár 75 centen 2%-os mínuszban. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett 4690 dollárt és 60 centet kérnek idehaza. Dehogy idehaza, a világpiacon, így nyilván idehaza is. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A GDP adattal összefüggésben nyilatkozott Varga Mihály jegybankelnök, egyébként a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az alapkamat 5,5%-ra mérséklődött.
1: A jegybankelnök a döntés követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a makrogazdasági kilátások összességében a júniusi előrejelzéssel összhangban alakulnak, azonban az ipari termelés bővülése a korábban vártnál gyorsabb, míg a mezőgazdaság teljesítménye az asszály miatt visszafogottam lehet. Varga Mihályt hallják.
5: Mind a kiskereskedelmi forgalom, mind az ipari termelés bővülése folytatódott éves összevetésben. Az igazított adatok szerint az ipari termelés volumene 4,1%-kal, a kiskereskedelmi forgalom pedig 3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Előre tekintve arra számítunk, hogy az elérhetővé váló uniós források lendületet adhatnak a beruházásoknak is, ennek növekedési hatása fokozatosan jelentkezhet.
2: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel, az északkeleti ország részben és az Alpok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
2: Sporthírek a 94.2.
0: A 15. helyen kiemelt a világranglistán 63. Marozsán Fábián kétszettes győzelemmel bejutott a nyolcad döntőbe a 818 ezer dollár özdíjazású Winston-Salemi keménypályás tenisztornán. Fucsovics Márton címvédőként indult volna, de vássérülés miatt visszalépett, így kiesett a top 100-ból. Udvardi Panna bejutott a nyolcad döntőbe, Bondár Anna viszont kiesett a nyitókörben. Az 1,2 millió dollár özdíjazású keménypályás női tenisztornán Monterreyben. Udvardira a nyolcad döntőben a második helyen kiemelt belga Elise Merten vár, akitől kikapott a korábbi két mérkőzésükön. Az osztrák Lask 4 gólos hátrányból fordított a Celtic ellen, A labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó fordulójában egy története során először feljutott a főtáblára. A párharc első meccsét 3-0-ra nyerte hazai pályán a Celtic, amely a linci visszavágó elején gyorsan betalált, és ekkor már 4-0-ra vezetett összesítésben, a hazaiak viszont nem adták fel, döntetlenre mentették a meccset, és a hosszabbításban a 109. percben az amerikai Samuel Adeniren megszerezte második gólját a találkozón, a LASK pedig ezzel tovább tudott jutni.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
0: Tovább lassult a lakások drágulása júliusban, a kshingatlan.com legújabb lakásár indexéből az is kiderül, hogy robbanásszerűen nőtt az újépítésű ingatlanok kínálata, regionális szinten pedig egyre nagyobb árkülönbség tapasztalható. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét Gyepes Károly kérdezte a részletekről.
2: Jó reggelt! Ez a reggeli monitor.
6: Tovább mérséklődött a lakásárak éves emelkedésének üteme, miközben a havi összegzésben az egyes országrészek közötti jelentős eltérések alakultak ki az ingatlan.com júliusi lakásindexe szerint. A 300 ezres és 3 milliós négyzetméter ár is jelen van a piacon. Minek köszönhető ez?
7: Bizonyos szempontból nem meglepő, hogy folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakásár emelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt. Ez azért érdekes, mert az egyes régiók között ugyanakkor nagyon eltérőek a dinamikák. Ez leginkább Budapesten mutatkozik meg drasztikusan. Emlékezhetünk, hogy 2025-ben még Budapesten is éves szinten nagyságrendileg ilyen 20%-os áremelkedést tapasztalhattunk. Ez mostanra, tehát 2026 júliusára 8,3%-ra mérséklődött. Ugyanakkor azokban a régiókban, ahol megfizethetőbbek még a lakásárak, ott az éves drágulás tempója és a havi drágulás tempója is mondhatni, hogy kiemelkedőnek számít. Például az észak-magyarországi régióban 14%-os, Dél-Alföldön 14,8%, Észak-Alföldön pedig 15,4%-os, és Pest megyében is éves összevetésben több mint 15%-kal emelkedtek az árak, ami leginkább annak köszönhető, hogy a Pest megyei lakásárak azok a budapesti ingatlanárak emelkedésével mozognak fordított arányban, tehát hogyha nagyon emelkednek a budapesti lakásárak, akkor ez a Pest megyei ingatlanokat is felhúzza, pont annak okán, hogy aki már nem tudja megfizetni a fővárosi lakásárakat, az inkább az agglomerációban keresgél.
6: Minden lakástípusra igaz a tendencia?
7: Alapvetően az elmúlt néhány hónapban azok az ingatlanok jelentették a lakáspiac motorját, amik megfizethető áttartományban kerülnek piacra, és elérhető rájuk az otthonstart hitel. Óriási nagy törés van a keresletben, ugyanis a 100 millió forint fölötti ingatlanok, és a 1,5 milliós négyzetméter árnál drágább ingatlanok esetében. Jelenleg azok az ingatlanok számítanak igazán közkedveltnek, amire igénybe lehet venni a 3%-os hitelt, és egyébként ez azért is abban is megmutatkozik, hogy Budapesten például a belépő kategória az 1-2 évvel ezelőtti 40, illetve 35 millió forintos lélektani határon most már az 50 millió forintot súrolja, tehát gyakorlatilag 40-50 millió forint alatt Budapesten már nem is nagyon lehet olyan ingatlan találni, ahova az ember szívesen beköltözne.
6: És a rengeteg új projekt Budapesten hogyan hat erre a piacra? Az új építésű házak például.
7: Az új építésű piac robbanása, mert egyértelműen kínálati robbanásról beszélhetünk az új lakások esetében, szintén visszahat a használt lakások dinamikájára, mégpedig, hogy a fővárosban közel duplájára nőtt a kínálat az elmúlt egy évben, az új lakások esetében, és ezek között az új lakások között szép számmal találunk olyanokat is, ami megfizethető áron kerül a piacra, és akár még a 3%-os hitel is igényelhető rájuk. Persze ez a piaci szegmens most egy picit lehűlhet, hiszen a kiemelő rendeleteket a kormányzat felülvizsgálja, úgyhogy évvégéig eldől, hogy azok közül, az ingatlanok közül, amik még nem rendelkeznek építési engedéllyel, mik azok, amik folytatódhatnak, illetve mik azok, ahol valamilyen szinten módosítani kell a koncepciókon vagy a terveken. Tehát ebből a szempontból azért az látszik, hogy az új építésű kínálat növekedése az növeli a versenyt a kínálati oldalon. Ez egyébként a prémiumabb árazású ingatlanok esetében is megfigyelhető, hiszen hogyha valaki tud venni a fővárosban 1,2-1,3 millió forintos négyzetméter áron újépítésű lakást, akkor az 1,7-1,8 vagy 2 milliós négyzetméter áron kínált ingatlanok iránt is csökken a kereslet, hiszen ennek a prémium kategóriának a vásárlói főként a befektetői körből kerülnek ki. Tehát, hogyha ezek a lakásépítési folyamatok fönnmaradnak és tovább folytatódnak, akkor ez egy erős kínálati versenyt is biztosíthat a piacon, ami tovább fékezheti a használt lakásárak emelkedését, aminek hátterében az áll, hogy vannak olyan kerületek, ahol szinte ugyanannyiért tudunk új lakást vásárolni, mint használtat.
6: A panellakások mindig is megfizethetőbbek voltak. Ez változott azóta?
7: A panellakások helyzete gyorsan változik. Ez leginkább az elmúlt egy évben abban öltött testet, hogy mivel még mindig ezek voltak a legmegfizethetőbb ingatlanok, például a fővárosi lakás kínálatban, ennek hátterében pedig az áll, hogy egy panellakás átlagosan 24%-kal olcsó, mint egy hasonló helyen, hasonló állapotú téglépítésű lakás, viszont a lakáspiaci dinamikától nem tudják függetlenni magukat a panellakások eladói sem. Tehát amikor nagyon pörgött a piac Budapesten, 2025-ben például két keresleti hullám is végigsöpört, akkor ez egyértelműen élénkítette a panelok iránti keresletet. Most viszont a fővárosi kereslet az ingatlan.com-on mért érdeklődések számai alapján nagyságrendileg ilyen 20-25%-kal esett vissza éves összevetésben, ez pedig a panellakások iránti keresletet is mérsékli. De még mindig válságállóbbak a panellakások, elsősorban a kedvező bárszintjüknek köszönhetően, és leginkább annak köszönhetően, hogy a panellakások szinte mindegyikére igényelhető a 3%-os hitel, ami egy óriási nagy előny azok számára, akik hitelből szeretnék finanszírozni az ingatlan vásárlást. Ennek következtében viszont a panellakások árszintje is jelentősen nőtt, és most már szinte a legtöbb panellakás közelíti a 1,5 millió forintos négyzetméter árszintet, ami nem is annyira a négyzetméter árak szempontjából lehet meglepő, hogy milyen sokba kerülnek a panellakások, hanem azt standard panellakás méretekből kiindulva, ez azt is jelenti, hogy most már egy 53 négyzetméteres klasszikus panellakásért is van, ahol 70-75 millió forintot kell fizetni. Ennél többet nem tudnak kérni a tulajdonosok, hiszen ez már kizáró feltétel lenne az otthonstart hitel esetében, de látszik, hogy most az ingatlan piac négyzetméter árai gravitálnak, vagy közelítenek a 1,5 millió forintos négyzetméter ár korláthoz.
2: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: A vonalban itt van velünk Szitás Lóránt, az XTB munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot!
0: Mi történt a piacokon, amíg mi aludtunk, illetve mi történik most?
8: Amíg mi aludtunk, addig az amerikai tőzsdék tegnap enyhén erősödtek, és pluszban is tudtak zárni, elsősorban az olajárak és a kötvényhozamok csökkenésének köszönhetően. Befektetők figyelme a mai napon elsősorban az Nvidia gyors jelentésére, valamint az amerikai PCE inflációs adatokra fog irányulni. Ha megnézzük az Európát, akkor láthatjuk, hogy ez a pozitív hangulat, ez lényegében átjött a mi kontinensünkre is, és a mai napon azt láthatjuk, hogy több európai index pluszban van, viszont ez nem olyan komoly ralli, vagy pedig nem olyan komoly pozitív hangulat, hogy most tényleg mindenki befektetni akarjon, hanem ez lényegében egy óvatos elindulás talán így a pozitív hangulat felé. A pozitív hangulat ugye be tudja folyásolni majd az Nvidia gyors jelentése és az amerikai inflációs adatok. Egyébként az olajpiacon is voltak pozitivitások, hiszen az olajára hordonként 85 dollár környékére esett, ami a hormuzi szoros hajóforgalmának esetleges újraindulásával kapcsolatos reményeket támogathatnak. Viszont itt ugye a geopolitikai helyzet továbbra is nagyon törékeny, és már ugye nem egyszer tapasztaltuk azt, hogy a sajtó lehozta, hogy az Egyesült Államok és Irán tűzszüneti megállapodás felé haladnak, de ugye a realitás pedig ennek az ellenkezője. Most ugyanez a helyzet, tehát a sajtó megint hozza le azt, hogy valamilyen megállapodás születhet, egy pozitív irányba indulhat a történet. A piac is ugye erre reagált, és ezt láthatjuk, hogy ezeket a pozitív piaci hangulatokat. Egyébként még nagyon érdekes a gáz piaca, megnéztem az európai gázárakat, amelyek a 2026 márciusi csúcstól, azaz 68 euróról most visszacsökkent 64 euróra. Itt is ugye láthatjuk azt, hogy a hormuzi szoros pozitív hírei, ami a sajtóban megjelentek, rögtön ugye hatással is volt még a gázárakra, hiszen ez nagyon-nagyon befolyásolja ugye az ottani helyzet az európai gázárakat. És emellett még, ami nagyon érdekes, az az, hogy megnéztem a jelenlegi gázkészleteket itt Európában, és hát ilyen 5 éves átlag alatt helyezkednek el a feltöltési adatok. Tehát ha megnézzük, lényegében a három legjobban teljesítő országot, az Portugália 90%-ra töltötték fel már a készleteket, Lengyelország szintén 90%, Olaszország 81% és Spanyolország pedig 73%. Az összes többi ország az kb. 50-60% között helyezkedik el, ami nagyon-nagyon gyenge, hiszen az 5 éves átlag alatt helyezkedünk el. Egyébként Magyarország 67%-os készletfeltöltéssel rendelkezik, és megnézzük még a szomszédunkat, Szlovákiát, aki csak csupán 49%-os feltöltöttséggel rendelkezik. Tehát nem akarom kongatni a harangot, ugye, vagy pánikot kelteni, de ezek az adatok lényegében 5 éves átlagos alatti adatokat jelentenek. Tehát itt ugye láthatunk egyfajta ilyen nagyon lassított, lassú feltöltési szezont.
0: Mi az, ami várható ma a piacokon, milyen folyamatokra figyelnek ma?
8: Mindenféleképpen, amit említettem, az az Nvidia gyors jelentése, hiszen ugye nagyon is függ az Nvidia gyors jelentése, ami a technológiai vállalatokat illeti, és ami magát a pozitív piaci hangulatot, és ott van pedig az amerikai inflációs adatok, amelyek megmondhatják, vagy előre vetíthetik nekünk azt, hogy milyen is lesz a kamatpolitika az Egyesült Államokban, ami befolyásolja ugye a részvényeket, és ugyanúgy az amerikai dollárt is.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Szitás Lórántot, az XTB munkatársát hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
8: Nagyon szépen köszönöm, hasonlókat kívánok, sziasztok!

0: Reggeli Monitor.
1: Ma 48 éves Macaulay Culkin. A reszkesetek betörő Kevinje nem csupán szerepei, hanem családi vagyonvitája miatt is címlapokra került. A gyermekszínész kamaszkorára mintegy 20 millió dollárt keresett, ám szülei válása során kiderült, hogy vagyonát meglehetősen rosszul kezelték. Culkin alig 15 évesen jogi úton érte el, hogy megfosszák szüleit a vagyona feletti rendelkezés jogától egy független végrehajtó kinevezésével. Érdekesség, hogy 1991-ben a My Girl, az első szerelem című film mellékszerepéért 1 millió dollárt fizettek Culkinnak. Ezzel ő lett az első gyermekkorú színész, aki ekkor összeget kapott egyetlen moziért, ráadásul nem főszerepben. Bár az egykori gyereksztár pályája tele volt hullámvölgyekkel, ma már két gyermek édesapjaként él nyugodt, kiegyensúlyozott életet párjával, Brenda Song színésznővel. Az utóbbi években az egykori gyermekszínész is visszatért, többek között az amerikai Horror Story című sorozatban. 2023 végén saját csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, megkoronázva különleges pályafutását.
0: Ez a Reggeli Monitor. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: Hajszál pontosan 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják, az FM 94.2-t. És benne egy apró köszöntést, ha az Izsók, a Natáliák, a Csekék, a Csekők, a Margitok, a Noellák és a Szellők részére, ilyen keresztnév is van, meg a Zamfirákat is Isten éltesse nagyon sokáig, azokat is, akiknek születésnapjuk van, vagy bármi okból ünnepelnek, például namíbiai barátaink, akiknél ma van a Hősök napja. Azért ez egy nagyon komoly évforduló. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jelentősen visszaestek a beruházások Magyarországon a második negyedévben.
4: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első negyedévi 0,5%-os csökkenés után április és június között több mint 9%-a mérséklődött a beruházások volumene. A szezonálisan kiigazítva éves alapon több mint 7%-os, az előző negyedévhez képest pedig több mint 4%-os visszaesést mértek. A beruházásoknál utoljára 2023 első negyedévében volt növekedés. A mostani csökkenéshez leginkább a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás járult hozzá, miközben az ingatlan ügyletek beruházási aktivitása fékezte a visszaesést.
3: Fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros.
4: A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntartható környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával 48 ezer dollárt, vagyis mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket 2027 áprilisáig kell megvalósítani.
3: A Revolut euró alapú stablecoinnal lép be a globális stablecoin piacra.
4: A brit fintech vállalat új tokenjének az EURER árfolyamát az euróhoz rögzítik. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncokon.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 150.816 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte az 1,1 milliárd forintot. 1,4%-kal csökkent a MOL, jelenleg 4.968 forinton jegyzik, az OTP 0,2%-os pluszban 46.560 forinton áll. A Richter 0,6%-kal csökkent 13.280 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-kal került lejjebb és 2552 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 78.882 dolláron és 5 centen forog, 0,5%-os pluszban. Az Ethereumot 0,8%-os erősödés mellett 2463 dollárért és 4 centért lehet vásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forint és 93 fillér, egy amerikai dollár 309 forint 24 fillér, egy svájci frank 384 forint és 93 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 0,1%-kal csökken, a párizsi CAC 0,4%, a milánói börze 0,1%, a madridi IBEX 0,2%-kal erősödik. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóját ünnepelte, miközben még mindig nem látszik az orosz-ukrán háború vége.
4: Jelenleg egy súlyosabb eszkalációval járó háború zajlik, amely már a hátországot is egyre gyakrabban támadja. A megemlékezésen kívül augusztus 24-én az ukránát támogató országok kijevi csúcs találkozóján több olyan kétoldalú megállapodás született, amely jelentősen javítja az ország védelmi képességét. Szilágyi Mátyást, a külügyi intézet vezető kutatóját hallják.
5: Én egyáltalán nem tartom esélytelennek az ukrán fegyveres erőt, akár a további hónapokban még nagyobb előnyök elérésében Oroszországgal szemben. Tehát itt egy nagyon komoly ukrán potenciál van, ami egy nagyon lényeges, tulajdonképpen a világon egyedülálló nyugati tudományos, technológiai és üzleti erővel megtámogatva, hát egy nagyon jelentős súlyt képezhet Oroszországgal szemben. Ez ugye vonatkozik mind a brit, illetve az európai gyártók egyesített hadi technológiai és gazdasági erejére, mint pedig az Egyesült Államok gyártóinak az erőire.
3: Feljelentést tett a külügyminisztérium a COVID-járvány alatti beszerzések ügyében.
4: Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érinti. Ezeket a járvány elleni védekezésre hivatkozva közbeszerzésen aluli kivételként kezelték. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
6: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
7: Időjárás jelentés.
4: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel, az észak-keleti ország részben és az napok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, kis estére 16 és 23 fok közé hűl a levegő.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig itt van velünk Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. Szervusz, szép napot kívánok!
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Azt már tudjuk, ugye, hogy tegnap a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Hogy fogadta a piac a döntést?
2: Alapvetően, ahogy említetted, a várakozásoknak megfelelően alakult, így maga a döntés az, hogy a kamat szint csökkent, az önmagában nem váltott ki érdemi reakciót. Ami újdonság volt, vagy legalábbis amire a piaci reakció, a pozitív piaci reakció érkezhetett, az egyértelműen az MNB bejelentése az inflációs cél felülvizsgálatáról. Ez volt a legfontosabb tétel, és erre erősödött a forint érzékelhetően a döntés után.
1: Az inflációs cél felülvizsgálata mit jelent ebben az esetben, és milyen folyamatokat indíthat el?
2: A kontextusa a helyzetnek az az, hogy deklaráltan elindul Magyarország az eurózóna irányába. Erről a kormány és a jegybank is explicit módon fogalmaz, és ez az irány elég határozottan kijelölésre került. És ugye a magyar inflációs cél az jelenleg 3%-os, ha az LKB is majd, amihez az eurozónához csatlakoznunk kell, az 2%-on áll, és ugye ehhez a célhoz kell eljutnunk majd a csatlakozási lépések terén, vagy lépések során, és ugye ennek mint egy következő állomás értékelte ezt a piac vélhetően, hogy így közelebb kerül Magyarország az euró bevezetéséhez, és ennek volt ez egy pozitív olvasata.
1: Hogyha a magyar gazdaság hozza a megfelelő mutatókat, és ugye ebbe a bizonyos ERM2 árfolyam rendszerben, illetve ezeknek az elvárásoknak megfelel majd, akkor már önmagában ezek a mutatók, tehát még azelőtt, hogy bevezetnék az eurót Magyarországon, vagy csatlakoznánk az eurózónához, már önmagában ezek a mutatók is egy megbízható, vagy megbízhatóbb partner képét mutatják a piac felé?
2: Abszolút, abszolút. Nem csak a cél, hanem az út is nagyon fontos, és azt lehet látni az eddigi példákban, elsősorban a 2004 után csatlakozott országok közül, akik már bevezették az eurót, főleg itt a régióban, Szlovákia, Horvátország, még talán nagyon korai Szlovéniát is említhetném, hogy már nagyrészt a konkrét pénznem cseréig az ERM2-es rendszerben gyakorlatilag már lezajlanak a legjelentősebb pozitív folyamatok. Úgy önmagában is egyébként fontos üzenet a piacnak, még az eurózóna tagsághoz történő csatlakozás nélkül is, hogy szigorodik a magyar inflációs cél, tehát a 3% helyett most már csak majd vélhetően először 2,5, aztán pedig 2%-os célra áll át a monetáris politika irányultsága. Ez önmagában is fontos cél olyan módon, hogy szigorúbb, feszesebb monetáris politikát vár el, és ebből adódóan a hozzá kapcsolódó hozamok is lejjebb kerülhetnek, és ez a megbízhatóságnak is egy fontos ismérve ezeknek a makromutatóknak a stabilitása.
1: Hogyha bevezetik a közös európai fizetőeszközt Magyarországon, akkor hogyan alakul a pénzügyi kormányzat, az aktuális pénzügyi kormányzat, illetve a jegybank mozgástere? Szűkülni fog a korábbiakhoz képest?
2: Hát a jegybank mozgástere az gyakorlatilag eltűnik, ha úgy lehet mondani, hogy ezt adjuk föl az eurózóna csatlakozással, a független monetáris politikát, illetve majd ugye a idővel az LKB döntéshozó szervében a kormányzó tanácsban kap majd helyet egy magyar delegált, de önmagában ez a lényegi része az ilyen szempontból megszűnik, és hát nagyobb figyelem hárul majd és nagyobb felelősség hárul majd a fiskális politikára itthon, ugyanis akár az infláció alakulását, ugye most már nem lesz a monetáris politika, mint egy kézenfekvő eszköz arra vonatkozóan, hogy az inflációs folyamatokat kordában tartsák, akár fölülről, akár alulról. Így nagyobb figyelem hárul majd a büdzsére és a pénzügyi politikára, tehát a kormányzati politikára, és egy jóval feszesebb üzemmódba kell működnie a következő, hát gyakorlatilag onnantól a következő évektől, de onnantól előre tekintve is, hogy a makrostabilitás az fennálljon Magyarországon.
1: Arról esetleg mit lehet tudni általánosságban, hogy a lakosság várja az euró bevezetését itthon?
2: Azt lehet látni a felmérések alapján, azért főleg az euróbarométer felmérése az, ami talán releváns, hogy elég jelentős a támogatottsága a közös devizának. Talán itt a messze a legmagasabb a régióban is, legutóbbi szám, amire emlékszem, az 80% körüli, de gyakorlatilag az elmúlt években is 70% körül mozgott a bevezetés támogatottsága itthon. Más kérdés egyébként, hogy ugye ez sok bizonyos problémákat megold a magyar gazdaságban, bizonyos kockázatokat kezel majd, de azért nem egy varázsszer. És egy másik kérdés, hogy a forint, hát azt lehet mondani, hogy talán elmúlt 5 évben tapasztalt, de talán elmúlt 10 évben tapasztalt sok időszakban káváriája, az mennyiben befolyásolja ezt az eredményt, tehát mennyire inkább a forintban nem bíznak annyira a háztartások, mint hogy inkább az eurót szeretnék. Ez egy nagy kérdés szerintem, hogy itt a tyúk vagy a tojás volt előbb. Minden esetre rövidre zárva van támogatottsága az eurózóna felé történő lépések irányába.
1: Ugye te az egyik nagy kereskedelmi banknál dolgozol, aminek az anyavállalata ugye hát nem csak Magyarországon, meg Ausztriában, hanem itt a régióban, több országban is jelen van. Nektek is megkönnyíteni az általános működést, hogyha már euróval lehetne fizetni?
2: Azt gondolom, hogy a kereskedelmi bankok számára is vannak előnyök és vannak hátrányok. Bizonyos költségeket ez stabilizálna, bizonyos bevételektől elesne a bank, amivel eddig számolhat, tehát ez is egy ilyen vegyes dolog. Ez is nagyon fontos, mint az uniós tagság tekintetében, itt az eurózóna tagságnál is a klubtagsága nagyon fontos, amit te is felvetettél még a beszélgetés elején, hogy egyáltalán az, hogy mi ehhez a körhöz tartozunk, ez önmagában egy nagyon komoly pénzügyi és makrostabilitási keretet ad az országnak szemben a zónán kívüli tagsággal.
1: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben az Erste makrogazdasági elemzőjét, Nagy Jánost hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom!
0: Reggeli Monitor. Les grands boulevards, Paris sur Marne.

0: Reggeli Monitor.
1: Ma augusztus 26-án világszerte a kutyákat, az ember legősibb társait ünneplik. A nemzetközi kezdeményezést Colin Page, amerikai író és állatvédő indította el 2004-ben, azon a napon, amikor családja örökbefogadta első menhelyi kutyáját. Az ünnep legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a menhelyeken élő, gazdára váró állatok helyzetére. Az állatvédő szervezetek ezen a napon kiemelten ösztönöznek mindenkit arra, hogy vásárlás helyett inkább az örökbefogadást válasszák. A világnap emellett tisztelgés a kutyák sokoldalúsága előtt is, hiszen családi kedvencként, valamint mentő, vakvezető, terápiás állatként is nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a társadalomnak. A szakemberek arra kérik a gazdikat, hogy ma egy extra sétával vagy játékkal kedveskedjenek kedvencüknek. Akinek pedig nincsen saját házőrző kedvence, az eledellel vagy önkéntes munkával támogathatja a helyi menhelyeket.
0: Ez a Reggeli Monitor.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és

0: és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. A Széll Kálmán tér környékén, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Pesti alsórakparton szintén a Margit hídtól délre, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Lezárták a félútpályát Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 10 óraban önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Aki pedig a mai napon született, Albán Uzoma Nvapa. Nem kell meglepődni, valószínűleg senkinek nem mond különösebbet ez a név, de ha már azt mondom, hogy Dr. Albán, akkor talán az én korosztályom, ez a mondjuk így 40 pluszos, elkezd bizseregni egy picit, mert hogy a nigériai születésű egyébként svédországi fogorvos, egyben énekes producer is, a Dr. Records kiadó megalapítója és a dalai leginkább az Eurodance és a hip-hop regi kategóriában arattak, mondjuk így, a 80-as évek végén és a 90-es évek elején. Hát legalábbis a kereskedelmi statisztikák mindenképpen őt igazolják, annál is inkább, mert hogy viszonylag hosszúnak tűnik a pályafutása innen visszatekintve, és hogyha a jól jövedelmező fogorvosi pozíciót ott hagyta, akkor valószínűleg ezt nem véletlenül tette. Szóval, Isten éltesse őt nagyon sokáig, 1957. augusztus 26-án született. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Először tette nyilvánossá részletesen a kiérkezési időkre vonatkozó adatait az Országos Mentőszolgálat.
4: A statisztikák szerint a legsürgősebb, úgynevezett P1-es esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül érkeztek meg a mentők, miközben a cél 15 perc lenne. Budapesten ugyanez az adat 24,1 perc volt. Az OMS szerint a legsúlyosabb eseteknél javuló tendencia látható, ugyanakkor a mentőszolgálat rekordközeli terhelés alatt működik. Júliusban mintegy 95 ezer riasztást regisztráltak, ami az elmúlt másfél év legmagasabb esetszáma.
3: Jelentősen csökkent a tojására Magyarországon. A KSH adatai szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban az átlag ár már 80 forint alá esett.
4: Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az EU-ba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az év első negyedévében. A hazai tojásárak az év első 7 hónapjában nagyjából 4%-kal mérséklődtek.
3: Jelentősen visszaestek a beruházások Magyarországon a második negyedévben.
4: Szintén a KSH adatai szerint az első negyedévi 0,5%-os csökkenés után április és június között több mint 9%-a mérséklődött a beruházások volumene. Szezonálisan kiigazítva éves alapon 7,1%-os, az előző negyedévhez képest pedig több mint 4%-os visszaesést mértek. A beruházásoknál utoljára 2023 első negyedévében volt növekedés. A mostani csökkenéshez leginkább a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás járult hozzá, miközben az ingatlan ügyletek beruházási aktivitása fékezte a visszaesést.
3: A beruházások után pedig a hazai inflációval kapcsolatos adatok érkeznek. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamat.

0: folytatott augusztusi ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az alapkamat 5,5%-ra mérséklődött.
1: A jegybank elnök korábbi kommunikációja és a kedvező inflációs adatok egyaránt a lazítás irányába mutattak, így a döntés nem érte váratlanul a befektetőket, és a forint enyhén erősödött az euróval és a dollárral szemben is a bejelentés után. Varga Mihály a döntés követő sajtótájékoztatón beszélt az inflációról is.
2: Havi összevetésben a teljes fogyasztói kosárára mérséklődött, a maginflációs kosár pedig 0,3%-kal drágult. Előre tekintve arra számítunk, hogy az áremelkedés üteme az év hátralevő részében és a jövő év folyamán is a 3%-os jegybanki cél alatt alakul.
0: Feljelentést tett a külügyminisztérium a Covid-járvány alatti beszerzések ügyében.
1: Orbán Anita külügyminiszter közölte, a tárca átvilágítása nyomán a legfőbb ügyészséghez fordultak. A feljelentés a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020 márciusában és áprilisában lefolytatott, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket érint. A minisztérium szerint az eddig feltárt információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. Orbán Anitát hallják.
3: A minisztériumban folyó átvilágítás során átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, melyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen.
0: Sikerült megfékezni a szerb Deliblati homokpusztán tomboló tüzet.
1: Szakértők és a hatóságok elsődleges felmérése szerint már most eurómilliós nagyságrendű a gazdasági és ökológiai kár. A tűz által elpusztított terület több mint 5500 hektárnyi erdő és csernyés, amelynek regenerációjához 20-30 év szükséges. Fellángoltak ugyanakkor a belpolitikai viták arról, hogy a szerb kormány miért késlekedett az oltással és a nemzetközi segítségkéréssel. Tomu Margarétát, a Vajdasági Szabad Magyar Szó újságíróját hallják.
4: Kamerákkal szerelték fel a terület nagy részét, és ezek a kamerákat elméletileg ugye állandóan figyelemmel kísérik, és kivették észre a július végi tüzet is. A nagy kérdés, hogy most az augusztus 5-én felobban tüzet miért nem vették észre időben, vagy időben észrevették-e, és megfelelően reagált. A kritikusok azt mondják, hogy nem vették komolyan ezt az augusztus 5-i tüzet, amit azóta se sikerül ugye megfékezni és eloltani. Hogyha akkor időben reagálnak, rögtön megkezdik a légioltást, akkor talán másképp alakulhatott volna a helyzet.
0: Jobban drágulnak az ingatlanok vidéken, mint Budapesten.
1: Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az országos lakásdrágulás tovább lassult, regionális szinten pedig egyre nagyobb különbségek tapasztalhatóak. Balogh Lászlót hallják.
5: Folytatódtak azok a trendek, amiket az elmúlt hónapokban már láttunk a lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra, illetve éves összevetésben is országosan csökkent a lakásáremelkedés dinamikája. Országosan júniushoz képest 0,1%-ra mérséklődött a drágulás, a júniusi 0,6%-ról. Éves összevetésben pedig a júniusi 12,2%-os lakásdrágulás júliusra már csak 11,9%-os volt.
0: Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóját ünnepelte, miközben még mindig nem látszik az orosz-ukrán háború vége.
1: Jelenleg egy súlyosabb eszkalációban járó háború zajlik, amely már a hátországot is egyre gyakrabban támadja. A megemlékezésen kívül augusztus 24-én az Ukrajnát támogató országok kijevi csúcs találkozóján több olyan kétoldalú megállapodás született, amely jelentősen javítja az ország védelmi képességét. Szilágyi Mátyást, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallják.
6: Én egyáltalán nem tartom esélytelennek az ukrán fegyveres erőt, akár a további hónapokban még nagyobb előnyök elérésében Oroszországgal szemben. Tehát itt egy nagyon komoly ukrán potenciál van, ami egy nagyon lényeges, tulajdonképpen a világon egyedülálló nyugati tudományos, technológiai és üzleti erővel megtámogatva, hát egy nagyon jelentős súlyt képezhet Oroszországgal szemben. Ez ugye vonatkozik mind a brit, illetve az európai gyártók egyesített haditechnológiai és gazdasági erejére, mint pedig az Egyesült Államok gyártóinak az erőire.
7: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenés mellett 150.492 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 2,2 milliárd forintot, kicsivel több mint egy órával nyitás után. A MOL 1,8%-os mínuszban 4.950 forinton forog, az OTP 1%-kal csökkent 46.420 forintra. A Richter 1%-kal került lejjebb 13.220 forintig, a Magyar Telekom 3%-os mínuszban 2.550 forinton forog. A budapesti értéktőzsde parkettjén. 6%-kal erősödik a Bitcoin, 79.015 dolláron és 35 centen áll, az Ethereum 9%-kal került feljebb, 2.413 dollárra és 67 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forint és 96 fillér, egy amerikai dollár 309 forint 22 fillér, egy svájci frank 385 forint és 3 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 2%-kal csökken, Párizsban a CAC 0,5%-kal erősödik, Madrid és Milánó egyaránt 0,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-kal csökkent 79 dollár 86 centre, a Brent jegyzési ára 2,9%-os mínuszban pontosan 86 dolláron áll hordonként. 0,2%-kal csökkent az aranyára, 4684 dollár és 30 cent jelenleg unciánként, a sárga nemesfém, amely egy kicsit oldalazó mozgásokat végzett, most viszont elindult lefelé. A szeptember végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 64 euróba és 42 eurócentbe kerül.
7: Időjárás jelentés.
1: Ezzel az időjárás az töretlenül fölfelé halad, mert most már 23 fok van a fővárosban. Nagyrészt derült időnk lesz egyébként sok napsütéssel. Az északkeleti ország részben és az Alpokalján délután záporok, zivatarok kialakulhatnak ugyan. A szél megélénkül, a hőmérséklet pedig 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl a levegő.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig itt van velünk Nagy András, az Erste részvényelemzője. Szervusz, jó reggelt, szép napot!
2: Üdvözlök és köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
1: Amiről beszélgetünk a következő percekben, hogy csökkent az Autovalis árbevétele és eredménye az első fél évben, de mielőtt belecsaplánk a részletekbe, egy picit tedd meg, hogy bemutatod ezt a céget, hogy esetleg aki kevésbé jártas a témában, mit lehet tudni róluk?
2: Az Autovalis az egy magyar központú, viszont egész Közép-Kelet-Európában jelenlevő autókereskedelmi csoport. Közép-Kelet-Európában összesen 17 országban vannak jelen, tehát ez azt jelenti, hogy egészen mondjuk Görögországtól északra elindulva Balkánon át a szűken vett Közép-Kelet-Európai régió és egészen Lengyelország. Ezeknek az országoknak jelentős részében csak nagy kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a kiskereskedelmi tevékenységi lábbal azzal inkább csak a szűken vett Közép-Kelet-Európai régióban vannak jelen, és hát összesen több mint 30 márkát értékesítenek, a Dacia-tól egészen a Maseratiig, tehát egy rendkívül széles skála az, amit ők felölelnek értékesítés tekintetében. Ezen belül egyébként számos kínai márka is megjelenik, ezek főként értelemszerűen az elmúlt néhány évnek az eredményei, az elmúlt néhány évben hozták be ezeket a kínai márkákat. Ha pedig a számviteli értelemben, vagy a eredménybontás, úgymond controlling szempontból nézzük, akkor három nagy működési területe van az Autovalisnak, ez a nagykereskedelem, kiskereskedelem, illetve az úgynevezett mobilitási szegmens. Az első kettő az szerintem adja a neve, hogy mivel foglalkozik. A harmadik mobilitási szegmens az talán picit magyarázatra szorul. Itt részben autóbérlésnek a nyújtása van, illetve tipikusan leasing megoldások, például vállalkozások számára, de egyébként a rövid távú autóbérlés, autó megosztási szolgáltatás is ezen a szegmensen belül található.
1: Hogyha 17 országban vannak jelen, akkor ez azért azt jelentheti számomra, hogy van fantázia ebben a szektorban, ugye?
2: Hát az egész autóipari szektor az most egy nagyon komoly kihívással néz szembe. Ugye az autógyártóknál már nagyon sokat beszéltünk erről, hogy ott milyen kihívások vannak, és hát itt azért az első fél éves vagy második negyedéves eredmény azért az azt mutatta, hogy ezek a komoly kihívások, elsősorban az árverseny, az utolérte az autókereskedőket is, tehát ilyen szempontból azért az Autovalis is negatívan sújtják azok a globális folyamatok, amiket az autóiparban tapasztalunk. Ez alól ugye az sem jelent kivételt, vagy nem tud sokat segíteni, hogy közép-kelet-európai szinten 17 országban van jelen a csoport. Ez a nagy jelenlét, hogy sok országban van jelen, ez olyan szempontból pozitívum, két szempontból tekinthető pozitívumnak. Az egyik az, hogy amikor egy-egy országot mondjuk gazdasági sokkok érnek, akkor ugye az nem hat ki az egész csoportra. Például Romániát lehet hozni. Romániában ugye elmúlt időszakban komoly fiskális problémák vannak, magas infláció, alacsony növekedés, tehát ott azért joggal feltételezhetjük, hogy nem dübörög éppen az autópiac. Ugye van másik 16 ország, amit viszont nem befolyásolnak a román gazdaságnak az egyedi problémái, tehát ez a fajta diverzifikáció, ez mindenféleképpen a méret és méret hatékonyság mellett szól. A másik tényező az pedig az, hogy ugye a jelentős sok országra kiterjedő jelenléttel márkák tekintetében is lehet terjeszkedni, tehát lehet egy olyan akvizíciós vagy növekedési stratégiát folytatni, hogy például az új kínai márkákkal egyre több országban megjelenhet majd az Autovalis itt azon belül a 17 országban, ahol ilyen-olyan márkákkal már eddig is jelen volt.
1: Igen, ez lett volna a kérdés, hogy merre vannak a fejlődési irányok, de akkor úgy néz ki, hogy a kínai autóipar termékei biztosítják ezt a fajta lehetőséget?
2: Hát ez az egyik út, ez nagyon egyértelműen látszik. Ugye, hogyha az ember megnézi az európai autóértékesítési statisztikákat, akkor abból nagyon egyértelműen látszik, hogy kínai márkák, ugye ezek az új kínai márkák, főként elektromos, illetve hibrid vonalon, azok nagyon teret nyernek. Például azért már egy BYD-nak szemmel látható részesedése van. Például Magyarországon egyébként az autóval is BYD-kat is forgalmaz, ugye itt a 30 márkán belül. Ez is megtalálható, tehát hogy egyik szempontból igen, a kínai márkáknak a térnyerése az mindenféleképpen egy átrendeződést okoz a piacon, és adott esetben egy növekedést tud okozni az autókereskedők számára. Itt azért fontos azt látni, hogy egy-egy ilyen új márkának az elindítása azért az kezdetben még viszi a pénzt. Tehát meg kell nyitni az új kereskedést, fel kell venni az embereket, kell egy nyitókészletállomány értelemszerűen, hogy el tudjon kezdődni az értékesítés, és majd el kell telnie nagyságrendileg mondjuk egy évnek, hogy új már pozitív eredményt tudjon hozni, addig inkább csak viszi a pénzt a kereskedésnek, illetve a márkának a felfuttatása. És hát még azt is érdemes hozzátenni, hogy azért, amikor új márkák vannak, ott jellemzően mondjuk az első pár évben a szerviz az értelemszerűen még minimális, leginkább csak a garanciális javításokra, esetleg koccanásos sérülésekre terjed ki, mert egyszerűen egy-két-három éves autónál még nem nagyon fordulnak elő műszaki meghibásodások, így ezeket karban tartani sem kell, tehát hogy ezeknél azért van egy természetes felfutási görbe, nyilván elején, ahogy említettem, költséggel indul, és hát ahogy haladunk előre az időbe, egyre több fajta szolgáltatást lehet hozzá kapcsolni, illetve a mérethatékonyság miatt is egyre jövedelmezőbbek lesznek ezek. A másik növekedési stratégia, amit az autóvallisz is nagyon gyakran kihangsúlyoz a stratégiájában, azok itt a mobilitási szolgáltatások. Ez most is nagyot tudott nőni itt a első fél évben, illetve a második negyed évben is, illetve hát azt azért a stratégiában is többször hangsúlyozzák, hogy ennek is komoly jelentőséget szánnak a hosszú távú, ugye 2028-ig szóló középtávú stratégiában is.
1: Itt még egy gyors kérdés eszembe jutott, ugye én viszonylag sokszor, illetve hát többször is jártam már, meg járok a Balkán különböző országaiban, és nekem mindig valahogy az volt a benyomásom, hogy hát ilyen elég masszív arcok, ilyen német prémium márkákat hajtanak elsősorban, akármilyen öreged, de akkor is, hogy ezek a márkák futnak. Ehhez képest egy kínai elektromos autó az jelenthet valamilyen piaci részt, amit meg lehet találni ezekben az országokban?
2: Nyilván ez két különböző fogyasztói szegmensről beszélünk. Ugye akiket te említettél, ugye az inkább a használt autó vásárlók, akik, ahogy említetted, gyakran német prémiumot választják, őket nem biztos, hogy meg lehet győzni arról, hogy vegyenek egy új elektromos kínai autót, részben az ár miatt, részben a felhasználási preferencia miatt, viszont akik új autót vásárolnak, azon a csoporton belül azért látszik, hogy terjed az elektromos autó, terjed a hibrid autó, és hát nagyon sokan figyelnek az árérték arányra is, és hát akkor már a kínai autók is szóba kerülnek. Ilyen szempontból egyébként, ami például nagyon látszik az autóvali szeredményében is, az, hogy a KGM márka, ugye ez egy dél-koreai márka, hogy nekik például nagyon nagy versenyt jelentenek a kínai autógyártók, tehát hogy márkák szempontjából sem viselkedik egységesen a piac. Vannak olyan márkák, főként az árérzékeny márkák, ahol nagyon erőteljesen megjelenik a kínai verseny, és visszaszorítja akár az árakat, akár az értékesítési volumeneket, míg mondjuk klasszikusabb vagy prémium márkáknál ez talán kevésbé jelentkezik.
1: Nézzük akkor a konkrét számokat, tehát hogy teljesített a cég az első fél évben?
2: Hát az árbevétel az nagyjából 6,6%-kal csökkent az első fél évben, és nagyjából 10%-kal a kimondottan a második negyed évben, miközben az értékesítési volumen, tehát a darabszámok azok lényegében stagnáltak. Ugye az árbevétel visszaesése mögött az egyik fő tényező az az árbevételi mixnek a negatív irányba történő eltolódása, tehát hogy olcsóbb márkákat vásároltak a fogyasztók, másrészt pedig általánosságban is tapasztalható egy árcsökkenés. Főként ez egyébként a nagy kereskedelmi üzleteknél volt nagyon szembetűnő, hogy az értékesítési volumen ott egyébként visszaesett, részben az előbb említett KGM márkának a visszaesése miatt, részben az Opel visszaesése miatt, ott gyártási nehézségek voltak, de a darabszámnál sokkal nagyobb mértékben esett vissza a szegmensnek, vagy az üzletágnak az árbevétele a visszaeső értékesítési árak miatt. Egyébként nem csak az értékesítési árak csökkentek, hanem az úgynevezett árrés tömeg is. Ugye ez az, amit bruttóban megkeres az autókereskedő, tehát az ő eladási ára és az értékesítési ár közti különbség. Ez is jelentősen visszaesett. Itt egy bő 2 milliárdos visszaesés volt önmagában a második negyedévben nézve, és ugye ennek a bruttó ár és tömegnek a hiánya, hát az végig gördül az eredménykimutatásnak a következő sorain is, így az üzemi eredményen, EBITDA-n adózott eredményen is, nagyon erőteljesen érződik ennek a 2 milliárdos árésnek a hiánya. Hogyha az EBITDA-t nézzük, akkor az a második negyedévben 1,9 milliárd forint lett, ez egyébként egy 60%-os visszaesés év per év alapon, és hát hasonló 60% körüli visszaesések tapasztalhatóak adózás előtti eredmény, vagy éppen az adózott eredmény tekintetében is. Az adózott eredmény az 681 millió forint lett. A második negyed évben, ha az év egészét nézzük, vagy hát első fél évet, ami eddig lement az évből, az 172 millió. Ugye a kettő közti különbség az elsősorban abból jön, hogy az első negyed évben volt egy nagy pénzügyi vesztesége, árfolyam vesztesége a cégnek, míg a második negyed évben, ahogy gyengült a forint, ez átcsapott egyébként árfolyam nyereségbe, és ezt tudta némileg javítani az eredményt.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy Andrást, az Erste részvény elemzőjét hallották. Szép napot, eredményes hetet kívánok neked, András, és köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szervusz!
2: További szép napot kívánok!
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az országos mentőszolgálat először tette nyilvánossá részletesen a kiérkezési időkre vonatkozó adatait. A statisztikák szerint a legsürgősebb úgynevezett P1-es esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül érkezett meg a mentő, a cél 15 perc lenne. Budapesten ugyanez az adat 24 perc volt. Az OMS szerint a legsúlyosabb eseteknél javuló tendencia látható, ugyanakkor a mentőszolgálat rekord közeli terhelés alatt működik. Jelentősen csökkent a tojására Magyarországon, a KSH szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az Európai Unióba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az első negyed évben. A hazai tojásárak az év első 7 hónapjában nagyjából 4%-kal mérséklődtek. Jelentősen visszaestek a beruházások Magyarországon a második negyedévben. A KSH adatai szerint az első negyedévi 0,5%-os csökkenés után április és június között több mint 9%-kal mérséklődött a volumen. Szezonálisan kiigazítva éves alapon 7,1%-os, az előző negyedévhez képest 4,3%-os visszaesést mértek. Fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával 48 ezer dollárt, vagyis mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket 2027 áprilisáig kell megvalósítani. Új történelmi rekordot mértek a világ óceánjainak felszíni hőmérsékletében. Augusztus 22-én a globális napi átlag 21,1 Celsius fok volt. Ezzel megdőlt a 2024 márciusában mért 21,9 fokos rekord. A Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálat szerint a szokatlanul magas értékhez az erős El Niño jelenség is hozzájárul.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 150.792 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 3 milliárd forintot. 1%-kal került lejjebb a MOL 4.990 forintra, az OTP 1%-os mínuszban 46.460 forinton. 1,1%-kal csökken a Richter, 13.210 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 3%-kal került lejjebb 2.550 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forint és 8 fillér, egy amerikai dollár 309 forint 12 fillér, egy svájci frank 384 forint és 88 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX szintén 1%-kal csökken, Párizsban a CAC 40 0,5%-kal áll a pozitív tartományban. A milánói börze 0,2, Madrid szintén 0,2%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően napos derült időnk lesz, kisebb záporok, zivatarok, legfeljebb az Alpok alján és az északkeleti országrészben lehetnek, a szél megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő Lakatos László, illetve a riporter Péli Nagy Kata nevében. valamint a hírszerkesztő Kecső Rihárd nevében is, aki a legfrissebb információkat szállította hozzánk, és szállítja ezen túl is egész nap, egészen 17 óráig. Németh Lászlót hallották az elmúlt 4 órában, legközelebb holnap reggel találkozunk. Szép napot, viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecsőri Hárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót és teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Ezt tartalmazzák az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán résztvevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvek. A magyar Péter miniszterelnök által aláírt határozat szerint Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre is. A dokumentum külön kiemeli, hogy a háború a kárpátaljai magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja. A magyar kormány ezért a fenntartható békét és a hosszú távú biztonsági garanciákat célzó tárgyalásokat támogatja. Először tette nyilvánossá részletesen a kiérkezési időkre vonatkozó adatait az Országos Mentőszolgálat. A statisztikánk szerint a legsürgősebb, úgynevezett P1-es esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül érkezett meg a mentő, miközben a cél 15 perc lenne. Budapesten ugyanez az adat 24,1 perc volt. Az OMS szerint a legsúlyosabb eseteknél javuló tendencia látható, ugyanakkor a mentőszolgálat rekordközeli terhelés alatt működik. Júliusban mintegy 95 ezer riasztást regisztráltak, ami az elmúlt másfél év legmagasabb esetszáma. Jelentősen visszaestek a beruházások idehaza a második negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első negyedévi 0,5%-os csökkenés után április és június között több mint 9%-kal mérséklődött a beruházások volumene. Szezonálisan kiigazítva éves alapon több mint 7%-os, az előző negyedévhez képest pedig 4%-os visszaesést mértek. A beruházásoknál utoljára 2023 első negyedévében volt növekedés. A mostani csökkenéshez leginkább a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá, miközben az ingatlan ügyletek beruházási aktivitása fékezte a visszaesést. A Revolut euró alapú stablecoinnal lép be a globális piacra. A brit fintech vállalat új tokenjének az EUR árfolyamát az euróhoz rögzítik. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncon.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,5%-os mínuszban 150.787 ponton. A részvénypiac forgalma 3,3 milliárd forint. A vezető részvények közül most egyedül az OTP emelkedik 1,1%-kal 46.520 forintig. A MOL 1,4%-os mínuszban 4.972 forinton, a Richter 1,1%-kal esik 13.220 forintig, míg a Magyar Telekom 0,3%-ot gyengül 2550 forintig. A bankközi devizapiacon erősödik gyengül egy picit a forint, 1 euróért 360 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 9 fillért kérnek. Európában jó, viszonylag jó a hangulat, a londoni FTSE gyakorlatilag stagnál, ahogy a frankfurti DAX index is. A párizsi kakaron 0,5%-ot erősödik, a milánói börze 0,3%, és egyébként a madridi IBEX is 0,3%-os pluszban. Az olajárak vegyes

0: jelentősen alakulnak, illetve hát a főbb olajárak azok csökkennek azonban 3%-kal. A VTI, az észak-amerikai könnyűolaj már 80 dollár alatt, egészen pontosan 79 dollár 80 cent, a Brent 85 dollár 90 centbe kerül. A hazai benzinkutakon továbbra sem kell üzemanyagár változásra számítani. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin 592, a gázolaj pedig 681 forintba kerül literenként. Persze töltőállomásokon lehetnek eltérések.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel, az északkeleti ország részben és az napok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 23 fok közé hűl a levegő. 11 óra 5 perc, köszönöm figyelmüket, hírekkel fél 12-kor várom önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél perc elmúlt, 11:30, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Linhárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Nem támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a Független Közmédia Testületbe javasolt jelölteket. A testület Moisz Zoltánt, Marti Zoltánt és Siklósi Beatrixet hallgatta meg, akik bemutatkozásukban a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárom jelölt arról beszélt, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. A szükséges támogatást azonban egyikük sem kapta meg, mindannyian 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szent Királyi Alexandra bizottsági elnök önkényesnek nevezte, hogy határidőre sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült megválasztani. Jelentősen csökkent a tojás ára idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az unióba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az év első negyedévében. A hazai tojásárak az év első 7 hónapjában nagyjából 4%-kal mérséklődtek. Fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával 48 ezer dollárt, vagyis mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket pedig 2027 áprilisáig kell megvalósítani. Új történelmi rekordot mértek a világ óceánjainak felszíni hőmérsékletében. Augusztus 22-én a globális napi átlag 21,1 Celsius fok volt, ezzel megdőlt a 2024 márciusában mért 21,9 fokos rekord. A Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálat szerint a szokatlanul magas értékhez az erős El Niño jelenség is hozzájárul. A szakértők szerint a melegebb óceánok növelik a tengeri hőhullámok, a szélsőséges időjárás és az ökoszisztémák károsodásának kockázatát.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-kal csökkent 150.835 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti már a 4 milliárd forintot. A vezető részvények között mind mínuszban. A MOL 1,4%-kal esik 4.972 forintig, az OTP gyakorlatilag stagnál 46.470 forinton. A Richter 1%-os csökkenése 13.230 forinton, a Magyar Telekom pedig 2.550 forinton 3%-os mínuszban. Gyengül egy picit a forint a bankközi devizapiacon. 1 euróért 360 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 10 fillért kérnek. Európában nagyrészt jó hangulat van, London és Frankfurt gyakorlatilag stagnál, a párizsi kakara 4%-kal emelkedik, a milánói börze 2%, a madridi pedig 3%-os pluszban tartózkodik. Az olajárak nagyjából 3%-ot esnek, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI most $79.90, a Brent pedig $85.80-be kerül. Szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importáru cikkre a kanadai kormány. Ottawa, Washington hasonló intézkedéseire reagál ezzel a lépéssel. A döntés majd 28 milliárd kanadai dollár értékű árut érint, ez pedig mintegy 6200 milliárd forintnak felel meg.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel. Az északkeleti ország részben és az Alpok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A fővárosban még 24 fok van. Köszönöm figyelmüket. Hírekkel majd délben várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden

0: Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium közölte, a kedvező egyenleget elsősorban a költségvetési kiadások csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint a magasabb adó- és járulékbevételek eredményezték. Július végéig ugyanakkor az államháztartás hiánya 2857,9 milliárd forint volt, ami az éves hiány cél mintegy 70%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy a május és július közötti időszakban összességében csak nem 1000 milliárd forintos többlet keletkezett. Nem támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a Független Közmédia Testületbe javasolt jelölteket. A testület Mojs Zoltánt, Marti Zoltánt és Siklósi Beatrixot hallgatta meg, akik bemutatkozásukban a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárom jelölt arról beszélt, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. A szükséges támogatást azonban egyikük sem kapta meg, mindannyian 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra bizottsági elnök önkényesnek nevezte, hogy határidőre sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült megválasztani. Jelentősen visszaestek a beruházások idehaza a második negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első negyedévi 0,5%-os csökkenés után április és június között több mint 9%-kal mérséklődött a beruházások volumene. Szezonálisan kiigazítva éves alapon több mint 7%-os, az előző negyedévhez képest pedig több mint 4%-os visszaesést mértek. A beruházásoknál utoljára 2023 első negyedévében volt növekedés. A mostani csökkenéshez leginkább a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás járult hozzá, miközben az ingatlan ügyletek beruházási aktivitása fékezte a visszaesést. A Revolut euró alapú stablecoinnal lép be a globális stablecoin piacra. A brit fintech vállalat új tokenjének, az EUR árfolyamát az euróhoz rögzítik. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncon.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 150.682 ponton áll. A részvénypiac forgalma 4,2 milliárd forint. A vezető részvények között mínuszok vannak, a MOL 1,3%-ot esik 4.974 forintig. Az OTP gyakorlatilag stagnál 46.460 forinton. A Richter 1,2%-os mínuszban 13.200 forinton, a Telekom pedig 3%-ot gyengül 2.550 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 10 fillért kérnek. Európában nagyrészt jó a hangulat, leszámítva Londont, ott most egy 10%-os a mínusz. A frankfurti DAX index 2%-ot erősödik, csak a milánói börze. A párizsi CAC-on 0,5%-os pluszban, az IBEX Madridban pedig 0,3%-kal emelkedik. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára szeptember végi szállítással 2,3%-os mínuszban. Egy megawattórányi gázért 65 eurót kérnek jelenleg. Az aranyára némileg csökken 3%-kal. A sárga nemes fémért unciánként 4680 dollárt kérnek. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI, az hordonként már 80 dollár alatt, egészen pontosan, hát ilyen 80 dollár körül, 79

0: $90 körött mozog. A Brent $85.90. Híradásunk végén pedig arról, hogy meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjasíró. A család közölte, hogy a művész ma reggel 8 órakor hunyt el Gombos-szegi otthonában. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten íróként, drámaíróként, esszéistaként, fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben, vagyis tavaly jelent meg. Nádas Péter 83 éves volt.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel. Az északkeleti ország részben és az Alpok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a fővárosban 25 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb fél egykor.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd. Villám Árvíz söpört el egy több falut Nepál északkeleti részén, a Tibethez közeli térségben. A hatóságok közölték, a katasztrófában legalább 8-an meghaltak, utak, hidak és energetikai létesítmények is megrongálódtak. A határ túloldalán Tibetben szintén jelentős áldozatokról és eltűntekről számoltak be, miután földcsuszamlás érte a Kína és Nepál közötti határátkelőt. Nepálban a mentést nehezíti, hogy a vízszint több érintett településen túl magas volt a helikopteres leszálláshoz. Idehaza jelentősen csökkent a tojás ára, a KSH szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az EU-ba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az év első negyedében. A hazai tojásárak az év első 7 hónapjában nagyjából 4%-kal mérséklődtek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño által okozott heves esőzések és aszályok miatt. Az intézkedések a Panama csatornát is érintik. Az El Niño egy természetes időjárási jelenség. A csendes óceán egyenlítői középső és keleti részén a felszíni vizek felmelegednek, ami egyes helyeken melegebb és szárazabb, máshol pedig hűvösebb és nedvesebb éghajlatot eredményez, és szélsőséges időjárási eseményekhez vezet. A vízhiány miatt a Panama csatorna szeptember 3-ától napi 36-ról 34-re, majd szeptember közepétől 32-re csökkentik a mesterséges vízi úton átadó hajó forgalmát. A világ tengeri kereskedésének mintegy 5%-a halad át a 80 km hosszú szakaszon, amely az Atlanti óceánt és a Csendes óceánt köti össze. S ha már óceánok, a új történelmi rekordot mértek a világ óceánjának felszíni hőmérsékletében. Augusztus 22-én a globális napi átlag 21,1 Celsius fok volt, ezzel megtört a két évvel márciusban mért 21,9 fokos rekord. A Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálat szerint a szokatlanul magas értékhez az erős El Niño jelenség is hozzájárul. A szakértők szerint a melegebb óceánok növelik a tengeri hőhullámok, a szélsőséges időjárás és az ökoszisztémák károsodásának kockázatát. Szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importáru cikkre a kanadai kormány. Ottawa, Washington hasonló intézkedéseire reagál ezzel a lépéssel. A döntés mintegy 6200 milliárd forint értékű árut érint.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 150.702 ponton áll. A részvénypiac forgalma 4,4 milliárd forint. A vezető részvények között az OTP tegnapi záróértékén 46.480 forinton stagnál. A MOL 1,4%-ot gyengül 4.972 forintig. A Richter 1,1%-os mínuszban 13.210 forinton, a Magyar Telekom pedig 3%-ot csökken 2.550 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 90 fillért kérnek. Európában nagyrészt jó a hangulat, London 1%-ot csökken azonban, a milánói börzen 1%-ot erősödik, a frankfurti és a madridi tőzsdén 2%-a plusz, a párizsi kakaron pedig 0,5%-kal emelkedik. Hírek itthonról. Meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjasíró. A család közölte, hogy a művész ma reggel 8 órakor hunyt el Gombos-Szegi otthonában. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten, íróként, drámaíróként, esszéistaként, fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben, vagyis tavaly jelent meg. Nádas Péter 83 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel, az északkeleti ország részben és az Alpok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 23 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 26 fok van. Köszönöm figyelmüket! Egy órakor Monitor című műsorunk várja önöket, egészen pontosan Somodi Evelin. Hozom majd a legfrissebbeket, én pedig 13:30-kor jövök vissza a hírekkel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A műsor támogatója a NIT

0: Ezt követően pedig kiszámoljuk, hogy a hamarosan megalakuló vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal ténylegesen nagyjából mekkora összeget tud majd visszaszerezni, erre milyen jogi lehetőségei vannak, illetve milyen gátjai vannak mindennek, most pedig friss hírek.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt évtizedekben elsíbolt közvagyon egy tizedénél többet visszaszerezni, így véli a Horváth Lóránt ügyvédi iroda vezető ügyvédje. Az ügyek száma nagyjából 7000, és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elkezdi a működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórántot hallják.
2: A vagyontranszformáció nem, hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák. És ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
0: Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. A kormányülés várhatóan este 8 után ér véget. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig 2x2 sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium szerint a kedvező egyenleget elsősorban a költségvetési kiadások csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint a magasabb adó- és járulékbevételek eredményezték. Július végéig ugyanakkor az államháztartás hiánya 2858 milliárd forint volt, ami az éves hiány cél közel 68%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy a május és július közötti időszakban összességében csaknem 1000 milliárd forintos többlet keletkezett. 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a KSH szerint. Éves összehasonlításban a második negyed évben 9,1%-kal estek, és az előző negyedhez képest is több mint 4%-kal zuhantak, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a KNH vezető elemzőjét hallják.
3: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az ipar az már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedévben. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,5%-os mínuszban 150.708 ponton. A részvénypiac forgalma 4,6 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,4%-kal gyengül 4.970 forintra, 1%-kal emelkedik az OTP 46.520 forintra, 1,3%-del visszaesik a Richter 13.190 forintra, a Magyar Telekom 2%-os mínusz után 2552 forinton. Európában inkább enyhe

0: Emelkedés rajzolódik ki, csak a londoni FTSE mínuszos, ez mindössze 1%-ot jelent, 0,2-del emelkedik a német DAX, 0,4%-kal a párizsi Kekeron, 0,2%-kal emelkedik egyaránt az olasz, illetve a spanyol bőrze. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 360 forint 19 fillér, az amerikai dollárért 308 forintot és 80 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán jelentősebb árcsökkenés látható, 2,7%-kal olcsóbb most a Brent, hordonként $86.18-be kerül. Az észak-amerikai könnyolaj 2,4%-os mínusz után $80.40 hordonként. Jelentősen csökkent a tojás ára Magyarországon. A KSH szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az Európai Unióba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az első negyed évben. A hazai tojásárak az első 7 hónapban az évben nagyjából 4%-kal mérséklődtek. Nem támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a Független Közmédia Testületbe javasolt jelölteket. A testület Moly Zoltánt, Marti Zoltánt és Siklósi Beatrixot hallgatta meg, akik bemutatkozásokban a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárom jelölt arról beszélt, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. A szükséges támogatást azonban egyikük sem kapta meg, mindannyian 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra bizottsági elnök önkényesnek nevezte, hogy határidőre sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült megválasztani. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót és teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Ezt tartalmazzák az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán résztvevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvek. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt határozat szerint Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre is. A dokumentum külön kiemeli, hogy a háború a kárpátaljai magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja. A magyar kormány ezért a fenntartható békét és a hosszú távú biztonsági garanciákat célzó tárgyalásokat támogatja. Az országos mentőszolgálat először tette nyilvánossá részletesen a kiérkezési időkre vonatkozó adatait. A statisztikák szerint a legsürgősebb, úgynevezett P1-es esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül érkezett meg a mentő, miközben a cél 15 perc lenne. Budapesten ugyanez az adat 24 perc volt. Az OMS szerint a legsúlyosabb eseteknél javuló tendencia látható, ugyanakkor a mentőszolgálat rekordközeli terhelés alatt működik. Júliusban csaknem 95 ezer riasztást regisztráltak, ami az elmúlt másfél év legmagasabb eset száma.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel, az északkeleti országrészben és az Alpok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
0: A vállalati bizalmi indexek javulása és a legutóbbi kedvező ipari termelési teljesítmény ellenére a KSH szerint ismét bezuhantak a beruházások. A második negyedévben éves összehasonlításban 9,1%-kal estek, és az előző negyedévhez képest is több mint 4%-kal zuhantak. Erre még az elemzők sem számítottak, de feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. A KNH vezető elemzője szerint az újonnan bejövő uniós források és a javuló gazdasági hangulat a jövő év elejére hozhat fordulatot a beruházások volumenében. Németh Dáviddal Péli Nagy Kata beszélgetett.
2: A KSH legfrissebb jelentése szerint, amely az idei év második negyedévére vonatkozik, a beruházásaink teljesítménye 9,1%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Ha tisztítottat nézzük, az se sokkal jobb, az körülbelül a 7%-os csökkenést jelent. Ha megnézzük a tendenciákat az elmúlt évekre nézve, akkor azt látjuk, utoljára 2024 első negyedévében, vagyis 2,5 évvel ezelőtt volt ennyire alacsony a beruházások volumen. Mi van e mögött? Hogy látod?
3: Itt már sajnos egy hosszú ideje tartó lejtmenetről kell beszámolni. Évek óta esik vissza a beruházási kedv, hajlandóság, és ez több mindenre vezethető vissza. Ugye egyrészt azért ebben az időszakban volt egy nagyon magas inflációs környezet, több energiaválság, háborúk, sok-sok bizonytalanság, akár itt a vámtarifák bevezetésére, ha gondolunk. A magyar gazdaság ráadásul visszaesett, illetve stagnált ezekben az években, tehát egyáltalán nem egy kedvező környezetről beszélhetünk, és hát ez a vállalatok beruházási kedvén is megjelent. Óvatosabbak, nem mernek annyit befektetni, nem is látják azt a piacot esetleg, ahova be kéne fektetni, illetve hát az állam is sokszor visszafogottabban tudott költeni. Például 23-24-ben sok-sok, meg már 22-ben sok-sok projektet kellett elhalasztaniuk, részben megint csak a magas energiárak, az elszálló költségvetési hiány miatt. Úgyhogy elég széles körű az ok, ami miatt a beruházások most már hosszú évek óta visszaesnek. És akkor még nem is említettem azt a tényezőt, hogy az Európai Uniós források kapcsán is óriási volt a bizonytalanság. Ugye sokáig teljesen zárolva volt Magyarország számára, aztán 2023-ban rész végétől 2024-ben már részlegesen elérhetővé vált, és ugye most 2026 nyarán történt az a megállapodás, amikor az újjáépítési alapot is elérheti Magyarország. Úgyhogy ezek a bizonytalanságok, ezek vezettek oda, hogy a beruházások alacsony szinten alakultak.
2: Na most említetted azt, hogy az Európai Uniós források azért most már elkezdenek csordogálni, ez tud majd valamit változtatni a helyzeten? Persze attól függ, hogy mire költi a kormányzat, azért nagyjából ez már azért ismert. Például infrastruktúra, közlekedés.
3: Így van, hát ezek tudnak természetesen segíteni. Ugye itt a újjáépítési alap hoz kapcsolható Európai Uniós források esetén azért lesznek olyan projektek is, amik már az elmúlt években megvalósultak, és most ezeket el tudják számolni, tehát nem minden lesz teljesen új projekt, és így nem is fogja a beruházásokat élénkíteni. Ezek csak a költségvetésnek az egyenlegét fogják javítani, hiszen már korábban költségvetésből finanszírozott beruházásokhoz most megkapja az állam az Európai Uniós forrást. De lesznek azért olyan új projektek is, amik új beruházásokat jelentenek, itt akár vonatbeszerzésektől kezdve valóban közműhálózat fejlesztése, elektromos hálózat, energetikai beruházások, amik ebben segítenek, illetve hát azért a tavalyi évben már látszódott, illetve az idei év elején, hogy a lakáshitelek felfutásával valamennyire élénkül a lakáspiac. Itt elsősorban az építőipari oldalát nézem, új projekteket indítanak el, lakásépítési engedélyeket nyújtottak be, tehát ezek a projektek is 2026 második felében, 2027-ben megvalósulnak, ezek mind azért segítik azt, hogy majd a beruházások elkezdjenek érinkülni.
2: Ugye említetted azt, hogy nem volt túl jó a környezet, a gazdasági környezet, a vállalkozások nem nagyon kezdtek el beruházni. Ugyanakkor az ipari termelési adat, amit legutoljára kiadott a KSH, év per év alapon több mint 10%-os növekedést regisztrált. Nem tud ez a dolog egy kicsit abba az irányba működni, hogy a vállalkozások is elkezdjenek beruházni, hiszen ha van kereslet, akkor talán érdemes beruházni is.
3: Elméletileg segíthet. Egyébként ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az ipar már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Hát ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedében. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak. Ugye miért nem tették ezt meg? Mert azért elég sok kihasználatlan kapacitás is volt az ipari szektorban a tavalyi évben még, meg az idei év első felében, ugyanis ugye a nemzetközi piac rossz volt, sokáig azért visszaesett az ipar is az elmúlt években, azért voltak fölösleges kapacitások, és most az ipar növekedésével még ezeket a kapacitásokat be tudták kapcsolni, és nem kellett bővítésben gondolkodni. Ettől függetlenül természetesen hatékonyságjavító beruházások lehettek volna, valamennyi volt is, csak mindig kevesebb, mint az előző évben, és ezért láttuk azt, hogy a beruházások inkább zsugorodnak. De összességében én az azért arra számítok, hogy együtt az új Európai Uniós forrásokkal, meg ezzel a javuló hangulattal azért a vállalkozásoknál is elindulhat majd egy beruházási fordulat, de azért ez sokkal inkább szerintem csak 2027-ben, illetve 2028-ban lesz érezhető.
0: Az elmúlt percekben a KNH vezető elemzőjét, Németh Dávidot hallották.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: Ha a Bux Indexet nézzük, akkor egyre inkább lefelé, immár 0,7%-os a visszaesés, és 150.538 ponton a Bux. A részvénypiac forgalma elérte az 5 milliárd forintot, a vezető papírok pedig vegyesen teljesítenek, de leginkább lefelé mennek, hiszen csak az OTP-nél van egy 0,1%-os emelkedés, 46.520 forinton a bankpapír. A MOL 1,8%-kal süllyed, 4.948 forintra, a Richter 1,3%-os mínusz után 13.190 forint, a Magyar Telekom 0,2-del csökken 2552 forintra. Európában marad az enyhén pozitív hangulat, a spanyol börze és az olasz mutató 0,2%-kal emelkednek, a párizsi kakaron 0,4%-kal, szintén 0,2-del emelkedik még a német DAX index, de a londoni FTSE 0,1%-os mínuszban jár. A bankközi devizapiacon az euró értéke 360 forint 17 fillér, az amerikai dollárért 308 forintot és 78 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán már 3%-kal olcsóbb a Brent. Kordonként most 85 dollár 90 centbe kerül, az észak-amerikai könnyolaj szintén majdnem 3%-os árcsökkenés után 80 dollár 13 cent hordonként.
1: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
0: És megyünk is tovább azzal, hogy legalább 30.000 milliárd forint az elmúlt 20 évben eltűnt közvagyon nagysága, ami 7.000 olyan ügyet jelent, amit vizsgálnia kell a most alakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. A szervezet vezetésére pályázó jelöltek szerint ennek jó ha 10%-a visszaszerezhető. A Horváth Lóránt ügyvédi iroda vezető ügyvédje szerint ez az arány kifejezetten jó, legalábbis nemzetközi összehasonlításban. A visszaszerzést viszont a vagyontranszformáció akadályozhatja, ami már rég elkezdődött. Horváth Lóránttal Péli Nagy Kata beszélgetett.
2: Az első becslések szerint az elmúlt két évtizedben eltűnt teljes közvagyon nagysága körülbelül 30.000 milliárd forint. Ugye az is kérdés, hogy ezt hogyan lehetett egyáltalán megbecsülni, de az még nagyobb kérdés, hogy ennek mekkora részét lehet majd későbbiekben valahogy visszaszerezni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal élére ugye most történnek a meghallgatások és a kiválasztások, és az egyik jelölt azt mondta, hogy jó esélye legfeljebb 10%-át lehet visszaszerezni. Ez egy jó aránynak tekinthető?
4: Igen, lehet, hogy a társadalomnak ez egy kicsit alacsonynak tűnik, mert mindenki arra gondolhat, hogy 50-70-80-90%-ot vissza lehet szerezni. De a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a 10% is egy nagyon jelentős eredménynek számít. Tehát egy pár százalékos eredmény mondjuk az Egyesült Államokban, Németországban, Európában, Európa több országában már egy jelentős eredménynek számít ezen a téren. Tehát azt gondolom, hogy Ligeti Miklós, mint szakember pontosan tudta ezeket a számokat, ezeket arányszámokat, amelyeket bemondott, és a 10% én azt gondolom, hogy ez egy reális cél.
2: Mi az, ami akadályozhatja, most jogi szempontból természetesen, hogy ennél nagyobb legyen az arány?
4: Ami akadályozhatja ezt, az a vagyontranszformációnak a mértéke. Elindul egy vagyon ellen mondjuk Magyarországról, megjár 5-6 országot, és valamilyen módon átformálódik, tehát lehet ez fizikai vagyon, lehet utána valamilyen pénzvagyon, ami bankszámlákon ül, itt-ott elrejtve, másoknak a neve alatt esetleg, vagy át lehet transformálni készpénzé akár, és azt el lehet való rejteni. Ugye ezek a vagyontranszformáció fogják meghatározni azt, hogy valaminek a végére tudunk elérni, vagy sem.
2: Ön szerint ez már elkezdődött? ne legyünk naívak.
4: Igen, ne legyünk naívak. A vagyontranszformáció nem, hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Én többször is jeleztem posztjaimban, meg megszólalásaimban, hogy nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz, amire ügyindításokat tudnak kezdeményezni. Nyilván, hogy más társhatóságok, más nyomozóhatóságok, a NAV adóhatóság, akár az ügyészség megkezdhetne ilyen ügyeket, és meg is kezdett egyébként, de az ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
2: Adódik a kérdés, hogy meg lehet-e addig is akadályozni a vagyontranszformációt?
4: Minden további nélkül meg lehetne akadályozni, abban az esetben, hogyha megindulnának az eljárások, és az eljárások első lépcsőjén pedig valamilyen vagyonbiztosítási intézkedések történnek.
2: Van-e a külügynek, most hirtelen behúzom ebbe a történetbe a külügyet, azért, mert gondolom, hogy a vagyontranszformáció egyik útja az olyan országokba való kimenekítés, amellyel a jogi kapcsolataink garantálják azt, hogy nem lehet aztán majd hozzáférni ehhez.
4: Én nem gondolom, hogy lennének olyan országok, vagy legalábbis nagyon szűk az a réteg, ahol úgy el lehet rejteni vagyont, hogy nem lehet hozzáférni. Mind az Európai Unió, mind pedig a fejlett nyugati országok arra törekedtek, hogy ezeknek az országoknak a számát csökkentsék, tehát ugye nekik is lehetnek hasonló ügyeik, nem pusztán korrupcióban, hanem egyéb más bűncselekményből elrejtett vagyonok vonatkozásában. Tehát, hogy ezeknek az országoknak a száma viszonylag kevés, tehát ezzel nem gondolom, hogy probléma lenne. Inkább a probléma ott kezdődik, hogy egyáltalán a vagyon ellen fellehető ezekben az országban. A külügynek érdemi kapcsolata szerintem ezzel nincsen, tehát ez mindenképpen bűnügyi vonal, itt bűnügyi együttműködésekről van szó.
2: Ha megnézzük, hogy milyen jogi háttere van a vagyon visszaszerzés és vagyonvédelmi hivatal működésének, akkor meg kell említeni, hogy idén, tehát 2026-ban meghozták azt a bizonyos 34. törvényt, amely különleges jogokkal ruházza fel ezt a vagyonvédelmi hivatalt. Ez ugye alapvetően arra vonatkozik, hogy hogyan indulhatnak el a vizsgálatok. De az, hogy aztán polgári törvénykönyv, vagy a büntető törvénykönyv hatája, illetve jogszabályi háttere alá tartozik majd, az ugye adott, milyen jogi lehetőségek vannak.
4: A vagyon visszaszerzésről szóló jogszabály, ami meghatározza a hivatalnak a tevékenységét, az alapvetően a vagyon visszaszerzésére összpontosít. Tehát a büntetőjogi felelősségre vonás kérdése az már egy más törvény hatájára tartozik, attól függetlenül, hogy ez a hivatal a vádat képviselheti minden további nélkül, de az már egy másik eljárás. A vagyon visszaszerzésnek az első lépése a kockázat elemzés, vagy kockázat értékelés, amit a hivatalnak el kell végezni. Ez gyakorlatilag egy elkövetési térképnek a felvázolása, vagy elkészítése. Ez egy forenszik, most egy idegen szót használtam, egy ilyen nyomozói tevékenység, egy felderítő tevékenység. És ugye ezekhez kellene villámgyorsan neki kezdeni, hogy minél gyorsabban lássuk azt, hogy a különböző elkövetések, vagy különböző pénzutak, tranzakciók, személyek, stb. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hol található az a vagyon, és ezt követően vannak eszközei ennek a hivatalnak arra, hogy ezt a vagyont valahogy lebiztosítsa az eljárás végéig, és utána pedig visszaszerezze.
0: Horváth Lóránt ügyvédet hallották az elmúlt percekben, és ez volt már a 13 órai monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A mikrofonnál a szerkesztőt Somodi Evelint hallották, most zenélünk, majd Kecső Rihárd várja vissza önöket friss hírekkel.
1: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

One day, something happened. The inevitable happened.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél kettő, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint több Exim ügyet is tisztázniuk kell a hatóságoknak. A miniszter fontos fejlemények nevezte, hogy a Duna aszfalt visszaváltja a GED Afrika projekt finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket, így 126 milliárd forint és annak kamatai térhetnek vissza az adófizetőkhöz. Ezzel megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forintos állami kezességvállalás is. Kapitány István szerint ugyanakkor vizsgálni kell, miért vállalt kezességet az állam a beruházás 80%-ára, és megfelelően védte a biztosítéki rendszer a közpénzt. A tárcavezető több más Exim ügy vizsgálatát is sürgette, köztük a Sofitel ügyet, az egyiptomi vasútkocsi projektet és az Észak-Macedóniának nyújtott hitelt. Jelenleg is ülésezik a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló országgyűlési bizottság. Csőszi Attila, a testület tisztás elnöke szerint a bizottság feltárja a pénzútját és a politikai felelősséget is. A vizsgálat kiterjed az MNB alapítványainak vagyonkezelésére, az Optima csoport befektetési struktúráira, valamint az ingatlan beruházásokra és székház felújításokra. A bizottság 4 blokkban dolgozik majd. Először az alapítványi vagyonkihelyezés hátterét, majd a kihelyezett pénzek útját vizsgálják, ezután meghallgatják az érintett szereplőket. A jelentést december 31-éig kell elkészíteni, benne jogalkotási és intézményi javaslatokkal a jegybanki közpénzek átlátható kezelésére. Zárt ülésen hallgatta meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István bizottsági elnök szerint 5 jelöltet hívtak meg, közülük egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. A jelöltek szakmai tapasztalataikról és a hivatal működésével kapcsolatos elképzeléseikről számoltak be. Az új hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap délelőtt jelentik be. Az országgyűlés akár már a héten dönthet a hivatal kulcsvezetőiről. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozatáról, a kis közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. A kormányülés várhatóan este 8 után ér véget.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7,1%-os gyengüléssel 150.490 ponton áll. A részvénypiac forgalma 5,3 milliárd forint. A vezető részvények között a MOL most emelkedik egy 10%-kal 46.520 forintig. A MOL 1,9%-os mínuszban 4.946 forinton. A Richter 1,4%-ot esik 13.180 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os gyengüléssel 2.546 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 90 fillért kérnek. Európában a londoni FTSE egy 10%-ot gyengül, a frankfurti DAX Index, a milánói börze és a madridi IBEX pedig egy 3,1%-os pluszban, a párizsi kakaron 0,5%-ot erősödik. Az olajárak némileg csökkennek, több mint 2,6-2,7%-kal. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI horonként $80.30, a Brent $86.20. Az elmúlt órákhoz képest kicsit emelkedtek azonban az árak. A napokban befejeződik az 5-ös főút Szegedi bevezető szakaszának bővítése. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mondta. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel. Az északkeleti ország részben és az Alpok alján délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 23 fok közé hűl a levegő. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb 2 órakor várom önöket, most pedig a folytatásban Kultúrtrend magazin következik.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Fesztivál.
3: Haydn egykori otthonában kell életre a régi zene. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között 4. alkalommal rendezik meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált a Fertődi Eszterházi Kastélyban. A fesztivál rövid idő alatt a közép-európai régi zenei élet egyik fontos eseményévé vált, ahol a historikus előadásmód nemzetközi és hazai kiválóságai idézik meg a 18. század zenei világát. A helyszín önmagában is különleges. Joseph Haydn csaknem 3 évtizeden át szolgálta az Eszterházi udvart, Eszterháza pedig az ő idejében Európa egyik jelentős zenei központja volt. A fesztivál koncertjein kórhű hangszereken szólalnak meg a művek. Ráadásul ugyanabban a történelmi környezetben, amelyben egykor maga Haydn is dolgozott. Így nem egyszerűen hangversenyeket hallgathatunk, hanem egy kicsit visszautazhatunk a 18. század zenei világába. A fesztivál egyik nagy eseménye a nyitókoncert lesz, amelyen Haydn ritkán hallható operája az Orlando Paladino, vagyis Orlando lovag csendül fel koncertszerű előadásban. A fesztiválhoz idén is kapcsolódik tematikus séta, amelyet Bősze Ádám vezet, a zárókoncerten pedig Haydn és kortársainak műveit Steve McLeod vezényli Olga Paschenko közreműködésével. A Haydneum Eszterháza Fesztivál így egyszerre kínál különleges zenei élményt és történelmi utazást.
0: Koncert.
3: Deva, azaz Takács Dorina koncert augusztus 28-án a Bakács Fest nagy színpadán. Az énekesnő az elmúlt évek egyik legizgalmasabb hazai zenei felfedezettje. Sajátos hangzásvilágában a modern elektronikus zene találkozik a magyar népzene ősi motívumaival. Deva egy szemében énekes, dalszerző és producer, ráadásul a lemez borítóit is maga készíti. Zenében atmoszférikus hangok, finoman pulzáló basszusok és a magyar népdalok világából merített több szólamú, szinte meditatív vokálok kapcsolódnak össze. Ettől a dalai egyszerre hatnak, nagyon kortársnak és időtlennek. Bemutatkozó albuma a Csillag 2022-ben jelent meg, második nagy lemeze az Avar 2025-ben érkezett, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is pozitív visszhangot váltott ki. Deva azóta rendszeresen koncertezik, európai klubokban, fesztiválokon is. Budapesti koncertjein élőzenekarral egészül ki a produkció, így a Bakács téren is egy atmoszférikus, különleges hangulatú koncertre számíthatunk.
0: Fesztivál.
3: Szeptember 15-e és 20-a között ismét a klasszikus zenéjé lesz a főszerep Pécsen. Érkezik a Zene Szüret Fesztivál, amely idén különösen izgalmas programokkal várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország 70. jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat nem csak a komoly zeneszerelmeseinek szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednének ezzel a világgal. A város több helyszínén koncertek, versenyek és közösségi események idézik meg a klasszikus zene sok színűségét, miközben a fesztivál célja az is, hogy közelebb hozza ezt a műfajt a fiatalabb generációkhoz. Az idei program egyik legizgalmasabb újdonsága a Mostra Classic Street, amely szeptember 18-án és 19-én a belvárost valódi szabadtéri koncerttérré alakítja. A résztvevő zenészek nem hagyományos koncerttermi környezetben lépnek fel, hanem kreatív előadásokkal, különleges hangszerelésekkel és látványos produkciókkal igyekeznek megszólaltatni a járók előket. Az utcazenei tehetségkutató nem csak verseny, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a közönség test közelből találkozhat a klasszikus zenével. A fesztivál másik kiemelt eseménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, amelynek a Kodály Központ ad otthont. A világ különböző pontjairól érkező fiatal zongoraművészek közül sokan a nemzetközi koncert élet következő nagy tehetségei lehetnek, így a közönség valódi, jövőbeli sztárokat hallhat még pályájuk elején. A fesztivált szeptember 15-én a világhírű zongoraművész Olga Kern nyitó koncertje indítja, majd a verseny döntői szeptember 18-án és 20-án kínálnak izgalmas pillanatokat.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A vértes lankáin. Méreteit nézve nincs az élen a hazai hegyek között. 30 km hosszú, 10-15 km széles, és legmagasabb csúcsa a Nagycsákány is mindössze 487 méteres. Ennek ellenére kopár, meredek dolomit falaival élesen kiemelkedik a kisalföldi tájból. Nevét egy 1051-es csatáról kapta, amikor is harmadik Henrik német-római császár serege megtámadta a magyarokat. Ám azok olyan fondorlatosan fogtak ki az ellenségen, hogy az ideges sereg vértjeit, fegyvereit hátrahagyva futott hazáig. Persze ennél jóval korábbról is vannak történelmi emlékek a mintegy 30 km hosszú hegy életéből. Csákányos puszta köveiben az őstenger lenyomatát láthatjuk, mely a krétakorban apadt el. Ekkor kezdődött meg a hegység kiemelkedése. A csákvári barlang hazánk egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye, ami az ősi állatokat illeti, 180 faj leletei kerültek elő innen. Köztük kartfogó tigris, ős zsiráf, három ujjú ősló, masztodon, azaz ősi elefántféle, és a csákvári hiéna. Ezek mind 10-12 millió évvel ezelőtt éltek, amikor szavannaszerű volt a vidék. Ezen kívül ősember maradványait és római templom maradványokat is találtak itt. A környék híres ősemberét azonban nem itt, hanem vértes szőlősön találták meg. Samu Európa egyik legöregebb előembere, mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt, és a Homo heidelbergensis fajához tartozott. Az ásatás helyszínén ma a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó vértes szőlős őstelep néven találunk egy múzeumot. A környéken többféle gasztrokalandban lehet részünk. A vértes déli lejtőin terül el a fehér borairól híres Móri borvidék, ahol remek borokat kóstolhatunk, még akkor is, ha látogatásunkat nem az októberben megrendezett Móri bornapok idejére igazítjuk. A tatai öreg tó partja évszázadokkal ezelőtt is közkedvelt vidék volt. Árnyas fái, tiszta levegője és világtól való rejtettsége okán hátizsákosoknak. A vértes ahhoz is kiváló terep, hogy bakancsban fedezzük fel. Jól kiépített túraútvonalak és viszonylag csekély szintkülönbség várja a kirándulókat. A vértesi Naturpark oldaláról letölthető turista térkép alapján magunknak is kiszemelhetünk edzettségünknek megfelelő útvonalakat. Emellett több régi várat, illetve várromot is fellelhetünk, melyek jó célpontot jelenthetnek egy túrához is. A gesztesi vár van a leginkább felújított állapotban ma, de emellett a Vitányvár, a Csákvár és a Csókakő vár romjait is érdemes megnézni. Mindegyik eredete az Árpád-korra vezethető vissza.
0: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
5: Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akik vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16 éve él Torinóban olasz férjével és közös gyermekükkel, Olasz Mama blogjában megmutatja a magyaroknak Olaszország csodáit. Munkája mellett tehát imád utazni és írni. Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök román. Ez a könyvének a címe. Lássunk akkor tisztán, vajon mi az alapja a szerelmes olasz férfit övező legendának. tényleg másként szeretnek, mint a többi nemzet férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
6: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípiának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy általában az olaszokkal kapcsolatban bennünk él. Azt persze nem árt tisztázni, hogy nyilván Olaszország egy óriási ország, és hatalmas különbségek vannak benne. Nyilván másképp viszonyul a szerelemhez egy dél-tiroli olasz férfi, meg másképp egy szicíliai. Nyilván azok a sztereotípiák, amik egy magyar olvasóban, vagy egy magyar emberben élnek az olaszokkal kapcsolatban, azok általában valahogy nem tudom, miért alakult ez így, de azok azért általában a dél-olaszokra igazak, tehát ez nagyon szenvedélyes, nagyon vehemens, nagyon hangosan szeret, hangosan él, nem tudom, hangosan csinál mindent. Kicsit éjszakon azért nyugodtabbak vagyunk. Az biztos, hogy egy olasz férfi az nagyon tud udvarolni, ez teljesen független attól, hogy most melyik szélességi fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
5: Emberiség történetén végig haladva föltárult, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképpen benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
6: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve, nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezetbe összefoglalva. Abban biztos voltam, hogy az első az a Váldárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrarca is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló kulturális szempontból a dolog, de az én tinédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
5: Azokról a legendás, vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni itt.
6: Tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan azt, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán fel is felül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak, és ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények elő.
5: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
6: Nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így el tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vált, hát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Putyin is egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie. Szóval...
5: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Putyininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett az a cselédlány.
6: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem. Már furcsa ezt a szót használni ezzel kapcsolatban, szerettem, de egyébként pont ezek a nagyon bizarr, a Kegyetlen Szerelem című fejezet az, ami az én kedvencem az egész könyvben, mert ott mindegyik ilyen nagyon-nagyon furcsa, nagyon-nagyon beteges.
5: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. Csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
6: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
5: Ja, igen, igen.
6: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá. A történetre elmentem egy itteni filmesztét a barátommal elvézni, és akkor mondta, hogy most képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükségem lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani, óriási szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, az gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymást integettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. A vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszög, meg ugye általában ez a párhuzamos kapcsolat.
5: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
6: Levelek
5: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
6: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabbik, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és így, hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam. Tényleg nem megható volt.
5: Hú, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok, Gyovai Helén új könyvéről beszélgettünk. A könyv az 1001 könyvkiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják. Zárt ülésen hallgatta meg a Nemzeti Vagyon visszaszerzését.

0: kormányzatot jelentik be. Az országgyűlés akár már a héten dönthet a hivatal kulcsvezetőiről. Szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt évtizedekben elsívolt közvagyon egy tizednél többet visszaszerezni, véli Horváth Lóránt ügyvédi iroda vezető ügyvédje. Az ügyek száma nagyjából 7000 és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elkezdi működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórántot hallják.
1: A vagyontranszformáció nem, hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
0: Júliusban 524,3 milliárd forintos többletten zárt az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium szerint a kedvező egyenleget elsősorban a költségvetési kiadások csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint a magasabb adó- és járulékbevételek eredményezték. Július végéig ugyanakkor az államháztartás hiánya 2857,9 milliárd forint volt, ami az éves hiánycél közel 70%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy a május és július közötti időszakban összesen mintegy 1000 milliárd forintos többlet keletkezett.
2: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenésben 150.502 ponton. A részvénypiac forgalma 5,9 milliárd forint. A vezető részvények mind mínuszban, hát az OTP gyakorlatilag stagnál 46.480 forinton. 2,2%-ot esik a MOL 4.928 forintig. 8%-ot csökken a Richter 13.250 forintra, 3%-kal gyengül a Telekom 2.550 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 360 forint és 20 fillér, 1 dollár 308 forint és 70 fillér. Európában nagy részt jó a hangulat, London egy 10%-os mínuszban. A frankfurti DAX 0,2%-kal erősödik, a párizsi CAC-on 0,5%-os pluszban, a milánói börze és a madridi IBEX pedig 0,4%-kal emelkedik. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a VT 80 dollár 60 cent, a Brent 86 dollár 50 centbe kerül. Itthon továbbra sem kell üzemanyagár változásra számítani, a nagykereskedelmi nem változik. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin ma 592 forint, a gázolaj pedig 681 forint literenként. Persze töltőállomásokon az árak tekintetében lehetnek eltérések. Végül pedig arról, hogy szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importáró cikkre a kanadai kormány. Ottawa Washington hasonló intézkedéseire reagál ezzel a lépéssel. A döntés 27,6 milliárd kanadai dollár értékű árut érint, ez mintegy 6200 milliárd forintnak felel meg.
2: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült időnk lesz, sok napsütéssel. Az északkeleti ország részben és az Alpok alján délután záporos zivatarok alakulhatnak ki, a szél megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 23 fok közé hűlne a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 14:30-kor itt a Trend FM-en.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Jó napot kívánok! Egy nemesi család, amely királyt is adott. Igaz, nem nekünk, hanem

0: országnak. Nyírbátorban csak nem 2 éve nyílt meg a felújított Báthory István Múzeum és annak kiállítása. Itt járunk a mai közkincskereső első perceiben.
1: Ez 1479. október 13-án lezajlott kenyérmezei csatáról van szó. Azért került ide, mert ez nem csak a névadó, múzeum névadó Báthory István erdélyi vajdának a Kinizsivel együtt vívott hatalmas győzelme egy 15 ezeres török sereg felett, hanem ez annak is gyakorlatilag a kiinduló pontja volt, hogy a városban, Báthorban, a birtokközpontban komoly építkezések kezdődtek el a csatát követően.
0: Ezután a főváros területének török koráról beszélgetünk a nemrég megjelent Budapest története című könyv első kötete kapcsán.
2: Budán magyar szó van, meg Rácz, tehát azon valamilyen délszláv nyelvet beszéltek. Úgyhogy igen, a Rácvilág jön ide, de ez a Rácvilág másfelől muszlim, jelentős részben muszlim. Tehát az iszlámnak rengeteg jegyét hozzák magukkal, nem csak a vallást, hanem egy csomó életmódbeli dolgot is, hiszen az iszlám elég erősen meghatározza az életmódot, és hát azért a birodalom működése miatt a birodalmi elit is megjelenik, tehát az az elit, amelyik bármelyik városban is van, ugye ezeket rotálják, tehát egyik állomás helyről a másikra vezénylik őket.
0: Végül Bándon az Esekvárban járunk, ahol az idén is kutattak a szakemberek.
3: Minden évben fogadtunk önkénteseket is, akik szívesen csatlakoztak a munkához, de most valahogy jobban sikerült meghirdetni, úgyhogy szinte túl jól is olyan értelemben, hogy egy bizonyos idő után már azt kellett mondanunk az ország különböző, akár távoli pontjaira érkező, érdeklődő férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, hogy megteltek a helyek ahhoz, hogy jól tudjuk irányítani, dokumentálni a feltárási munkákat, be kellett húznunk ilyen létszámkorlátokat, és így viszont hát nincs hiány segítő kezekből.
0: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Nyírbátorban Báthory Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumának igazgatójával beszélgettem.
1: Nyírbátorban vagyunk, a bátoriaknak, a tecseri bátoriaknak a birtok központjában, a közben szépen megújult Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumában.
0: Itt a kiállítást csak nem 2 évvel ezelőtt nyitották meg, és hogy szétnézzünk benne, tényleg pazar, vannak tárgyaik is, van terepasztal, illetve nagyon sok mindenhez hozzá lehet nyúlni, vagy lehet őket forgatni, például ott a pénzeket a sarokban közelről is meg lehet nézni.
1: Így van, arra törekedtünk, amikor 2024. október 12-én újra nyitott egy hosszabb leállás után a kapuit a múzeum, és fel kellett újítani az épületet, ami a városnak a 5. legrégebbi épülete, egykori kolostor, és új kiállítási koncepciót kellett megfogalmazni, hogy legyen ez a megújult múzeum a bátoriaknak az egyik legfontosabb tudásközpontja, hogyha lehet ezt a kifejezést is használni. Egy állandó kiállítás keretében mutatjuk be a ecsedi és a somlyai Báthory családnak a szerepét a középkori magyar királyság történetében. A kezdetektől kezdve egészen 1279-től 1680-ig, amikor Báthory Zsófia II. Rákóczi György felesége, II. Rákóczi Ferenc nagymamája lehúnyt a szemeit. Ez a kiállítás tényleg egy nagyon patinás környezetben sikerült, hogy megvalósulhasson, hisz a múzeumnak a legelegánsabb egységében, a refektóriumban, amit egy kicsit megnagyobbítottunk, gyönyörű boltívekkel megpróbálja visszahozni azt az arisztokratikus környezetet, amiben a középkori főúri családok élhettek, és itt végig lehet követni a legendáktól kezdve a tényeken keresztül mind a két ágnak a legfontosabb tetteit.
0: Közben sétálunk itt a kiállításban, és visszatérve erre a terepasztalra, ezen egy csata látható, ez kenyérmező volna?
1: Igen, ez 1479. október 13-án lezajlott kenyérmezei csatáról van szó. Azért került ide, mert ez nem csak a névadó, múzeum névadó Báthory István erdélyi vajdának a Kinizsivel együtt vívott hatalmas győzelme egy 15 ezeres török sereg felett, hanem ez annak is gyakorlatilag a kiinduló pontja volt, hogy a városban, Báthorban, a birtokközpontban komoly építkezések kezdődtek el a csatát követően.
0: Ugye jó nagy volt a zsákmány.
1: Hát a zsákmány is, meg a preszt is Báthorynak hatalmasan megugrott, de ha Kinizsire gondolunk, a Vázsonyi vár építése is ezt követően kezdődhetett meg. Tehát Mátyás jutalmazta a hűséges főurait, és mint országbíró Báthory kastély, illetőleg 2 gyönyörű templom építésével kezdődött el. Tehát a kenyérmező nem csak az országnak jelentett egy fényes győzelmet és 10 évenként megkötendő békét a törökkel, hanem Báthor város számára egy gyönyörű középkori művészeti építészeti örökségnek a kezdődött.
0: Is. Nem csak ez a kiállítás van itt lenne a földszinten, ez az állandó kiállítás, ami a bátoriak történetét mutatja be, hanem vannak más kiállítások is fönn az emeleten. Ugye, utoljára én akkor jártam ott, amikor még ezeket elkezdték berendezni.
1: Igen, egy érdekes játékot kezdtünk mi itt a bátori névvel. Ha három B betű szót mondok, akkor talán mindenki megérti, mire gondoltunk. Az első szó az a báthori, THY-nal, a családnak a szerepe országban és a városban. A másik B betű bátor, tehát a mezőváros, a birtokközpont, az ecsediek birtokközpontja, illetőleg kis B betűvel, H nélkül bátoriak, a mindenkori nemzedék, hogy hogyan élt azzal az örökséggel, amit ez a 334 éven keresztül jelentő földesori kapcsolat, akik ráadásul Európában is ismerté váltak, tehát nem csak egy regionális földesorak voltak, hanem az országos politikában, nemzetközi politikában is részt vettek, királyt adtak.
0: Lengyelországnak,
1: és hogyha belegondolunk, a főúri családok közül az Árpádok, a Hunyadiak, a Szapolyaiak mellett csak a bátori família tudott királyt adni, és ezt a hármas egységet próbáltuk a állandó kiállítás mellett az emeleti szinten bemutatni, hogy a művészeteket szerető bátoriak hatása hogyan érvényesült a későbbi évszázadokban, hogyan érvényesült az ország védelmében kifejtett tevékenységük a nemzedékek során a 19. században, a 20. században, és a gazdasági erő, amit jelentett a 16. században ennek a családnak a nyírbátori jelenléte, az most per pillanat hogy néz ki. És ez a együttes, ez a három B-betűs dolog látható itt egy csomagban a Bátor István Múzeumban. Megmondom őszintén, hogy az volt a, de tűnj a nagyképűségnek, elképzelésünk, hogy ha a Nemzeti Múzeum múzeumai közül Esztergom, Visegrád vagy Sárospatak egy-egy fajsúlyos témát felvállalt, Sárospatak a Rákóczyakat, Visegrád a középkori reneszánsz korszakot, Esztergom pedig tudjuk, hogy szintén fontos szerepet játszott, akkor a kis filia a Bátor István Múzeumét nyírbátor legyen a bátoriaknak a zarándok helye, hogyha ezt lehet így fogalmazni, és jönnek a látogatók, nem panaszkodunk, nyilvánvalóan körülményekhez, a távolsághoz képest szerényebbek a mutatóink, mint a előbb említett három nagy, már bejáratott múzeumnak, de ahhoz képest, ahogy a felújítás előtt a kiállításainkat összevetjük, több mint duplájára nőtt a látogatók száma.
0: És hát úgy tűnik, hogy nagyon fontos része a kiállításoknak, a helyi identitásnak a megerősítése. A városban élők, meg a környéken élők hogy fogadták ezt?
1: Hát való igaz a gondolat, hisz itt a helyi identitás, a bátori identitás megőrzése, vagy erősítése, vagy átadása, vagy megerősítése az nagyon fontos szerepet játszik. Ezért is gondoljuk azt, hogy a város egyetértésével találkozva, hogy előkészítve a várossal, elsősorban a várossal, hisz a városi identitás az ő kezükben van elsősorban, pénzügyi szempontból egy 2-3 napos középkori fesztiválnak a megteremtését hozzuk itt létre, ami én azt gondolom, hogy azt a törekvést, amit itt az előbb mondtam, a család szerepének bemutatása, az hűen fogja majd szolgálni.
0: Mikor lesz az első ilyen fesztivál?
1: Hát most vannak az előkészítések, van egy pályázat, amit szeretne a város megcélozni, meg is fogja célozni, és hogyha ezek eredményesen zárulnak, meg a helyi erők is, ugye pénzügyi erők is megmozdulnak, akkor én azt gondolom, hogy 2027-ben elkezdődhetnek az első modulok ebben a fesztivál programban, hisz nem lehet egyből totális teljes dolgot letenni, ezt össze kell szépen rakni, türelem, évek során mennek ezek a mindig többet és többet bemutatni ebből a középkori magyarországi hangulatból, a bátoriakból. Ez jövőre biztos vagyok benne, hogy el fog kezdődni.
0: Hogyha jövőre megrendezik, milyen időpontban lesz ez majd? Valamilyen olyan naphoz kötik, ami a bátoriakhoz is köthető?
1: Hát vannak évszámok nyilvánvalóan, és 2027 az egyik bátori lánynak, Somlyói Bátori Annának a születésének éve, 1527-ben született, aki nővére a lengyel királynak, Bátor Istvánnak, de majd keresünk nyilvánvalóan olyan időpontot, hisz itt azért a nyár, a kora ősz, kenyérmezői csata is felmerülhet még, akkor még nincsenek olyan hidegek, de ezt majd itt a helyi erők el fogják majd dönteni, és akkor indulhat a banzáj.
0: És akkor gondolom, hogy ebbe bevonják majd a városnak a többi jelentős épített emlékét is, hiszen ugye itt van mellettünk egy minorita templom, kicsivel odébb van egy hatalmas református templomuk, illetve van egy ebédlőpalotájuk is.
1: Igen, tehát ez nélkülük nem lehet teljes. Egy történelmi sétány köti össze ezeket a műemlékeket, ez a történelmi sétány adhatja a helyszínét, egyik fontos helyszínét ennek a koncepciónak, és ha csak arra gondolunk, hogy a református templomban négy bátori nyugvóhelyét is találhatjuk, és történelmi emlékhelyének van minősítve a kastéllyal együtt, akkor én azt gondolom, hogy nem is lehet kérdés, hogy nélkülük ezt nem lehet megcsinálni.
0: Nyírbátorban Bátori Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumának igazgatójával beszélgettem. Hamarosan a főváros török korával folytatjuk a közkincskeresőt.
4: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Nemrég jelent meg a Budapest története című könyv első kötete. A török kor bemutató rész szerzőjével, Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával, a Hunrend Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Budapest története első kötete, amelynek az első részéről, az őskorról már beszélgettünk itt a Közkincskeresőben. Az ugye egy hiánypótló fejezet volt, hiszen Budapest területének az őskoráról nagyon keveset tudunk. Most az utolsó fejezetről fogunk beszélgetni, a török korról. A török korról sokkal több az információnk, már csak azért is, mert hogy nemrégiben írtak egy könyvet, ami ugyan nem a teljes Budapesttel foglalkozott, de Budavár törökkori történetével, és az sokkal részletesebb nyilvánvalóan már a terjedelménél fog. Is, mint ez a kötet.
2: Igen, hát az egy részterületet ölel át, egyébként nyilván egy csomó szempontból a teljesség igényével, hiszen a kultúráról nem tudok úgy írni, hogy egy kerület igen, másik kerület nem, vagy a gazdaságról, vagy az irányításról. Másfelől az tényleg csak a budai vár negyed területére koncentrál, ebben a kötetben pedig teljes Budapestről van szó, tehát Budáról, Pestről, meg még egy icipicit Óbudáról is.
1: Mennyiben különbözik egyébként a török korban Budavárának, illetve Pestvárosának a története?
2: Hát azért különbözik több szempontból is, hiszen mondjuk Pest egy másik igazgatási egységhez tartozik hivatalosan, az egy másik bírósági körzet, ami egy másik irányítási egységet jelent. Tehát ennyiben különböznie kéne, de gyakorlatban pedig mindenkinek világos volt, hogy Pest Budának a szatelitvárosa valójában, és hát a törökök azok, akik össze is kötik Budát meg Pestet egy hajóhíddal, egy állandóan fennálló hajóhíddal, tehát minden korábbinál szorosabb kapcsolat van Pest és Buda között, és ezért aztán a két város osztozik nagyjából egymás sorsában. Persze van olyan, amikor Pest a 15 éves háború idején két évig magyar kézen van, Buda meg nem, akkor éppen ugye ellenséges városokká változnak, tehát vannak ilyen kisebb különbségek, de azért általában nagyon szorosan összefonódik a két település története.
1: Hogyan képzeljük el akár Budának, akár pedig Pestnek az eltörökösödését 1541 után? Ez egy hosszabb folyamat volt, tehát szépen lassan vált balkánivá ez a terület, vagy pedig egy csapásra gyakorlatilag, mikor beköltözött az adminisztráció?
2: Hát kérdés, hogy balkánivá vált-e tényleg egyáltalán. Mindenképpen egy lassú folyamatról beszélhetünk. Budán is, meg Pesten is ugyanis a polgári lakosságot a legkevésbé sem rámolták ki a törökök, azok helyben maradtak, az ingatlanaikban maradtak benne, jogbiztonságot garantáltak nekik, tehát nem lehetett őket csak úgy kifosztani, meg elvenni a javaikat. Persze ehhez azért nekik is lojálisan kellett viselkedni nyilván. Akiket kitessékeltek, az a magyar udvar meg a magyar nemesség volt. Tehát ők nem maradhattak benne, katonák nyilván nem maradhattak benne a falak között, és az egyház jelentős része is eltávozott, Pestről is, meg Budáról is, de például bánosok maradhattak, tehát hogy a vallás gyakorlat is megmaradt, és én azt gondolom, hogy a magyar közösség az ugyanúgy élte az életét, mint korábban. Tehát a kézművesek ugyanúgy lementek reggel a műhelybe, nekiálltak dolgozni, a kapások kimentek a szőlőbe, készítették a bort a pincékben, kereskedtek, az ő körülményeik nem nagyon változtak meg. Nagyon érdekes, a 17. század derekán jár egy utazó Budán, és Isztambulból jön hazafele, és akkor elszállásolják egy házban, egy keresztény házban a törökök, és akkor mondja, hogy német az úriember, hogy hát neki már teljesen elege volt ebből a balkáni vircsavból, amiben eddig élnie kellett, ugye ez hosszú hónapok volt, és végre otthoni körülmények között van, már most olyan, mintha otthon lenne, hát jó, egy kicsit ilyen elmaradott, meg kicsit korábbi a dizájn, de hogy ez már Európa. És akkor ez már egy nagyon eltörökösödött Budán van egy magyar polgárházban. Tehát a magyar jelenlét, meg a nyugati jelenlét az mindig megvan, talán Budán a legvégére csökken ez le, igazság szerint, Pesten pedig úgy tűnik, hogy megvan ez a magyar jelenlét folyamatosan. Emellett inkább az a kérdés, hogy hogyan költöznek be a jövevények, hogyan foglalnak teret maguknak, és hát ennek megvannak az egészen pontos helyei. Tehát mondjuk Budán eléggé egyértelmű, hogy a víziváros az, ami muszlim lesz. Azért, mert a vízivárost mindig elsodorják az ostromok. Ugye 1541-ben is egy nagyon hosszú ostrom van, csak ez egy Habsburg ostrom, de az még ugyanúgy elviszi a vízivárost, és a kiürült területre költöznek be a törökök mindig. Pesten pedig csak egy-két városnegyednyi részt foglalnak el, valójában az elején nagyon kisebbségben vannak, és akkor utána bevásárolják magukat. Tehát utána ők megveszik a házakat, hogyha meg tudják. tudják venni, meg eladják nekik. Azért Budán ez eléggé lassan megy, tehát a Mátyás templomtól észak felé, tehát a Vécsi kapu felé, az ott egy teljesen magyar régió, leszámítva a dunai oldalt, ahol egy utca az a zsidó utca, ahol a zsidó közösség lakik, ami viszont az egész hódoltságban egy nagyon komoly és virágzó közösséget alkotott.
1: Ugye azt mondta, hogy beköltöznek a törökök, de egyáltalán törökök költöznek ide, vagy pedig más balkáni náció?
2: Igen, hát pontosan fogalmazott török nem, a mai értelemben vett török nem költözik be, ugye töröknek hívják őket, de ez egy állampolgárságot jelent ebben az időben, azt jelenti, hogy az Oszmán Birodalom állampolgára, az Oszmán Birodalmat meg magyarul Törökországnak hívják akkor is. Annak a polgára pedig török. Náció szempontjából ezek alapvetően délszlávok, teljesen egyértelműen délszláv lakosság van. Fekete Lajos azt mondta, hogy nem török hódoltságról kéne beszélni, hanem rác hódoltságról, mert etnikai értelemben erről van szó, és mindenki ezt írja, hogy hát Budán magyar szó van, meg rác. Tehát az valamilyen délszláv nyelvet beszéltek. Úgyhogy igen, a rácvilág jön ide, de ez a rácvilág másfelől muszlim. Jelentős részben muszlim. Tehát az iszlámnak rengeteg jegyét hozzák magukkal, nem csak a vallást, hanem egy csomó életmódbeli dolgot is, hiszen az iszlám elég erősen meghatározza az életmódot. És hát azért a birodalom működése miatt a birodalmi elit is megjelenik, tehát az az elit, amelyik bármelyik városban is van, ugye ezeket rotálják, tehát egyik állomás helyről a másikra vezénylik őket. Ez a csúcsértelmiség, a vezetők, Isztambulban mindig jönnek a janicsárok, azok előbb 3 éves váltásban vannak, aztán ez egyre rövidül, de folyamatosan felvezényelnek a központi kaszárnyákból janicsár egységeket, nem kis számban egyébként. Budára ők is bekötik ezt a várost a központba. Szóval megjelenik a Balkán, a maga balkániságában, és megjelenik az oszmán kultúra, tehát az igazi birodalmi kultúra, na ezt érezzük mi töröknek, ezt az utóbbit.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják. Lemondott a bukaresti kormány főtitkár helyettese, miután eljárást indított ellene a román korrupció ellenes ügyesség. Krisztina Trailát befolyással való üzérkedéshez nyújtott bűnsegédlettel gyanúsítják. A politikus ártatlannak tartja magát, és azt állítja, hogy az ügy valójában Ilija Bodozsán ügyvivő miniszterelnök lejáratását szolgálja. Az ügyészek szerint Rania tavaly kormányzati pozícióját felhasználva segíthetett egy megyei állategészségügyi vezető leváltásának és egy új vezető kinevezésének előmozdításában. Helyreállították a harcokban megrongálódott védelmi rendszereket Iránban, és új katonai eszközöket is beszereztek. A fegyveres erők szóvivője közölte, ezzel sikerült megerősíteni az ország hadi kapacitásait. Közben Teherán élesen bírálta az Egyesült Államok új Irán gazdasági elszigetelését célzó intézkedéseit. Az iráni főtárgyaló gúnyosan reagált Donald Trump gazdasági dínapként emlegetett bejelentésére. Az iráni elnök pedig azt mondta, Irán párbeszéddel rendezni az ellentéteket, de nem enged az amerikai gazdasági nyomásnak. Gazdasági hírek itthonról. 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a KSH szerint. Éves összehasonlításban a második negyed évben több mint 9%-kal estek, és az előző negyed évhez képest is több mint 4%-kal zuhantak, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
2: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az iparat már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedében. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
1: Jelentősen csökkent a tojására idehaza, a KSH szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az EU-ba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az év első negyedében. A hazai tojásárak az év első 7 hónapjában nagyjából 4%-kal mérséklődtek. Nem támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a Független Közmédia Testületbe javasolt jelölteket. A testület Mózs Zoltánt, Marti Zoltánt és Siklósi Beatrixot hallgatta meg, akik bemutatkozásukban a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárom jelölt arról beszélt, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. A szükséges támogatást azonban egyikük sem kapta meg. Mindannyian 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra bizottsági elnök önkényesnek nevezte, hogy határidőre sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült megválasztani.
0: Tőzsde hírek.
1: 0,5%-kal gyengül a Bux Index 150.829 pontra. A részvénypiac forgalma 6,6 milliárd forint, a vezető részvények közül az OTP 0,5%-kal erősödik 46.690 forintig. A MOL 2,3%-kal gyengül 4.926 forintra, a Richter 0,7%-os mínuszban 13.260 forinton, mire kimondtam már 0,8, a Magyar Telekom pedig 0,3%-ot gyengül 2.550 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 359 forint 90 fillér, 1 dollár 308 forint 60 fillér. Európában csak a londoni FTSE van Hát nem mondom, hogy mínuszban, mert most éppen stagnál, de hogy pár tizedpontos mínuszban. A DAX Index Frankfurtban 0,5%-ot erősödik, a párizsi Kakaron és a milánói tőzsde 0,7%-os pluszban, a madridi IBEX pedig 0,5%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült időnk lesz sok napsütéssel. Az északkeleti ország részben és az Alpok alján délután záporú zivatarok alakulhatnak ki, a szél megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 23 fok közé hűlne a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: A főváros történetének egy kevéssé dicső, ám annál érdekesebb szakasza a törökkor. Folytatjuk a beszélgetést Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával. Mennyire válik Buda, illetve Pest erődvárossá a 17. századra?
4: Teljesen. Ugyanez egy igazgatási centrum továbbra is, és ugyanúgy egy országnyi területnek a központi városa, mint a Magyar Királyságban, tehát hogy ez nem változik meg, de azért egy csomó minden mégis megváltozik, mert például a gazdaságnak, meg a kultúrának a centruma a budai tartományban az nem Budán van, hanem Belgrádban, mert Belgrád az lényegesen délebre van és lényegesen védettebb város, tehát ott nem kell félni a támadásoktól, ezért egy csomó minden oda telepszik le. Nem? Belgrád az akkor hízik nagyvárossá, akkor lesz egy ilyen óriási gazdasági centrum, depóváros, tehát akkor lesz egy igazán nagy és komoly település. Buda megmaradt politikai és katonai centrumnak. Tehát ugye itt a határ mindig nagyon közel van, itt a magyar portyázók, vagy a naszádosok bármikor feltűnhetnek, tehát nem is tudnak másképp élni, mint erődvárosi keretek között, és hát ezt építik. Tehát Buda, amikor először a törökök meglátogatják, ugye 1526-ban, akkor katonai értelemben védhetetlen, gyakorlatilag alig vannak erődítmények, mert minek lennének.
3: Gyakorlatilag a középkori Magyar Királyságnak a szíve.
4: Így van, és a kellős közepén van, tehát nem számít senki semmilyen támadásra. Aztán 26-ban megtanulják, hogy de, bármikor jöhet bárki, és Szapolyai nagyon gyorsan reagál is, tehát a 30-as években neki áll kiépíteni egy új erődítményt Buda körül, már a Várhegyen, és abból egy csomó minden elkészül. És aztán, amikor a törökök átveszik, akkor az első perctől az utolsóig javítgatják ezt az erődrendszert, és próbálják egyre-egyre jobbá és védhetőbbé tenni, és Pesten ugyanezt történik. Tehát Pesten is építkeznek, a magyarok többször is, a 15 éves háború idején is építkeznek, de a törökök is, úgyhogy mind a kettő egy jól védhető erődvárossá válik az utolsó időszakra.
3: Mi lett azokkal a falvakkal, amik a középkorban itt voltak Pest körül? Ugye másfél tucat falunak az emlékét ismerjük, még hogyha pontosan a helyüket nem is tudjuk, hogy hol voltak. Ezek eltűnnek a török korban, vagy megmaradnak?
4: Nem feltétlenül tűnnek el, néhány eltűnik. Azt hiszem, hogy azt nem szabad kihagyni a számításból, hogy azért, amikor itt egy ostrom van Buda ellen, mondjuk, akármelyik irányból, hát akkor itt azért sok tízezres seregek jönnek-mennek, és hát azok lepusztítják a környéket adott esetben, és előfordulhat, hogy ez véglegessé válik, de a falvaknak a fele azért az megmarad, és a többinek is tudják a helyét, tehát pusztaként művelik ezeknek a területét is, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag fennmaradnak, egyébként még az is lehet, hogy lakosok vannak bennük, csak már adózó erejű lakosok nincsenek ott. Tehát egy lazább település szerkezet lesz, de hát Budát ugyanúgy el kell látni, tehát ugyanúgy valakinek meg kell termelni azt a zöldséget, vagy azt a búzát, amit majd Budán meg fognak enni. Tehát a környék lakossága szépen jár be piacozni, megvásározni, meg mindent. Ami megerősödik, szerintem az Óbuda például, ami egy egészen rendes várossá válik ebben az időszakban komoly lakossággal.
3: Ez minek köszönhető?
4: Hát általában az szokott lenni, hogy ilyen veszélyesebb helyeken összeszarad a lakosság egy helyre, és akkor egy nagyobb közösséget alkotnak, és az ellenállóbb tud lenni ilyen veszélyhelyzetek idején. Nem is beszélve arról, hogy ugye mondjuk a törököknek is abszolút érdeke megvédeni ezeket a területeket bárki ellen is, hiszen hát nekik adózik, úgyhogy vigyáznak rájuk. Óbudát egyszer kitelepítik a 15 éves háború idején, akkor Érsekújvár közelébe költöznek, de aztán hogy nem visszaköltöznek egy idő után, mert mégiscsak jobb otthon, meg mégiscsak működik. Szóval, hogy Óbuda az egy eléggé jó, prosperáló város lesz a két nagy központ árnyékában.
3: Az, hogy Buda, illetve Pest is erődvárossá válik, illetve tulajdonképpen egy birodalomnak a perifériájára kerül. Mennyire veti vissza a városias fejlődést általában? Ugye Óbuda esetében nem, de a másik kettőnél mennyire?
4: Hát semennyire, tehát hogy ezek városként fognak tovább élni, hiszen ezek a funkciók nem vesznek el, a piac funkciók nem vesznek el, az, hogy útkereszteződéseken vannak, az nem veszik el, hát ott van a Dunahíd, ami egyértelműen húzza a kereskedelmet, tehát a gazdasági szerep az talán csökken, de ugyanakkor meg bekötődik egy egész birodalmi rendszerbe, tehát azért gondoljunk bele, hogy ez a birodalom azért eltart Jemenig, meg Tunéziáig, meg Irakig, szóval, hogy ez egy óriási területet fed le, és ennek a vérkeringésébe kerül bele Buda is egyébként. Buda egyébként azért lényeges még, meg Pest is, mert a magyar területekkel való kereskedelem az itt zajlik. Tehát ez egy átmenő pont a két világ között, igazság szerint, ami azt hiszem, hogy elég lényeges az ő szempontjukból, és a kulturális élet is megmarad. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ezek a centrumok, mint városok, centrumok maradnak továbbra is, főleg Buda egyértelműen kulturális centrum is, csak hát nyilván a fejlődés iránya változik meg. Tehát nem a középkori fejlődés vonalában megy tovább ez a fejlődés, hanem attól masszívan elkanyarodik, mert ugye egy muszlimos fejlődés lesz, nem a keresztény kultúra fog fejlődni benne, hanem a muszlim.
3: Ugye ön azt mondta, hogy bekapcsolódnak egy másik világnak a vérkeringésébe, viszont Buda és Pest visszafoglalásával, keresztény visszafoglalásával ismét egy új vérkeringésbe kell bekapcsolódniuk. Ez mennyire lesz majd zökkenőmentes? Mi lesz a lakossággal?
4: Hát ez a legnagyobb zökkenő, ami lehet. Tehát Buda esetében én azt gondolom, hogy elkezdődik a fejlődése valahogy ott ugye az ismert körülmények között a 13. század közepén, Pesti jóval korábban, és a visszafoglaló háborúk idején ennek így vége van. Tehát azt elvágják. Tehát a nagy töréspont az nem 1541 vagy 1526, hanem 1686. Pest esetében ugye nagyon sok olyan ostrom van, amikor el is foglalják a várost, tehát ott azt nagyon megszenvedi a polgári lakosság mindig. Buda esetében 1686 a kérdés, semmi nem marad. Semmi. Tehát Budának nincs tovább élő lakossága. Egyáltalán semmilyen túlélő lakosság nincsen. A város teljesen romokban hever, néhány tucat ház, ami ezt valahogy túléri, a falak jelentős része szét van lőve. Tehát itt mindent előről kell kezdeni, és hát ez a 18. század jelentős része az azzal telik, hogy hát újjáépítik valahogy, és ugye tudjuk is, hogy a 18. század derekán azért Buda egy nagyon rendes, poros vidéki városka tulajdonképpen. Már legalább az, mert a nullából idáig is fel kellett jönni, és aztán majd a század végére kezd el ismét valahogy a rangjához visszatérni a város. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy zökkenő. Én azt gondolom, hogy Budapest történetének ez a legnagyobb töréspontja, ami volt.
3: Pest kevésbé szenvedte meg a visszafoglalást?
4: Hát ezt nem nagyon mondanám, mert egyrészt Pest is eltörökösödik, tehát egyre több muszlim van benne az idő előre haladtával, tehát ők nyilván eltűnnek a városból. És hát Pesttel az van, hogy a 15 éves háborúban kiderül, hogy hát lehet tartani Pestet egy ideig, de olyan túl sokáig azért nem, és csak a baj van vele. Úgyhogy a 1686-os és a 84-es hadjárat idején is a török hadvezetés úgy dönt, hogy aztán túl sokáig nem kéne védeni, úgyhogy felgyújtják lényegében mind a két esetben a várost, tehát elpusztítják. Szóval nem éli Pest sem jól meg ezt a dolgot. Csak mások a betelepülési viszonyok mondjuk, tehát Pestre magyarok is költözhetnek, Budára nem költözhetnek magyarok 1580 után egy ideig, de Pestre költözhetnek. És Pestnek ez az alföldi kapcsolatrendszere az azért eléggé jól működik, tehát hogy az alföldről érkeznek az utak és jönnek a termékek meg a termények, és akkor ez a hídon keresztül megy át a nyugati ország részbe, ez egy nagyon fontos szerepkör lesz.
3: Ön azt mondta, hogy ugye etnikai szempontból nem is török korról, hanem ráckorról is lehetne akár beszélni, hiszen elsősorban rácok telepedtek be, de hát a rác betelepedés a későbbiekben is folytatódik. Tehát a délszlávok továbbra is telepednek be, csak most már keresztények.
4: Igen, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, és azt se pontosan tudjuk szerintem, hogy persze vannak ezek a nagy rác bevándorló hullámok, akik szerbek, akik keresztények, csak hogy vajon mennyi az, aki muszlimként élte meg a visszafoglalást, aztán átigazolt a túloldalra, mert ugye tudjuk, hogy rengeteg ilyen van egyébként, és mi van akkor, hogyha egy csomóról meg nem tudjuk hivatalosan, tehát ugye tudjuk, hogy melyik átadott városban hányan keresztelkednek ki, de aki keresztény volt, az már ugye eleve keresztény volt, na most miből tart egy muszlim rácnak azt mondani, hogy ő tulajdonképpen ortodox keresztény, hogyha a család fele amúgy is az. Szóval ezt azt hiszem, hogy még teljesen nem dolgoztuk föl a kutatás szempontjából, egy csomó szempontból én ezt egy picit mitológikusnak érzem, ami itt történik, de a törökkort felfoghatjuk egy nagy délszláv betelepedési hullámnak is, ami ugye az ország déli részét azt teljesen elviszi, és hát egyébként meg foltokban itt ott megjelenik.
3: Ugye most megjelent ez a Budapest története első kötet, ami tényleg egy hatalmas összefoglalója Budapest történetének, de akkor ezek szerint még például a török kor tekintetében is van kutatnivaló.
4: kutatnivaló mindig marad, tehát az sosem okoz problémát. Én azt gondolom, hogy annak kell örülni, hogy ismét sok-sok év után született egy nagy, egységes szemléletű összefoglalás, és reméljük, hogy megjelenik hamarosan a második kötet is. Tehát, hogy egy modern, a mostani tudásunknak egy jó minőségű összefoglalása született meg ebben a kötetben, gyönyörűen kivitelezve, jó térképekkel, képekkel, tényleg nagyon szép kivitelben. Úgyhogy most letettük az asztalra azt, hogy most mit tudunk, aztán majd 50 év múlva az akkoriak leteszik az újabb összefoglalót. Mi most ez a lépcső vagyunk a tudomány lépcsőházában.
3: A Budapest története című könyv első kötete török kor bemutató részének szerzőjével, Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem. Hamarosan Bándon, az Esekvárban folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Hatalmas érdeklődés mellett folytatódott idén a Bándi Esegvár feltárása. Nagy Szabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Itt állunk Veszprém megyében, Veszprém városához nagyon közelő Bánd településen. A Bánd település fölé egy 20-30 méterre emelkedő dombon, Várdombon, Esegvárban.
1: Alig egy évvel ezelőtt, sőt kevesebb, mint egy évvel ezelőtt álltunk már itt, akkor éppen befejezték, hogy nagyjából a végén voltak az ásatási évadnak, most viszont most kezdték el. Elképesztően sok ember van itt körülöttünk a vár területén, és hát ahogy elnézem, azért nagy részük dolgozik is.
2: Igen, idén valahogy nagyobb publicitást kapott ez a lehetőség, hogy minden évben fogadtunk önkénteseket is, akik szívesen csatlakoztak a munkához, de most valahogy jobban sikerült meghirdetni, úgyhogy szinte túl jól is olyan értelemben, hogy egy bizonyos idő után már azt kellett mondanunk az ország különböző, akár távoli pontjaira érkező, érdeklődő férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, hogy megteltek a helyek ahhoz, hogy jól tudjuk irányítani, dokumentálni a feltárási munkákat, be kellett húznunk ilyen létszámkorlátokat, és így viszont hát nincs hiány segítő kezekből.
1: Összesen hány helyen ásnak most a vár területén?
2: Most jelenleg 6 szelvényünk van nyitva, néhányal hamarosan várhatólag végezni fogunk, és akkor lehet, hogy még lesz idő, lehetőség továbbiakat nyitni.
1: Ahogy látom, folytatják itt ennek a feltételezett várkapunak a feltárását is.
2: Igen, itt a Várdom északi részén van egy izgalmas, szimmetrikusan visszaugatott építmény, aminek a magyarázatát keressük. Talán most már egész közel vagyunk hozzá, hogy valami biztosabb választ is kapjunk rá.
1: De hát valószínűleg egy olyan védmű lehetett, ami mondjuk egy bejáratot őrzött.
2: Valamilyen módon könnyen lehet, hogy az a bejárattal van kapcsolatban, ez egy logikus hely lenne a külső várnak, a belső vártól távol lévő pontján egy bejáratnak, ráadásul nagyon látványos, kiemelkedő pontján van a várnak, ami a környékről is jól látható volt.
1: Az előbb volt alkalom körbesétálni itt a várat, és hát ugye a legmagasabb és messziről is látható része, az egy kőből épített torony, viszont mellette nem sokkal van egy téglatorony is, legalábbis egy téglatoronynak a maradványa, ott is folytatják a feltárást?
2: Igen, itt a most is álló magas kőből épült torony és a tőle 20 méterre lévő téglatorony közötti részt több szelvénnyel is kutatjuk. Több kérdésre is keresve a választ, az egyikre szerintem hamarosan megkapjuk, hogy például a most álló leglátványosabb kő falu toronynak az egykori szintjeit hogyan kell értelmeznünk. Az a bejárat, amit most használunk, az hogyan viszonyult az egykori külső járószinthez, mennyire beszéltünk egy emelt földszintről, esetleg egy emeleti szintről, vagy az alatta lévő helyiség az pinceként szolgált, vagy már lényegében ilyen földszinti térként, erre hamarosan választ fogunk kapni. Illetve a két épületet, a két torony között a várfalhoz épült az a feltetőleg egykorulag egy épületszárny, egy déli épületszárny. Ennek eddig nagy rész csak gerenda fészkeit láttuk a várfalban, egy-két ponton a kőfalait az épületnek, most ezt sokkal jobban látjuk, például gyönyörűen látszik a falnak a sarka, vörös homokkőből faragott kváderkövekkel megerősítve sarokarmírozással.
1: Ezt a téglatornyot, ezt egy időben építették a kőtoronnyal, vagy később?
2: Ezt tavaly sikerült egészen biztosan igazolnunk, hogy ez korábbi a téglatorony, mint a vár. Egy a vár építését valószínűleg jócskán megelőző, de még feltétlenül 13. századi látványos, nagyméretű, talán lakhatásra is alkalmas tornya volt az Igmánd nemzetségnek, aki akkor ezt a területet birtokolta, Várdombot is.
1: Tehát gyakorlatilag egy öreg torony volt?
2: Nem biztos, hogy szeretnék rögtön egy ilyen címkét rágatni, mert az öreg toronyról azt szoktuk gondolni, az ilyen elsődlegesen védelmi célú torony, a lakótorony neve szerint inkább lakócélú, de valószínűleg a tornyok egy része nem feltétlenül ilyen nagyon szorosan csak az egyik vagy a másik szerepet töltötte be, főleg mert abban az időszakban ez volt az egyetlen tornya feltetőleg ennek a nemesi lakóhelynek, ennek a nemesi birtokközpontnak, volt nem túl távol tőle egy földszintes favász szerkezetes épület, de hogy ez a torony ettől függetlenül valószínűleg lakhatási célokra is alkalmas volt, viszonylag tágas volt belülről, de minden bizonnyal a védelmi célokat is jobban ellátta, mint a favázas, fachwerkes szerkezetű, többosztatú házacska.
1: Miért építettek? Hát tulajdonképpen mellé egy kőtornyot a későbbiekben, mert a kettő építése között akkor csak néhány évtized telhetett el.
2: Sőt, azt látjuk most, hogy ez a téglatorony, ami tehát korábbi, mint a vár, és a másik favász szerkezetű épület, ami szintén korábbi a várnál, a kettő között az időrendi viszony az úgy tűnik, hogy vagy a téglatorony a korábbi, vagy egy időleg épültek. Tehát, hogy ez a földszintes favász szerkezetes épület, ez nem előzi meg a téglatorony építését. Hogy lakhatási célokra szolgált ez a földszintes épület, vagy inkább gazdasági célokra, ezt pontosan nem tudjuk, azt látjuk, hogy volt benne egy kemenc, ami feltöltőleg a sütésre, főzésre volt alkalmas, sem mint más ilyen kifejezetten ipari jellegű vagy kézműves jellegű tevékenységnek nyomait nem látjuk benne, meg hogy alapvetően a méretei megengednék, hogy egy ilyen lakócélú földszintes épület legyen. Hogy hogyan egészítette ki egymást itt a szerepeket, illetően a két épület, az még nem tiszta, főleg azért sem, mert valójában azt sem mernénk kijelenteni, hogy ebben az időszakban, tehát itt a 13. századnak mondjuk a közepetáján csak ez a két épület állt volna a várdombon, hiszen a várdombnak a nagyon nagy része még továbbra is kutatatlan.
1: És a kőtorony?
2: A kőtorony az együtt épült a várfallal, a várfalnak a valószínűleg védelmi szempontból is hangsúlyos pontjain épült föl. Jelen tudásunk szerint legalább három a várfalak síkja elé kilépő, és ezáltal bizonyos módon oldalazásra is alkalmas kőtorony a várfallal együtt, de ezek ilyen négyzetes vagy közel négyzetes tornyok voltak. Az egyikben, amelyik legjobb magasabban áll, úgy tűnik, hogy azért úgy alakították ki, hogy adott esetben még többé-kevésbé komfortos lakhatásra is legyen lehetőség, kandallóknak a nyomait látjuk két szinten is benne.
1: Pillanatnyilag itt állunk az egykori külsővárnak a területén. Ez mennyire volt valóban külsővár, és mennyire település?
2: Ez jó a kérdés. Amikor a vár felépül, azt gondolom, hogy ez már alapvetően külsővár, annak a tároló állattartásra is, istálózásra is, gazdasági tevékenységre is alkalmas tereként lehet talán elképzelni. Ugyanakkor a várat megelőzően itt a külsővár területén már egy falusias településnek a temploma épült, és a templom körül temetővel, tehát mint egy bekebelezte a vár ezt a területet, és utána talán egy darabig elképzelhető, hogy van egy ilyen kettős használat ennek a külsővárnak, hogy a falu még használja az eredeti céljára a templom és a temetőre, miközben a vár is használja, mint a vár kőfala lövezett részeként a saját céljaira.
1: Az imént mondta azt, hogy még ugye teljes egészében nem kutatták meg ezt a várat, sőt, ugye a nagyobbik részét nem kutatták meg, és hogy megfordulunk itt, és elnézünk a külső és a belső vár határa felé. Ez a most üres plac, ez tele van hatalmas nagy huplikkal, gödrökkel, megemelkedőkkel. Ezt mikor fogják majd megkutatni? Mert ez alatt biztos, hogy kell lennie valaminek, mert a talaj magától nem lesz ilyen egyenetlen.
2: Igen, a 2013-ban, amikor az első kifejezetten tervásatás jellegű régészeti kutatások megindultak, akkor különösebb szándék nélkül, véletlenszerűen lényegében, de pont ebben a huplis középső részben húzott az egyik kutatóárok, ez Feld Istvánnak volt az ásatása, és akkor derült ki, hogy mi a fő oka itt a hupliságnak, hogy a külső várat és a belső várat nem csak egy kőfal választotta, hanem egy viszonylag széles, de nem túl mély árok is, és legnagyobb részt ez tükröződik ma is a mikrodomborzati különbség. A várdomb területén.
1: Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy rengeteg itt az ember, a segítőkéz, nem csak hallgatók, illetve tanulók, hanem önkéntesek is, illetve közben, amíg beszélgettünk, addig is több turista is megfordult itt ezen a területen. Hogyan képzelik a várnak a jövőjét?
2: A vár jövője szempontjából ez a jelleg, hogy az ásatásokat próbáljuk egy ilyen nyílt jelleggel csinálni, azt mondom, hogy ez egy követendő vagy tartandó irány. Azt gondolom, hogy ez hasznos lehet a tényleg, aki csak egy fél órára, 10 percre jön föl és rácsodálkozik a munkákra vagy a szebb leletekre, ennek is azt hiszem van egy pozitív hatása szélesebb körben, de annak is van haszna, hogy aki akarja, ténylegesen ki tudja próbálni magát az ásatással, persze, hogyha idejében jelentkezik, mert hogy idén is aztán beteltek a helyek. Ezen túl szeretnénk majd egy kicsit átgondoltabb jelleg, ilyen régészeti tanösvény jellegű információs táblákat fölhelyezni, hogy sok mindent már feltártunk a várból, kisebb részleteket, és hogy azokról vannak érdekes adataink, hogy ezekből valamit vissza lehessen adni még úgy is, hogy a felszínen ma ezek a falmaradványok, régészeti maradványok nem látszódnak, hiszen vissza lettek temetve. Az már egy nehezebb kérdés, hogy a feltárt falakból, épületekből mennyit lehet ténylegesen bemutatni, visszafalazni, renoválni. Ez is befolyásolja ennek a kérdésnek az eldöntését, hogy itt a hosszú távú karbantartásra, fenntartásra is kell gondolni, és arányban kell állni a bemutatott, később karbantartást igénylő falaknak azzal, hogy mennyit bírja a helyi közösség.
1: A Bándi Esekvár feltárásán Nagy Szabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Elfogadta ügyrendjét és munkatervét a Magyar Nemzeti Bank ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság. Csőszi Attila testület tisztes elnöke szerint a bizottság azt vizsgálja, hogyan torzulhatott a közpénzek kezelése a jegybankhoz kapcsolódó ügyekben. A testület feltárná az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, valamint az ezekhez kapcsolódó gazdasági szereplők működését. Vizsgálják az Optima csoport szerepét, a jegybanki alapítványi vagyonkezelést, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseit is. A bizottság célja annak megállapítása, hogy kiket terhelhet politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség. Zárt ülésen hallgatta meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

0: Véli a horvát Lóránt ügyvédiroda ügyvezető ügyvédje. Az ügyek száma nagyjából 7000, és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elkezdi működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórántot hallják.
1: A vagyontranszformáció nem hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
0: Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. A miniszterelnök közölte, szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozatáról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet. Valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. A kormányülés már 6-ban este 8 után ér véget.
2: Tőzsde hírek.
0: 0,5%-kal csökken a Bux Index, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A forgalom 6,9 milliárd forint. A vezető részvények közül az OTP emelkedik 4,1%-kal 46.650 forintig. A MOL 2,2%-os csökkenéssel 4.930 forinton. A Richter 9%-kal esik 13.240 forintig. A Telekom pedig 4%-os mínuszban 2.548 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 360 forint és 20 fillér, 1 dollár 309 forint és 10 fillér. Európában a londoni FTSE 1%-ot erősödik, a frankfurti DAX index 0,5%-os pluszban, a párizsi kakaron 7%-kal emelkedik, akárcsak a milánói index, a madridi pörze pedig 6%-os pluszban. Közben egy friss hír, hogy az amerikai infláció továbbra is emelkedik, és jóval a Fed célsáva felett van, még a kamatemelés is szóba jöhet, úgyhogy erről majd részletesen a híradásunk során beszámolunk. Összességében most 2%-kal emelkedett az infláció a híradások szerint. Egyébként majd fél órán belül nyit a tőzsde a Wall Street-en, a tegnapi napot a Dow Jones és az S&P 500 3/10, a Nasdaq Composite pedig 7%-os pluszban zárta.
2: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült időnk lesz, sok napsütéssel, a szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 23 fok közé hűlne a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, és ma két vendéget is hívtunk az Autórádió stúdiójába. A két vendég meghívásának az volt az apropója, hogy van ma Magyarországon egy vállalkozás, amelyik az online házhozszállítási piac közel 40%-át mondhatja magának, a reklámhelye nélkül ez a kifli.hu, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy arról szeretnénk veletek beszélgetni a két szereplőnkkel, hogy hogyan tudtátok kiépíti ennek a logisztikai hátterét, a mobilitási hátterét ennek a vállalkozásnak. Hogyan lehetséges az, hogy ma én

0: megrendelek valamit 2 órakor, és mondjuk 6 órakor egy viszonylag jó megjelenésű, szép, kicsi házhoz szállító autó megjelenik, és kipakolja a holmiaimat. Ugye szeretettel köszöntjük a stúdiónkban Csizmazi Attilát, akinek rögtön a pozíciója is már magyarázatra szorul, mert hogyha jól emlékeztem, akkor te vagy a Last Mile menedzsere a Kifli.hu-nak.
1: Így van.
0: És szintén szeretettel köszöntjük Császár Attilát, aki a Fleet menedzsere a cégnek. Mondjuk azt, hogy a Fleet menedzser pozíciót értem.
2: Így, tökéletes, köszönöm.
0: Megmondanátok, hogy mivel is foglalkoztok valójában? Tehát, hogy mi az, amit ti a Kifli.hu-nál csináltok?
3: A Last Mile Manager, mi ezt azért hívjuk utolsó mérföldnek, mert valójában ez a kiszállításunknak az utolsó mérföldje. Ez az, amikor kontaktálunk a vásárlóinkkal, és ennek vagyok én valójában a vezetője. Teljes Magyarországon most már ugye 2 raktárból.
0: Oké, ezt most így értem, és akkor a Fleet Manager azt én is értem, de hogy a hallgatóink is értsék, hogy te mivel foglalkozol?
2: Az én pontos feladatom pedig az, hogy a naponta elvárt autószámot, azt mind a két egységben tudjam biztosítani, mind Pesten, mind pedig Budán. Az a feladatom, hogy az összes autó, ami napra készen szükségünk van, azok megfelelő kondíciókkal és a kollégák előtt ott legyenek folyamatosan kikészítve, és már használhatják is.
0: Nyilván az egy nagyon logikus kérdés abból, amit te most mondtál, hogy arról beszéltünk, hogy ez egyelőre ez Budapest és környéke, nyilván majd meg fogom azt is kérdezni, hogy lesz-e ebből országos hálózat, de hogy egyébként 2 millió ember az nagyjából, akit ti kiszolgáltok. Ez hány autó, hány ember? Tehát, hogy hány embert kell napjában elindítanatok, hány autóval ahhoz, hogy ha én megrendelek valamit délben, akkor az mondjuk 4-kor, vagy amikor én megrendelem, ott legyen a kapum előtt.
3: Jelen pillanatban egy átlagos napon 320 futár dolgozik azon, hogy minden vásárló megkapja azt, amit rendelt időben, és ezt 280 autóval átlagosan naponta.
0: Azért az nem kevés. És ez hogy változik akkor, hogyha olyan nagyon extrém időjárási körülmények vannak, amik éppen most vannak? Múlt héten éppen egy vezetéstechnikai oktató volt itt a stúdióban velünk, aki azt mondta, hogy ebben az időjárási körülményrendszerben az a kulcsa a biztonságos közlekedésnek, hogy ne legyenek önmagaddal szemben időbeni elvárások. Mit mondtok ti egy ilyen futárnak, amikor elindul ilyen időben, hogy csinálja?
3: Ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy teljesen mindegy, hogy tél van, hóesés, vagy eső, mi ki fogunk szállítani, viszont soha semmilyen körülmények között nem sürgetjük a futárjainkat, és a rendszereink sem így vannak beállítva egyébként, hogy nekik sietniük kelljen bárhova. Ha ilyet láttok az utakon, egyébként a saját döntés, csak szólok. Nincsenek erre kényszerítve a futárjaink. Ilyen esetekben tudjuk szabályozni a térképünk sebességét, erről gondolom majd később fogunk beszélgetni, hogy a rendszerünk hogy működik. Tudjuk szabályozni a térképünk sebességét, ami azt eredményezi, hogy kevesebb címet tudunk bepakolni egy autóba, így nyilván a kapacitás igényünk is, tehát több futára van szükségünk ehhez, hogy tehát lassabban tudnak haladni, és kevesebb címet tudunk kiszállítani egy autóval, akkor nyilván több autó is fog kelleni, és több futár is, ezért a 320 futárhoz egy 600 fős futárpól tartozik egyébként, és a 280 autóhoz is egyébként egy ilyen 320-340 autós állomány.
0: Ez tök menő, ezt talán még értem is. Azt magyaráz még el nekem, hogyha elindul egy munkanap reggel 8-kor, és ti beprogramozzátok ezeket a különböző kiszállításokat, és ha mondjuk délben leesik az az ónos eső, ami leesett, akkor hogyan tudtok erre reagálni? Tehát mi történik olyankor? Akkor van egy mondjuk egy olyan irányító központ, mint Ferihegyen, ahol emberek nézegetik egy térképen, hogy ki hol van, és akkor azt mondjátok, hogy akkor ne oda menj, hanem ide?
3: Így van. A diszpécseri csapatunk, ez amiről most beszélsz, ők borzasztó. Azért hívjuk őket diszpécsernek, mert nincs rá jobb szó. Valójában inkább ők egy ilyen fuvarszervezés diszpécser, és mellette még talán egy teljes kapacitás menedzseri csapat. Nagyon profik, nagyon ügyesek, nagyon összelettek. Ők folyamatos kontaktban vannak a futárokkal egyébként egy applikáción keresztül is, de emellett telefonon is, és emellett még bele tudnak nyúlni azonnal a beállításokba. Nyilván, mivel azért mi sem vagyunk teljesen mindenható, akik nem tudunk azonnal a teleportálni valaki, ez így 2 és 5 óra között szállítunk ki, így tudtok rendelni ugye az Express-szel, vagy éppen a normálokkal, tehát 5 óra látod előle az úgynevezett slotjainkat, ezeket a 15 perces időablakokat. amik már le vannak adva rendelések, azokkal már olyan sok mindent nem fogunk tudni kezdeni, ha csak nem akarjuk egyébként teljesen tönkretenni a túra hatékonyságunkat, hiszen akkor manuálisan kellene mindent újra tervezniük a srácoknak. Viszont ami még nincs letervezve, abban már bele tudunk nyúlni egyébként ugyanúgy a sebességükbe. Úgy működünk, hogy zónákkal van osztva Budapest nálunk, minden zónának különböző beállításai vannak. Ezt a Solvertektől, a Solvertekkel partnerségben lévő programmal.
0: Ha jól gondolom, és elnézést közbevágtam, a Solvertek az valamiféle informatikai cég, aki üzemelteti a ti logisztikátokat valahogyan.
3: A Solvertek egy cseh informatikai cég. Ők valójában egy dolgot csinálnak, nagyon-nagyon sok térképet vesznek mindenhonnan egyébként, és ez alapján be tudják állítani bizonyos paraméterek alapján, hogy mennyi idő alatt fogunk tudni odaérni egyébként valahova, és emellett ők bele tudják tervezni ezeket a csomagokat és a címeket ezekbe az utakba, és ezeknek a zónáknak különböző beállításaik vannak. Abban a pillanatban, amint egy futárunk hozzáér egy zónához, lehet ez 10 centi, vagy egyébként 10 kilométer, azok a beállítások fognak rá vonatkozni, és ilyenkor a diszpécsereink, amikor mondjuk délbe leesik egy ónos eső, akkor ők átállítják ezeket a beállításokat, hogy több időt adjunk ezeknek a futároknak ezekben a zónákban.
0: Ugye mi, mint fogyasztók, veletek talán három platformon találkozunk, egyfelől, amikor regisztrálunk és megrendeljük a dolgainkat, hogy ez egy arctalan valami, ez egy webes felület, de majd aztán egyszer csak találkozunk veletek a kiszállítás kapcsán, amikor megérkezik egy sofőr, egy futár, és megérkezik egy autó. Valójában mi fogyasztók az alapján fogunk talán dönteni, hogy pontosan érkezik-e, kedves-e, szép kocsival van-e, nincs elszakadva az a motyó, amit hoz nekem, és segít-e. Akkor logikus a kérdés az irányban, hogy hogyan választotok autót, és hogyan választotok sofőrt. Nem tudom. Talán erre most talán Attila az, aki nekünk tud válaszolni.
2: Igen, az elsődleges szempont az autó kiválasztásánál az, hogy a mi hűtőink, amivel kiszállítjuk a termékeket, a hűtött termékeket, beférjenek az autókba. Anélkül, hogy a leasingelt, bérelt autókat meg kelljen bontani, vagy hozzá kellene nyúlni szerkezetileg az autókhoz. Ez az elsődleges szempont. A másodlagos szempont pedig az árérték arány, illetve a megbízhatóság egy autó szempontjából. Ezeket veszük figyelembe minden esetben, hogyha mi egy új tendert írunk ki, vagy pedig egy új beszerzést írunk ki az autókra.
0: Jól értelmezem azt, hogy ez azt jelenti, hogy ti beraktok egy hűtőt, mondjuk, ha jól tudom, akkor nagyjából olyan 100 és 150 közötti kis áruszállítótok van, ami azt gondolom, hogy Opel kombó, amit mi viccesen kompótnak szoktunk szólítani, hogy akkor ez magyarán szóval az történik, hogy megérkezik hozzátok egy ilyen autó, aminek csak annyi átalakítási szükséglete van, hogy ti beraktok ebbe egy mobil hűtőt?
2: Így pontosan. Erre vannak kifejezetten speciális hűtőink, ezek 700 liter kapacitású hűtők, ezekbe rengeteg hűtőtárú tudunk bepakolni, ez az elsődleges szempont, hogy ezek a hűtők beférjenek, és még mögötte legyen annyi hely, hogy a kollégáik pedig a szárazárút pontosan be tudják sérülésmentesen pakolni. Ez az első. Amúgy pedig igen, igazad volt, az autókat tulajdonképpen így vesszük át a hűtő nélkül, betesszük a hűtőt, kap még egy ilyen nyomkövető rendszert, illetve egy olyan rendszert, ami folyamatosan non-stop és egyfolytában követi az autónak a paramétereit, illetve a hűtőnek az adatait küldi nekünk folyamatosan a központunkba, amit viszont mi folyamatosan ellenőrzünk és logoljuk ezeket az adatokat, hogy pontosan jó kiszállítást és megbízható minőségű termékeket tudjunk kiszállítani.
0: Azt jól gondolom, mert hogy ezeknek az eszközöknek élelmiszeregészségügyi előírásoknak is meg kell felelnie. Tehát nem lehet azt csinálni valószínűleg, hogy a vörös húst összekevered a nem tudom én, a tojással. Tehát olyas, mint egy ilyen vendéglátós nyelven fogalmazva valamiféle HACCP rendszert kell szabványosítva üzemeltetni ahhoz, hogy egy ilyen autó megfeleljen egészségügyi előírásoknak.
3: Ezt igazából már a raktárban, tehát ezzel már nekünk nem kell foglalkozni, ezért is, ha kiftisek vagytok, akkor tudjátok, hogy nagyon sokszor frusztrálóan sok táskát kaptok.
0: Így van.
3: Feleslegesen
0: van,
3: sok
0: egy darab van benne.
3: Ez azért van így, mert különböző szektoraink vannak, és nem egy ember rohangál körbe a szektorokban összeszedni a termékeket, hanem szét vannak balanszolva a szektorok között. Tehát azt mondom, hogy mondjuk egy hús és hal szektorban egyébként dolgozik 10 ember, meg egy szárazáru szektorban dolgozik mondjuk 5 ember, és ők külön szedik össze ezeket a csomagokat. Tehát valójában ezek már el vannak szeparálva a raktárban. Mi ezeket átvesszük és bepakoljuk a táskákat.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy a ti minőségeteknek a garanciája, vagy az üzenete az az autó és a sofőr. Ugye kérdeztem azt, hogy milyen elvek alapján választottuk autót, de erre még azért nem válaszoltál nekem pontosan, de hogy ki lehet ilyen, ki lehet nálatok sofőr, ki lehet a ti arcotok, aki kihozza az én áruimat. Van erre valamilyen kiválasztási rendszer, tréningrendszer, közlekedésbiztonsági oktatási rendszer? Hogy működtök ezzel kapcsolatban?
3: Van egy közel 100 oldalas oktatóanyagunk. Egyébként meg van egy csomó zanzásított PPT formátumban, kis videók, mindenféle közlekedéstechnikai, meg vezetéstechnikai oktató videónk. Van egy nagyon profi tréner csapatunk egyébként, aki velük foglalkozik, és mivel mi a vállalkozókkal dolgozunk, így nekik is vannak egyébként tréner csapatai. És ugyanúgy ők is trénelik a futárokat. A kiválasztásnál egyébként a legfontosabb dolog számomra legalábbis a megbízhatóság, és valójában, hogy tényleg érezze azt, hogy ez nem csak egy munka, hanem hogy ez a kifli, ez egy hivatás, mi a vásárlókért vagyunk, hiszen ha a vásárló boldog, akkor mi is boldogok vagyunk egyértelműen.
0: Oké, de nyilván belőlem az autós beszél, az rendben van, hogy ő tudja, hogy ő kifli alkalmazott, de ma már elég sok olyan vállalkozás van, aki szállítással, közlekedéssel foglalkozik, aki speciális tréningeket ad arra a kollégáinak, hogy azok biztonsággal vezessék az autóikat. Hogy erre nálatok van-e ilyen típusú tréningrendszer? Van-e olyan típusú szegmentáció, hogyha valaki balesetet okoz, akkor azt újra tréningezitek, vagy esetleg azt mondjátok, hogy mivel több balesetet okoz, ezért ön nem alkalmas arra, hogy a ti arcotok legyen. Ez a minőségbiztosítási része a dolognak, az hogyan tud működni?
3: Magát előzetes tréninget mi nem tartunk egyébként, viszont nagyon durván monitorozzuk ezeket a dolgokat. Tehát ahogy Attila is elmondta, GPS nyomon követő van minden autóban, így látjuk a sebességüket, automatikus üzenetek érkeznek, ha bárki túllépi a sebességet, hiszen van térképünk hozzá, látjuk, hogy hol mennyivel lehet menni. Érkeznek automatikus üzenetek, a tréner csapat ezt folyamatosan nézi, felülvizsgálja, és több esetben újraoktatásra kötelezik az embereket. Vannak olyan esetek is természetesen, amikor mondjuk el se hagyják a rakodót harmadik alkalommal, és összetörik az autót, akkor nem fogunk tudni tovább együtt dolgozni sajnos, mert ez nem, valószínűleg nem az ő terepe.
0: Mondtad, hogy monitorozzátok ezeket a sofőröket, meg az útvonalakat, meg a térképeket, hogy ezt emberek végzik, ezt a típusú monitorozást, vagy itt ebben igénybe veszitek a mesterséges intelligenciát. Hogyan lehet ennyi? Ugye, ha belegondolok, tök más kérdés, körülbelül egy ember egy nap hány kilométert tesz meg? Tehát egy kollégátok, egy
3: 150.
0: Átlagos...
3: 150. 150 átlagosan.
0: Ami azért akkor nem kevés, hogyha még be is pakol, kipakol.
3: Így van, egy autó olyan 300 kilométert mind naponta nálunk.
0: Ezt a mindenség. És akkor ennek a teljesítményét ezt emberek monitorozzák, vagy valamiféle AI segítségével gondolkodtok azon, hogy hogyan vizsgáljátok meg a kollégáitok teljesítményét?
3: Vegyesen. Mivel autós vagy, tudod, hogy azért az utakon, ami történik, ez nem feltétlenül fekete és fehér, tehát mindig van jobb és bal oldala is, ezért használjuk egyébként az AI-t és használjuk a rendszereinket arra, hogy automatikusan jöjjenek ezek az üzenetek, mondjuk, vagy riportálják, hogy itt akkor most mi történt, hogy történt, de ettől függetlenül felül kell vizsgálni ezt egy embernek egyébként minden kirívó esetben, hiszen történhetnek olyanok, hogy érkezik egy bejelentés mondjuk, hogy kivágott valaki elé egy futár. Ezt bejelentik, mi azonnal elkezdjük nyomozni. Kiártott, tényleg kanyarodott-e egyébként, gyorsult-e, fékezett-e egyébként, felhívjuk a futárt, megkérdezzük, hogy mi történt, és mindezután döntünk, hogy mi fog történni. Egyébként 99%-ban a vásárlóinknak van igaza, vagyis hát a járókelőknek. Sajnos, és Attilának itt van egy nagyon kemény munkája benne, ahol ők egy ilyen vezetési stílus monitorozást fejlesztenek most éppen, egyébként közösen a gruppal, ahol látszik az, hogy mivel elég modern világban élünk, így már látjuk azt, hogy mikor fékeztek, mekkor erővel fékeztek be egyébként, hogy koptatta a gumit, hogyan kanyarodott, milyen intenzitással, és Attiláék éppen azon dolgoznak, hogy ezeket minél pontosabban meg tudjuk állapítani. Viszont ahogy mondtad, ez egy borzasztó nagy munka egyébként ezen végigmenni, de mi megtesszük.
0: Nyilván odáig eljutottunk, hogy vannak sofőrök, akiket tréningeztek, akiket próbáltok monitorozni, vizsgálni, de milyen autót adtok alájuk? Tehát mit kell tudni egy ilyen kisáruszállítónak, ami, ha jól gondolom, ha napi 300 kilométert tesz meg mondjuk, akkor azért ez egy havi szinten 10.000 kilométer.
2: Hozzávetőleg.
0: Igen, éves szinten azért ez 100.000 kilométer fölött van, amiről mi beszélgetünk. Mit kell tudni egy ilyen kis áruszállítónak? Mi az alapvetés, hogy több kicsi, vagy kevesebb nagy? Forduljon, kevesebbet fogyasszon. Hogy van ez?
2: Ez területfüggő. Ez attól függ, hogy milyen területre szállít ki. Mert hogy például egy balatoni túrát veszünk figyelme, akkor ott inkább nagyobb autókat használunk, mint a városban inkább jellemzően kisebb kiszállító autókat használunk. Ahogy mondtam, kiírtuk a nyílt pályázatot, ugye megnyerte az Opel, bevontuk ugye a cég alá, elkezdtünk velük együtt dolgozni. A másik fontos szempont az, hogy milyen szervizszolgáltatást tudnak ezek mögé tennünk, mennyire elérhetőek ezek tőlünk mondjuk közvetlenül a irodától, vagy a raktáraktól, tehát ennek nagyon fontos az, hogy mobilitásban hogyan tudjuk ezeket megoldani, és az a legfontosabb, igen, hogy a futárok ezeket ki tudják használni, ezeket a lehetőségeinket, hogy ott van az autó, biztosítjuk nekik, előállunk vele. Nyilvánvalóan több száz autónál nincs arra kapacitásunk minden reggel, például letakarítsuk most jelen esetben a havat, ezt igen a futároknak kell megtenni, de mi például mindent megpróbálunk azért megtenni, és meg is teszünk azért, hogy ők mindig biztonságosan, jó autókkal működjenek innen a forgalomban, nagyon fontos a biztonság, ezért is monitorozzuk őket annyira, hogy ne kövessenek el hibákat, vagy ha hibát követnek el, akkor mi fel tudjuk nekik hívni a figyelmet arra, hogy figyelj, ez így nem biztos, hogy jó lesz, próbáljuk meg így is elintézni a dolgokat. Tehát, hogy nagyon odafigyelünk ezekre a futásrácokra, illetve az autóinkra is, próbáljuk mindig a lehető leghatékonyabbá tenni a munkájukat, hiszen nekünk ez a legfontosabb, hogy ők is hatékonyan tudjanak dolgozni, és a vásárlóink is elégedetten tudják megtartani.
0: Jól gondolom, hogy akkor például egy ilyen autónak az ergonómiája az egy szempont a kiválasztáskor?
2: Mindenképpen, nagyon fontos ez, nincs két egyforma ember. Most tegyük azt, hogy van egy kolléga, aki mondjuk 160 centi, de van egy másik kolléga, aki 195 centi. Nagyon fontos az, hogy az autóban mind a ketten komfortosan érezzék magukat, tehát például állítható legyen az ülés. Sok mindenre oda kell figyelni nekik, tehát próbáljuk a lehető leghatékonyabb és legköztesebb megoldást megtalálni arra, hogy minden kollégánknak megfelelő legyen.
0: Ugye nagyon sok esetben egy ilyen autó, ez nem csak egy munkaeszköz, hanem ez egy valamiféle társa annak, aki ezt használja. Ez hogy működik nálatok? Mindenkinek saját autója van, vagy bejön és kap mindig egy adott kulcsot?
3: Bejön és mindig kap egy adott kulcsot. Van egy úgynevezett karma rendszerünk, ilyen jó fiú, piros pont, fekete pont történet, ami mégsem pénzes. És van a top 50 futárunk, akinek tényleg jók a vásárlói visszajelzései, nagyon jó neki tehát nem késik sokat egyébként, mindig ott van, amikor beregisztrál, amikor jönni tud. Nekik van névre írt autójuk.
0: Jó, köszönöm. Ez most egy nagyon fontos kérdést elindított bennem, de mielőtt elmennénk egy kis szünetre, zenéljünk egyet, és aztán jöjjünk vissza azzal a kérdéssel, hogy van-e valami harc a futáraitok között, hogy ki hol dolgozik? Tehát, hogy ki melyik területre megy? Van-e annak jelentősége, hogy én a második körletben dolgozom, vagy a tizedik?
1: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pontosan 3:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, önök a Trend FM hír összefoglalóját hallják, mondom már is az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, és persze nyitjuk a Wall Street-et is. Éves alapon 1,5%-kal nőtt az Egyesült Államok GDP-je a második negyedévben. A washingtoni kereskedelmi minisztérium második becslése megegyezik az előzetes adattal, ugyanakkor lassulást jelez az első negyedévi 2,1%-hoz képest. A növekedést főként a fogyasztói kiadások, a beruházások és az export bővülése támogatta, miközben a kormányzati kiadások csökkenése fékezte a gazdaságot. A fogyasztói kiadások 3,4%-kal emelkedtek, ami erősebb az előzetesen becsültnél. A Fed által figyelt személyes fogyasztási kiadások árindexe közben 5,3%-ra gyorsult. A Központi Statisztikai Hivatal is közölt adatot, méghozzá arról, hogy 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások. Éves összehasonlításban a második negyed évben több mint 9%-kal estek, és az előző negyedhez képest is több mint 4%-kal zuhantak, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
3: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az iparat már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Hát ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedévben. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
2: Elreállították a harcokban megrongálódott védelmi rendszereket Iránban, és új katonai eszközöket is beszereztek. A fegyveres erők szóvivője közölte, ezzel sikerült megerősíteni az ország hadi kapacitásait. Közben Teherán élesen bírálta az Egyesült Államok új Irán gazdasági elszigeteltségét célzó intézkedéseit. Az iráni főtárgyaló gúnyosan reagált Donald Trump gazdasági D-napként emlegetett bejelentésére. Az iráni elnök pedig azt mondta, Irán párbeszéddel rendezni az ellentéteket, de nem enged az amerikai gazdasági nyomásnak. A napokban felfejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, ezt Vitézi Dávid mondta. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig 2x2 sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást is kapott.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-ot csökken 150.648 pontra. A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint. A vezető részvények közül az OTP 3%-kal emelkedik 46.600 forintra. A MOL 2,1%-ot gyengül 4.932 forintig. A Richter 8%-os mínuszban 13.250 forinton. A Magyar Telekom 6%-ot esik 2.544 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot, 1 dollárért pedig 309 forintot kérnek. Európában jó a hangulat most, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 4/10, a párizsi Kakaron 7%-ot emelkedik, a milánói és a madridi tőzsde 6%-on korrigál felfelé. Elindult a kereskedés már 4 perce a tengeren túlon, a 30 vezetőiparvállalat Dow Jones indexe 2%-os, az S&P 500 1%-os, a Nasdaq kompozit mutató pedig 2%-os mínuszban kezdte a kereskedést. Az olajárak esnek 2%-ot, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $80.70, a Brent $86.70-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagy rész derült időnk lesz sok napsütéssel, az ivatarok csak északkeleten és az Alpok aljában alakulhatnak ki. A szél megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16 és 23 fok közé hűl a levegő. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 4 órakor várom önöket itt a Trend FM-en. Most folytatódik az Autorádió.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Továbbra is velünk van Szabó Bence autóügyi szakértőnk, velünk van továbbra Kezsik Pista, aki az autós nagy koalíció elnöke, és témánk továbbra is az, hogy milyen változásokat hozhat számunkra a tervezett új KRESZ, és elfelejtettem még egy mai műsorvezető társunkat megemlíteni, aki a múlt héten is itt volt, az pedig a nagy mennyiségű hó, hogy mit okoz az utakon ez a hó, kinek a felelőssége az, hogy a havazás okozta károkat az utakon valahogyan megjavítsuk, és mit is okozhat nekünk egy kátyú, úgyhogy szerintem innen tudjuk folytatni.
2: Mert hogy azt tapasztalom, de hát biztos te is így vagy ezzel, Laci, hogy bármerre gyakorlatilag, akármerre nézel, akármerre autózol, őrületes Grand Canyonokat kell kerülgetni, és csomószor volt velem az, hogy jönnek szembe, és nem tudod tökéletesen kikerülni, és csak elcsíped egy picit a szélét, és azon már az is szörnyű, ijesztő hangot ad ki, és átfut az agyadon, mi van, ha ezt telibe kapod? Akkor mi van?
1: Ugye alapvetően ma tovább nehezítette a helyzetünket az, hogy a nagy mennyiség alatt nem tudták a közterület fenntartók tisztítani, és a hóval fedett útburkolaton ezek a kátyuk valójában láthatatlanok, tehát olyanok, mint egy taposó akna, tehát még csak ki sem tudott kerülni.
2: Viszont képzeld, én majd rettentő tudományos felismerést végeztem, miszerint a hó, mivel ugye nem folyadék halmazállapotban van, ez egy picit telíti, olyan, mintha egy ilyen mini aszfaltozás történne a hó által, és ezáltal nem annyira mélyek a kátyuk. Én ma ezt figyeltem meg.
1: Lehet, hogy ezt hívják hideg aszfaltozásnak?
2: Lehet, de gumicsizma nem volt rajtam, hogy letömködjem.
1: István, mi a jó megoldás? Meg hogy csinálják ezt mások? Nyilván nekünk nehezebb felkészülni ezekre az útviszonyokra, hiszen sajnos, vagy szerencsére 10 évente van ilyen típusú havária Magyarországon, de hogy csinálják ezt mások? Hogyan készülnek? Hogy működik ez Európában?
3: Tudja, ez egy nagyon nehéz kérdés, és erről megszólalóként nagyon nehéz objektíven választ adni, mert alapvetően, hogyha végig gondoljátok, hogyha fenntartók mellé állok, akkor az lesz a baj, hogyha fenntartókat bántom, az is baj. Tehát próbáljuk meg középről nézni ezt a dolgot, ismerve a környező országoknak a közlekedését, elég sokfelé járok Európába autóval. Ugye, amikor leesett volt ez a nagy hó itt karácsony körül, akkor mindenki nagyon-nagyon bántotta a magyar közút és a magyar fenntartóknak a munkáját, hogy milyen dolog, hogy nincs eltakarítva, nem. Ezek után a közösségi médiákban megjelent Németországról, Ausztriáról és sok mindenről hasonló történet, ahol mi sem voltunk azért elég felnőttek közlekedők. Nyári gumival a kamionosok begurultak ugye a legnagyobb hóesésbe, ahelyett, hogy félreálltak volna, és megállították mondjuk az M1-es autópályát keresztbe fordulva. Aztán ilyen kreatív közlekedés szervezők jöttek, én haladtam volna ugye az összeterelésbe Budapest felé, és mind a három sávot igénybe kezdték venni a közlekedők, tehát nagyon kreatív a nemzetközi közlekedési tömeg, mert ugye nem csak magyarok vagyunk itt. Nagyon nehéz, hisz végig gondoljátok, 300 000 kilométernyi út van Magyarországon, ami mi közlekedünk. Vannak itt autópályák, főutak, gyorsforgalmi utak, szintű utak, de 300 000 kilométer. Na most, aki amerre megy, ő elvárja, hogy ez az út száraz, kis túlzással ugye hajszárítóval felmelegített, fűtött út legyen, és ott ne legyen probléma.
2: Szerintem ezt senki nem várja el, István, amúgy. Vagy hát nem tudom, hogy te elvárod-e, de egy ilyen sima felületi takarítás szerintem nem olyan őrületes kérés talán.
3: Gondoljatok bele, hogy ugye a Laci elmondta, hogy nagyon ritkán van ilyen időjárási viszony. Egy jármű fenntartó autónak 50 kilométert kell takarítani. Uh-huh. Amikor elindul ez a havazás, ugye 50 kilométert, amíg te haladsz, sajnos nagyon sok hó le tudott esni. Nehéz ez a kérdés. Jó lenne, hogyha mindent el lehet, de hát szerintem gépeszközben sincsen olyan mennyiségű, hogy erre az extrém nagy havazásra felkészüljön bárki, mert hát ugye a méretezés, a méretgazdaságosság az megfelelő mértékű hóhoz próbálják, és túlméretezik ott is. Nehéz ez a dolog. Én szerintem helytálltak egyébként az utakon azok az emberek, akik takarították az utakat. Én is találkoztam, és jó pár sztori volt. Én voltam ebbe a hóesésbe, teljesen forgalom elől elzárt területen Csákvárnál, ahol be se lehetett a hófúvás miatt menni, majd néhány óra alatt becsületükre legyen szóba megoldották, és Ausztriában, Németországban az autópályák is megálltak, gyakorlatilag ott is volt olyan helyzet, hogy néhány órát kellett tücsörögnöm azért, hogy egyáltalán meginduljon a forgalom. Nehéz helyzet, minden közlekedő szeretné, hogy folyamatosan lehessen haladni, de ugye itt nálatok nem, de több adásban beszéltünk négy évszakos gumiról, nagyon sok elakadt jármű volt, nagyon sok nyári gumis közlekedő társammal találkoztam az úton, volt olyan, akit segítettünk kiszedni az árokból is. Ez egy olyan nehéz helyzet, ami reméljük, hogy vagy ritkán fog előfordulni, vagy sokkal jobban a következő években föl lehet elkészülni.
1: Ja, az én tapasztalatom mostanában az volt, hogy a gyorsforgalmi utaknak, illetve a városon kívüli utaknak a karbantartása úgy tűnik, hogy az úgy valahogy rendben van, de most Budapest belterületén elképesztő állapotok vannak. Ez mitől lehet, hogy a városi utak ennyivel használtabbak, és ennyivel jobban meg vannak terhelve, vagy itt technológiai probléma is lehet akár? Én szembesültem egy rendőrrel, aki egy hatalmas kátyú előtt a saját láthatósági mellényét tette le a budapesti főútvonalon, hogy valaki ne essen bele. Hogy van ennek a megoldási struktúrája? Mit lehet ezzel tenni?
3: Ugye a baj az ott van, hogy hideg van, esik a hó, nedvesség van, és tudjátok, hogy a jelen pillanatban ezeket a kátyukat csak hideg aszfalttal lehet javítani. Ez azt jelenti, hogy vélhetően olyan sokáig nem fog benne maradni. Egyébként én azt olvastam valamelyik cikkben, hogy a Budapest közút próbál helytállni, hogy 10 helyett 30 átképzett olyan embert állítottak, csapatot, 10 csapat helyett 30 csapattal próbálják ugye ezt a kátyúhelyzetet javítani. Ugye nem erre az esős időre van tervezve az út. Tehát olyan mértékben változott meg az időjárásunk, ez a nagy nyári száraz meleg, ugye a pályatest alatt, ugye az út alatt különböző föld része van, ahol agyag van, van, ahol kavics van, de a nagy szárazságban nagyon kiszáradt, aztán jön az eső, a sok eső mindennek rosszat tesz, akkor az megduzzad, akkor megreped, tehát nagyon sok olyan technológiai kérdés van, ami miatt kialakulhatnak ezek a kártyuk, és hát miután a fenntartás is más, hát van olyan út, amit a Magyar Közút tart karba, van, amit most már a koncesziós autópálya társaság, és vannak ugye az önkormányzat által kezelt utak, ami ugye ez egy ilyen, soha nem fogjuk megtudni, hogy ki az út, mert hogyha egy falun átmenő főúton az a Magyar Közúti, tehát nagyon nehéz megtalálni azt, hogy kit is kéne arra kérni, hogy javítsa meg az utat. Most meg kell várni a jó időt, amikor ki lehet takarítani, mint a fognál, úgy képzeljétek el, hogy a fognál is ugye elmész fogorvoshoz, kitakarítja ugye azt a részt, ahol be fogja tömni, akkor ott száraznak kell lenni, amikor be akarja tömni, ilyen tamponokat tesznek a fogad mellé.
2: Gyönyörű párhuzam István egyébként, nagyon, nagyon vizuális, igen. De hogy tehát, akkor úgy képzeljük. Én
3: próbálom elmondani,
2: igen,
3: hogy...
2: Pregnáns amúgy, igen, csak hogy úgy kell elképzelni, mint akkor egy fogtömést, akkor arra számíthatunk, így hogy tavasz-nyár környékre akkor betömődnek a kátyúk, ugyanakkor most picit így
3: meg
2: a...
3: Meg hát pénzkérdés.
2: Igen, tehát hogy itt hol megy el a történet, mert ez a hidegaszfaltos folyamatos javítás, az egy picit ilyen ideiglenes foltozgatásnak tűnik nekem. És hogy nem lehet, hogy ez egy ilyen, nem lehet, hogy ez egy ilyen önmagát erősítő spirálba kerülünk, és egy ilyen végeláthatatlan foltozgatás lesz a közút tevékenysége?
3: Akkor megint fölteszem a kérdést, ugye, amit mondtatok, példát a járőr és a láthatósági mellény, akkor most várjuk meg avval a nagy kátyúval a tavaszt. A családban volt most az elmúlt egy vagy két héten belül egy olyan defekt, aminek az lett a vége, hogy mire az autóbérletet, mindent megszámoltak, kicseréltük a két gumit, az 196 ezer forintba fájt. Tehát senki nem fog megállni egy folyamatosan haladó városi főúton, ahol ezerre jön mindenki, azért, hogy lefényképezze, visszamenjen, visszatolasson, és tanukat szerezze, hogy hát ő bizony aztán arra járt, és ő neki ez a kár ebből keletkezett, mint a bérautószámlát, két gumit, vagy egy gumit nem vehetsz, mert olyan mintát már nem gyártanak. Uh-huh. Tehát én gyakorló átélője vagyok ennek a kátyú helyzetnek. Sajnos ez, mondom, 196 ezer forintba fájt nekünk.
2: És mi akkor is járunk ezt, így. Akkor ezt te így, ahogy van, benyelted? Mert hogy erre gyönyörű szépen rákötöttél a következő kérdésre, mint akkor frissen tapasztalt káros út, hogy mennyire nehéz behajtani a biztosítókon ezt, mert tudtam, már nem kellő körültekintésre hivatkozva utasítják el az ilyen kártérítést, de hogy van egy ilyen checklist, amit hogyha kipipálsz, és beadod a fellebbezés vagy a kártérítési igényt, akkor számíthatsz erre az akár csak nem 200 000 forintos kártérítés.
3: Ugye itt a probléma mi esetünkben másról szól, itt 200 ezer forint az önrész. Tehát ugye az önrész esetén minden térít a biztosító, ami 200 ezer forint fölött van, a kaszkó kiegészítő biztosításnak a része. Erre ugye a gumi biztosítása ennek a márkának nem tud vonatkozni, mert nem a gumi ment tönkre, hanem egy éles tárgy okozott benne olyan roncsolásos sérülést, ami miatt ki kellett cserélni, és tudott tengelyenként azonos guminak kell lenni. Miután az autó elmúlt két éves, sajnos azt a típusú téli gumit már nem gyártják, amit akkor rászereltek, itt kettőt kellett venni. Van checklista, ugye a kátyúra vonatkozólag, csak mondom, mennyire életszerű, hogy te félre tudsz állni, le tudod fényképezni a kátyút. Uram, bocsánat, még azt is meg kell mutatni, hogy hol kell egy tanú, hogy valamilyen hitelt érdemlően, hogy ugye mi magyarok vagyunk, mi megoldunk mindent kicsibe, okosba, csúnyába, ugye valami bizonyíték kell, hogy ott voltál, te csináltad, ez történt, a kátyú volt és nem más. Igazából ott mi nem voltunk ennek a helyzetnek a magaslatán. Ugye a családtagom az azt mondta, hogy ő ebben nem tudott mit kezdeni, tovább haladt, és utána még akkor bele se gondolt, mert egy hatalmas forgalom közepébe volt. Nem tudsz mit csinálni, mi azt az utat választottuk, hogy még jobban figyelünk, még jobban próbálunk erre óvatosabban közlekedni, és kifizettük a 196 ezer forintot. És ebben még kedvezmény is volt.
1: Ráadásul te jogértő vagy, vagy nem tudom, autós jogértőbb vagy, mint egy laikus hallgatónk. Azt mondtuk, hogy meg kell tanulni, kezelni ezeket a helyzeteket, ismerni kell azokat a szabályokat, amik, hogyha így jársz, valósak rád. De mit kell ahhoz tenni, hogy megtanuljunk mi télen ezek között, a viszonyok között úgy közlekedni, hogy ez biztonságos legyen? Van erre esetleg az új keresztben bármiféle utalás, hogy a közlekedés oktatásban a speciális helyzetekre való felkészülés az egy kitétel legyen? Vagy ez egyelőre a romló nyugatnak az ő rossz hagyománya, hogy esetleg ott már vannak olyan országok, ahol kötelező ilyen típusú oktatáson is részt venni, ha jogosítvány szeretnél?
3: Ugye erre vonatkozóan nem tudsz mit tenni, mert jó pár évvel ezelőtt mi megnéztük, hogy a közlekedésben résztvevők hány százalékban figyelnek ténylegesen a közlekedésre és az útra, és akkor az a szám jött ki, hogy 20%-ot nézünk magunk elé, és látjuk, hogy mi zajlik. Ugye vannak fizikai korlátok, hogyha esik az eső, és ugye a víz eltakarja ezt a kátyút, akkor a víz alá nem látunk be, nincsenek olyan detektáló szenzorok, amik belátnának, nem tudják előre jelezni. itt alapvetően a sebesség helyes megválasztása tud segíteni esetlegesen. Ha betartjuk a városi közlekedésben azokat a sebességeket, amit ajánlanak, és mellette jól figyelünk az útra, és szerencse is kell mondom, mert hogyha eső, hó, és ti is mondtátok, hogy sok minden este van, csillog az út, sok minden, ami miatt nem, onnantól kezdve már csak a szerencse az, amin át fog ez bennünket segíteni, és nem is most fog minden esetben a probléma előjön, és nem mindenkinek vágja ki a kerekét, esetlegesen egy kátyú, de a lengéscsillapítók, lökésgátlók, azok a mai modern, nagyon-nagyon érzékeny berendezések, amik mondjuk egy különböző utazási élményt nyújtó futóműveket jelenti, ez súlyos százezreket jelentő javításokat fog jelenteni a következő időszakban, hogyha rendszeresen rossz minőségi úton tudunk csak közlekedni, és ez nem rajtunk múlik.
2: És mennyire fájdalmas ez hallani, hát nem csak autós jogértő, de autószerető ember is vagy, annyira rossz hallani egy ilyen koppanást, amikor felüt az autó, hogy egyszerűen az embernek a szíve megszakad.
3: Ez így van, de igazából mondom, nem tudunk mit tenni, és hogyha azt gondoljuk, hogy csak Magyarországon rosszak az utak, nem csak keletre kell menni, ahhoz rossz utakat találjunk, azért higgyétek el, nyugodtan is találunk gazdagon.
2: Ennyire felülreprezentáltam, mint Budapesten vagy Magyarországon?
3: Hasonlóan, mert ezek az időjárási körülmények, hogyha megnézitek az elmúlt időszaknak az időjárásai viszontagságait, ugye néznek, hogy Olaszországban, Barcelonában, Spanyolországban milyen esőzések, árvizek történtek, az ottani utakat ugyanígy megviselik, mert ők sem erre az extrém időjárási körülményekre méretezték az utakat 10-20-30-50 évvel ezelőtt, amikor építették. Ha belegondoltok, ennyi utat egyik napról a másikra átépíteni fizikai képtelenség. Nézzétek csak meg azt az utcát, ahol ti laktok.
1: Azt én nem akarom. Az nem annyira jó állapot vagy egyébként, úgyhogy ez sajnos. Hát azt gondolom, hogy akkor nem marad más hátra, mint azért egy picit imádkozni, hogy lassan a tél könyörüljön meg rajtunk, hiszen ez most egy picit talán extrémebb időjárással köszöntött be, mint ami eddig volt, vagy amit megszokhattunk, és akkor talán az utak, amin közlekedünk, és amiket használunk, és jobban megússzák ezeket az időjárásos viszontagságait. És hát akkor mi viszont, akik autót vezetünk, figyeljünk jobban oda, hogy ne 20%-ban tekintsünk előre, hanem talán 50,
2: igen,
1: vagy 80.
2: Vagy 80,
1: az,
2: ami... igen, vagy mondjuk 100 egy álomszerű világban.
3: Vagy minél jobban. És én innen is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, azoknak a munkásoknak, azoknak a segítőknek a munkáját, és becsüljük meg őket, akik ebbe az extrém időjárási körülmények között is a mindennapokban ma is javították Budapest és az ország útjait, és arra kérlek benneteket, abba segítsetek, hogy minden közlekedő jelentősen csökkentse a sebességet ott, ahol élő emberek dolgoznak és javítják az utakat. Vigyázzunk rájuk, ugye tudjátok, van egy ilyen közlekedésbiztonsági sorozata az autós nagykoalíciónak, hogy úgy közlekedj, mintha számodra legfontosabbak lennének körülöttünk, tehát ezek az emberekre úgy tekintsünk, mint a saját családtagjainkra.
1: Isten, ez egy olyan nagyon szép végszó volt, hogy ennél szebbet el sem tudok képzelni. Köszönjük, hogy ma itt voltál velünk. Remélem, hogy máskor is, ha éppen olyan helyzet adódik, akkor ránk szánod a drága idődet, és bölcs véleményeddel emeled a műsor szakmai tartalmát és értékét. Köszönjük szépen még egyszer az idődet,
2: és köszönjük,
1: vigyázz magadra, és vezess óvatosan hazafelé.
3: Én meg nagyon szépen köszönöm nektek a lehetőséget, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
2: Neked is így kívánok.
1: Szia István, jó utat!
3: Sziasztok!
1: És most zenélünk egyet, az Autórádió így már vége felé tart egy picit, de még talán van annyi időnk, hogy elköszönjünk a hallgatóinktól. Szerbusztok!
2: Sziasztok!
0: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Köszöntöm Önöket, az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják, Kecső Rihárd vagyok. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Bejelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Elfogadta ügyrendjét és a munkatervét a Magyar Nemzeti Bank ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság. Csőszi Attila, a testület tisztes elnöke szerint a bizottság azt vizsgálja, hogyan torzulhatott a közpénzek kezelése a jegybankhoz kapcsolódó ügyekben. A testület feltárná az MNB, az alapítvány és leányvállalati struktúrák, valamint az ezekhez kapcsolódó gazdasági szereplők működését. Vizsgálják az Optima csoport szerepét, a jegybanki alapítványi vagyonkezelést, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseit is. A bizottság annak megállapítása, hogy kiket terhelhet politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek. A hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, három fiú megsebesült, a támadót őrizetbe vették. Éves alapon 1,5%-kal nőtt az Egyesült Államok GDP-je a második negyedévben. A washingtoni kereskedelmi minisztérium második becslése meg egy

0: Gyurcsány István közölte. A gazdasági és energetikai miniszter fontos fejleménynek nevezte, hogy a Duna aszfalt visszaváltja a GD Afrika projekt finanszírozásához kapcsolódó kötvényeit, így 126 milliárd forint és annak kamatai térhetnek vissza az adófizetőkhöz. Ezzel megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forintos állami kezességvállalás is. Kapitány István szerint ugyanakkor vizsgálni kell, miért vállalt kezességet az állam a beruházás 80%-ára, és megfelelően védte a biztosítéki rendszer a közpénzt. A tárcavezető több más Exim ügyvizsgálatát is sürgette, köztük a Sofitel ügyet, az egyiptomi vasútkocsi projektet és az Észak-Macedóniának nyújtott hitelt.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX-ai nagyjából 6%-os mínuszban tartózkodik. A részvénypiac forgalma már túl van a 7,5 milliárd forinton, a vezető részvények is gyengülnek. Európában ezzel szemben jó hangulatban zajlik a kereskedés, a londoni FTSE van egy gyengébb erősödéssel, a frankfurti DAX, a párizsi Kakaron, a milánói tőzsde és a madridi IBEX pedig egy 6%-os körüli emelkedésben van. A Wall Street-en pedig összességében vegyes kép zajlik a kereskedést illetően. A Revolut saját digitális euróval lép be a globális stablecoin piacra. A brit fintech vállalat új tokenjének az EUR árfolyamát az euróhoz rögzítik. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncon. Végül pedig arról, hogy fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket pedig jövő áprilisig kell megvalósítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt gyengén felhős vagy derült idő várható, csak kisebb körzetekben lehet felhősebb az ég, egy-egy zápor nem zárható ki. A szél többnyire mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között várható. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Holnap délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Köszöntjük kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, mert ez egy olyan produkció, amit nézni is, meg hallgatni is lehet, és nem más, mint a Partcafé, azaz a Balaton hangja, két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel.
2: És Mihálovics Andrissal.
1: Mai vendégünk pedig Werner Péter, a Fólia Arborétum társ ügyvezetője. Szervusz, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és köszönöm a hallgatókat, illetve nézőket egyaránt.
1: Először, és ez már elég régen hangzott el ez a kérdés, de most neked felteszem, a balatoni kötődésed, az mikortól datálódik, mióta tart, stb. Minden érdekes lehet, ami a Balatonhoz köt.
3: Igen, hát mondjuk 30 évvel ezelőttről datálódik, amikor elkezdtem udvarolni, akkor még egy nagyon csinos fiatal hölgynek, akiből később a feleségemet, és így kerültem végérvényesen a Balatonvonzás körzetébe. Amúgy én budapesti születésű vagyok, tehát közgazdász végzettségű. Így a Balaton ez, mint fiatal egyetemista természetesen vonzott, és sokat jártam arra.
1: Melyik részére?
3: Hát csővázas hátizsákkal, kerékpárral, mindenhová.
1: Gyakorlatilag mindenhová.
3: Ez így van. Nekem a Balaton volt akkor a 90-es évek elején a megtestesült álom, a Riviera, vagy hogy mondják ezt.
1: És hogy lett egy közgazdászból arborétum társ ügyvezető?
2: Valahogy úgy érzem, hogy a feleség egy kulcsszereplő lett.
3: Igen, egész pontosan. Tehát végül is a tradíciók és a gyökerek azok 150-170 évre nyúlnak vissza. A feleségemnek a szép nagyapja vásárolta ezt a birtokot ott a Kisőrsi egy domboldalába, akiknek ott a közelben Tapolcán, Gyulakeszi, Nemes Gulácson voltak egyéb birtokai. Ezt a területet azért szemelte ki, mert ő ide álmodta meg a borászatának és a szőlészetének a központját, és ezt meg is valósította. A szép nagypapa után jött az ők nagypapa, aki ezt továbbfejlesztette. Ő amúgy civil foglalkozását tekintve szolgabíró volt, és a körzetnek a parlamenti képviselője. Az ők nagypapa után jött a déd nagypapa, aki civil foglalkozását tekintve orvos volt, Bécsbe végzett az Orvostudományi Egyetemen, és ő volt az, aki a családi hagyományokat megfűszerezte a bolondériájával, mert rajongott a növényekért, a lágyszárúakért és a fásszárúakért, és ott a domboldalban, ami szőlművelésre kevésbé volt alkalmas, ott kezdte el az egzótákat telepíteni. Igazából így alakult és fejlődött a történet, hogy már hetedik generáció óta mindig is szőlővel foglalkozott, vagy szőlővel is foglalkozott a család meg borkészítéssel, és akkor negyedik generáció óta viszont ez a növények szeretetével is kiegészült.
1: És ez az arborétum akkor azóta is családi kézben van, és hiába jöttek-mentek a történelmi viharai, ugyanannak a családnak a kezében mit ad Isten?
3: Hát ez azért sajnos nem így volt, mert azért volt egy 40 év interregnum, amikor 48-ban a nagypapától, aki akkor bankigazgató volt, teljes vagyonelkobzás mellett elvették a területeket is. Őt ez nagyon megviselte lelkileg is, mert onnantól kezdve majdnem 20 évig nem kaphatott civil állást. És egy 4-5000 négyzetméternyi szőlőbirtok volt, aminek a jövedelméből kellett fölnevelni a 4 gyerekét. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt az életébe. Ő ide menekült ki a kertbe, annak ellenére, hogy állami tulajdon volt, a fák gondozását és a kertápolását nem hagyta abba. Bolondnak is tartották a faluban, amikor közölték fel, hogy öreg vett tudomásul, tehát más idők járnak. Ezt tőle elvették, engedd már el a sztorit. És az az érdekes az egészben, hogy tehát ezen a véleményen volt az apusom is, aki 10-12 éves gyereként folyamatosan azt hajtogat, hogy lenne jobb ötletem is hétvégén, mint a kertbe kertészkedni.
1: Hát voltunk így egy páran gyerekkorunkban szerintem.
3: És a nagypapa csak annyit tudott neki bátorításképpen mondani, hogy édes fiam, ezt az apám elkezdte, én úgy érzem kötelességem ezt folytatni, és hidd el, ez még egyszer lesz a miénk. Na, a nagypapa ezt nem érte meg, mert 79-ben meghalt. De az apusom addigra annyira involválódott, elkötelezett az ügy mellett, hogy annak ellenére, hogy állami tulajdon továbbra is művelte és gondozta a kertet. Az állam az 50-es években tűrte, a 60-es években kicsit csodálkozott, a 70-es évektől kezdve, hát támogatást nem adott nekik, de akkor azért úgy hallgatólag beleegyezett abba, hogy a kert látogatásáért az apusom már pénzt is elkezdhetett szedni, faiskolát adott ott a kertbe alapítani, annak a jövedelméből a költségének egy részét már tudta pótolni. Így érkeztünk meg 1990-es rendszerváltoztatáshoz, ahol a család akkor, na, megjött a nagypapa jóslata, beteljesült, és akkor helyre áll a világ rendje. Hát ez mégsem így volt, mert utána hosszú levelezés volt az állammal. 5 évig tartott, még a verdikt 1995-ben megjött, hogy ez annyira szép és gondozott és gyönyörű kert, akkor állami értéket képvisel, hogy ezt nem lehet csak úgy visszaadni, és még kárpótlásjegyért sem lehet visszaadni, ellenbe vissza lehet vásárolni. És az apusom akkor 95-ben visszavásárolta. Tehát így lehet azt mondani, hogy a kert 120 éves története során mindig is a család kezelésébe volt. Hát tulajdonlapilag
1: de volt. Faktó, ahogy szokták volt mondani, de jure visszaadnám.
3: Volt 40 év interregnum.
1: A szőlőműveléssel nem hagyott fel a család?
3: Nem, mindig is.
1: Ezt azért kérdezem, mert meglepő módon én sem tudtam egyébként, hogy 2023-ban a harmadik legszebb szőlőbirtok lett a Fóli a kisbirtok kategóriában. Ez azt mutatja, hogy nem csak az arborétum, hanem a szőlészet is egészen magas színvonalon van.
3: Igen, köszönjük. Hát ez mindig így volt. Tehát igazából a szőlészet, borászat az mindig is előrébb volt történetileg is, meg a fajsúlyát tekintve is a család életében. Most mondtam, hogy a nagypapa évtizedekig ennek a jövedelméből tudta fölnevelni a 4 gyermekét. Más kérdés az, hogy az apósa már végzett agronómusként, növényvédelmi szakmérnök volt az állami gazdaságban, az állami gazdaságot követő időszakban viszont ott a helyi nagypincészeteknél, most említhetném a Vargát, meg a Szeremleit, meg még sok más egyéb nagypincészetnél. Tehát ott szőlőből volt a jövedelme, de már nem közvetlenül ennyire a saját művelési szőlő és a saját előállítású bor eladásából származott a jövedelme.
1: És még van 1000 más arca is a Fólia Arborétumnak. Mi mindennel foglalkoztok még?
3: Igen, ez 2010 volt a váltás. Akkor volt, amikor az apósom jelezte, hogy megöregedett, ő már nem bírja egészségileg is, energiával is, és jó lenne, hogyha valaki a családból átvenné. Hát egy 4 gyermeke volt, de azért 2010-ben egészen másképp nézett ki az arborétum. A fák meg voltak, szépek voltak, meg nagy volt. Tehát nem a kert része, hanem igazából úgy nézett ki, hogy azon kívül, hogy volt a kert, az úgy nem volt kitalálva, hogy most ezzel a kerten mit lehetne, vagy mit kellene kezdeni. Akkor 2010-ben volt éves szinten 2000 látogatója a kertnek, ami azt jelenti, hogy tényleg a dendrológia vagy a fászáru növék iránt elkötelezett rajongók jöttek és látogatták és gyönyörködtek a
1: egyébként
3: kertben.
1: Azért, mert vannak különlegessége, ami nagyon kevésen van, vagy csak ott az országban?
3: Abszolút. Tehát a dédnagypapa nagyon jó érzékkel válogatta össze a növényeket, tehát olyan egyedeket válogatott ki és ültetett el, amiről persze nem tudta, hogy megmarad vagy nem marad meg, ez kísérlet volt, és mi tudjuk, hogy mi az, ami nem maradt meg, mert feljegyzésekből megvan, nem bírta a klímát, de viszont nagyon sok megmaradt, és Közép-Kelet-Európában, vagy a Kárpát-medencébe a legméretesebb, legszebb, legidősebb példányok ezekből a fenyőkülönlegességből nálunk található meg. Tehát a kert maga dendrológiailag Európa szinten jegyzett.
1: Akkor hogy jött az, hogy azon kívül mással is?
3: Mert ez kevés. Mert igazából...
1: A 2000 látogató miatt?
3: Is.
1: 2000 szenvedélyes dendrológus.
3: Igen.
1: De sem elég ahhoz, hogy...
3: Hát nem, mert az tőlük származó jegyárbevételből a kertet nem lehet fenntartani. És azért az is látszik, hogy ezeket a típusú kerteket annak idején, 100-150 évvel ezelőtt Magyarországon, azok a jómódú, tehetős családok engedhették meg maguknak, akiknek a jövedelmi helyzete olyan volt, hogy ez belefért, ez a hobbi. És a dédnagypapa életébe is akkor, még a századfordulón ez a hobbi belefért, tudta finanszírozni. Az más kérdés, hogy sok minden változott, és azért különleges a család, és főleg a története azért különleges, mert 48-at követően a sorstársaik, akik ugyan deklasszálva lettek vagyonelkobozással és szétkergetve a nagyvilágba, ők már nem tudták, vagy nem volt meg a lehetőségük, hogy a kertet megmentsék. Vagy amikor 1990 eljött az igazság pillanata, akkor már hiába kapták volna vissza a kertet, mert az állam 40 év alatt, mint a nem foglalkozott a kerttel, azok kivétel nélkül tönkrementek. 1-2 kivétel van, 10 alatti az a kert, ami megmaradt. Vácrátót, vagy a Szarvasi Arborétum, még néhányat föl lehet sorolni. Mert azok már tényleg méretüknél fogva olyan látványosak és annyira szépek voltak, hogy az állam, akár a Tudományos Akadémia, vagy a most Vácrátút esetében, vagy akár a Szarvasi Arborétum esetében az Agrárminisztérium gondozás alá vette, és azt a 40 évet is átvészelték. De a kertek 95%-a elpusztult.
1: Ezt egy kicsit világosítsuk meg a kevésbé hozzáértők kedvéért, hogy hát azt gondolnánk, hogy egy arborétummal olyan sok dolog nincs. Hát nőnek a növények, néha metszeni kell, néha kapálni, nem egy költséges dolog. Pedig az?
3: Igen, mert ezek egzóta növények. Ezek a növények nem erre az éghajlatra, erre az égőre, erre a talajviszonyokra lettek kitalálva. Egy kertet két növény tud tönkretenni. Az egyik az, amelyik ott őshonos, normális esetben, hát értelemszerűen domboldal erdő, ami esetünkben cseres, tölgyes, kőrises faszaporulat, az pillanatok alatt lenövi az egzótákat, mert magvetés, tehát a makullásból pillanatok alatt benövi és megfojtja az egzóta növényeket, és akkor vannak még az invazív fajok, amik azóta kerültek be, az elmúlt 60-80 éve kerültek be Magyarország területére, na az még a őshonos fatársulásukat is kinyírja. Tehát ott kell lenni, és ápolni kell a növényeket, hogy ezeket túléljék.
2: Ugye, ti nem csak egy arborétum vagytok, hanem egy turisztikai attrakció. Miért mennek a Fóliba az emberek?
3: Igen, ez 2010-ben, amikor a feleségemmel úgy döntöttünk. Igazából a feleségemen láttam azt, hogy ő nagyon-nagyon sajnálná, hogyha ezt valahogy nem tudnánk tovább, tehát ezt a generációs átadás, átvételt, vagy nem tudnánk megugrani. Annak ellenére, hogy ez semmilyen közgazdasági racionalitás nem volt, hogy ebbe belevágjunk, mert az egy dolog, hogy vizionál az ember valamit, de amikor egy all-in tesz, az akkori családi egzisztenciánknak megfelelően tényleg mindent egy lapra tettünk föl, és számoltunk föl Budapesten az életünket, meg mindenünket, és költöztünk le, és kezdtük el az életet, és hát értelemszerűen az apusomtól való átvétel azért az első lépcsője az volt, hogy az apusom generációjában volt nővére, meg egy öccse, és akkor velük is meg kellett egyezni, ami ugyancsak pénzbe került. Tehát, és még akkor nem fejlesztettük a kertet. Tehát sok dolog volt, ami kérdésessé vált, de amit éreztünk, ha ebből egy turisztikai attrakciót tudunk csinálni, akkor elérhető az, hogy ez önfenntartó
1: legyen. Ez kinek az ötlete volt? Neked, mint közgazdásznak?
3: Abszolút. Azt kell mondjam, a feleségem félt is ettől. Én meg azt mondtam, hogy elkezdtem számogatni, mutogatni neki, és 2000 látogató van, hogyha 15000 látogatónk van egy évben, akkor átfordul, és akkor már van esély arra, hogy a kertet van annyi bevételünk, hogy ezt föl tudjuk tartani.
1: Na de akkor mi jött az ötlet? Hogy lett ebből a turisztikai attrakció? Mert azért arborétumban, ha kevés is, de azért van.
3: Igen, igen.
1: Magyarországon nyilván, ha vendéget szeretnénk, akkor egyrészt ismertséget kell növelni, másrészt az attrakciókat bővíteni. Mondatja velem, a bot csinált a közgazdász.
3: Így van, tehát az első dolog az volt, hogy a borászatot nem szabad elengedni. Tehát mindig is 7 generációta foglalkozott a család azzal, tudomásuk kell venni, hogyha tudunk jó minőségű bort csinálni, minden egyes boros palack az az arborétum szórólapja lesz. És akkor ezt a borászatot kell tudni felfejleszteni arra a volumenre, amit az apusomtól átvettük, akkor mit tudom én, 10 000 palack körül volt az éves volumen, tehát ez egy pici mikrocsaládi borgazdaság volt, picit nagyobb, mint amit keftelésből az ember csinál, el is adogatta itt a környékbe, de nem volt a klasszikus for profit és megélhetési tevékenység volt. A mi esetünkben akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt meg kell sokszor.
1: Az se lehetett kis vállalkozás, most nagyon könnyedén beszélsz erről, de hát ugye van egy borászmondás, hogy hogy lehet milliókat keresni egy borászatból, ha milliárdokat fektetünk bele?
3: Ez így van, és pont ezért a mértékletesség és a nagyon, hogy mondjam, visszafogott fejlődés volt a záloga a sikerünknek. Tehát nem akartunk mi, és nem is akarunk később se nagy borászat lenni. Most jelenleg tartunk 80000 palacknál. Ez Badocsiny léptékkel mérve és maximum közepesnek számít. Tehát egyáltalán nem számít nagynak, és nem is akarunk többet. Mi azt látjuk, hogy ebből a 80000 palacból a felét el tudjuk helybe adni, hogy kicsit több, mint a felét, a többit kell eladni egyéb viszonteladókon keresztül. Ez egy nagyon egészséges arány. Tehát, és pont ez volt a lényege, ahogy ahogy fejlődik az arborétum, úgy fejlesztjük a borászatot. Figyeljünk arra, hogy ne legyen eladási kényszer, ne legyen beragadt tételünk.
1: Tehát egyik támogatja a másikat.
3: Így, mindig odafigyeltünk arra, hogy ősz végére, vagy inkább már ősz elejére a borainkból hiány legyen. És jön a viszonteladó, és azt tudjuk mondani, barátom, mert tavasszal kellett volna többet vásároljál, vagy befoglaljál opcióhoz, most van, többinek van, látod, a konkurencia még tudja árulni a borunkat, és ez így nagyon jó, és így már az előfoglalásokkal, az opciózással mi jobban tudtunk már tervezni, és tudtuk.
1: A bor az eladta magát? Tehát ott nyilván a több generációs múlt mondatja velem, hogy ott azért meg a család tudott, értett a borhoz, tehát tudta még a kevésbé igényes szocialista időkben is, hogy kell jó bort csinálni, gondolom.
3: Így van, ez lehet, azt mondhatnám azt, hogy apáról fiúra öröklődött, de azért az apusom sajnos nem volt. Tehát 2010-ben, amikor mondta, hogy segítséget kér, leköltöztünk rá, egy éven belül elment. Tehát tőle sajnos sem a dendrológiai kertészeti ismereteit, sem a klasszikus borászati ismereteit nem tudtuk átvenni. Tehát akkor innentől kezdve főhívtam a Liptai Zsolt barátomat, a apátsági pincészetnek a főborászát, hogy akkor hú, mi szakadt a nyakamba, itt van 4 hektár szőlő, akkor 4 hektár szőlő volt, most már 10 hektár van. Hogy ennek a művelése meg egyebek, és kétségbe volt esett, hogy te biztos ezt akarod, hogy van ennek értelme, hogy figyelj, de jó, lejövök, megnézem. Lejött, megnézte, egy látta az, hogy a szőlők alapvetően rendben vannak, mert az apusom mindig is gondozta. Tehát ki volt, meg volt győződő arra, hogy egy kidőlt ámrendszerű, lerohadt minden. Tehát megnézte a pincét, és azt mondta, igen, ez a pince, ez tök jó, ez így működött a apáink, nagyapáink idejében, ez nem ez a technológia. Hát tudom, jól az apusom is így adta, tehát, hogy amikor szóvá tettem neki, hogy kéne a reduktív borokkal foglalkozni, és mosolygott, mondta, nagyon jó, ezt te fogod megcsinálni. És ez rám is maradt, jött a Zsolt, elmondta, hogy akkor mire figyeljek oda, és még az első szüretel is emlékszem 14. szeptemberében, hogy lógott a fülemen a telefon, és akkor mondtam, hogy pontosan mit kell megmérjek, hogy mit hova töltsek, hogyan kell deríteni, és de túléltük. Lement az első szüret, ezt követően viszont jött az, hogy a Zsolt jelezte nekem, hogy figyelj, akkor komolyan gondolod, ez így nem fog menni. Tehát szerez magadnak egy borászt. Nézz körül, keres egy fiatalt, segítem, kitanítjuk, és a többi, és a többi. És akkor jelentkezett hozzánk Nagy Leopold, aki amúgy Sopronba végzett az egyetemen, hogy Arborétum, meg Soproni, Faipari Erdészet Egyetem, az egy közel van mégis, hát a filozófiailag akkor valami munkát, hogy persze, gyere, és akkor elkezdtünk dolgozni, nagyon ötletes, ügyes volt, probléma megoldó volt, jó meglátásai voltak, és akkor egyik ilyen alkalommal, hogy nem akarsz bort készíteni? Hát még nem csinálta. Már ő is badacsonyi, tehát a felmenői között azért a tradíció megvolt, de hát ő még nem csinálta. Elküldünk Panalmára. Nézd meg, hogy mi van ott. És ott beleszeretett, és szép lassan azokban az években, a 2010-es évek elején beletanult, és szenzációs borokat készített. És 10 éve én is már csak az élvezeti értékével foglalkozom a bornak.
1: És megmenekült, nem mellesleg az Arborétum is. Egy rövid szünetre kénytelen keletlen elmegyünk, de ne menjen senki messzire, továbbra is beszélgetünk Werner Péterrel, a Fólia Arborétum társügyvezetőjével. Nagyon klassz a sztori, kár lenne kihagyni a második felét is a beszélgetés.
0: 94.2. Trend FM.

0: Fél táv megúszva. A Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Köszöntöm Önöket, az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják, Kecső Rihárd vagyok. Lemondott a bukaresti kormány főtitkár helyettese, miután eljárást indított ellene a román korrupció ellenes ügyesség. Krisztina Trailát befolyással való üzérkedéshez nyújtott bűnsegédlettel gyanúsítják. A politikus ártatlannak tartja magát, és azt állítja, hogy az ügy valójában Ilija Bodosan ügyvivő miniszterelnök lejáratát szolgálja. Az ügyészek szerint Traila tavaly kormányzati pozícióját felhasználva segíthetett egy megyei állategészségügyi vezető leváltásának és egy új vezető kinevezésének előmozdításában. Helyreállították a harcokban megrongálódott védelmi rendszereket Iránban, és új katonai eszközöket is beszereztek. A fegyveres erők szóvivője közölte, ezzel sikerült megerősíteni az ország hadi kapacitásait. Közben Teherán élesen bírálta az Egyesült Államok új Irán gazdasági elszigetelését célzó intézkedéseit. Az iráni főtárgyaló gúnyosan reagált Donald Trump gazdasági díjnapként emlegetett bejelentésére. Az iráni elnök pedig azt mondta, Irán párbeszéddel rendezni az ellentéteket, de nem enged az amerikai gazdasági nyomásnak. Idehaza zárt ülésen hallgatta meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István bizottsági elnök szerint 5 jelöltet hívtak meg, közülük egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. A jelöltek szakmai tapasztalataikról és a hivatal működésével kapcsolatos elképzeléseikről számoltak be. Az új hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap délelőtt jelentik be. Az országgyűlés akár már a héten dönthet a hivatal kulcsvezetőiről. A napokban fejeződik be az 5-ös főút Szegedi bevezető szakaszának bővítése, ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mondta. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig 2x2 sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárdos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az állam háztartás központi rendszere. A pénzügyminisztérium szerint a kedvező egyenleget elsősorban a költségvetési kiadások csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint a magasabb adó- és járulékbevételek eredményezték. Július végéig ugyanakkor az államháztartás hiánya 2857,9 milliárd forint volt, ami az éves hiány cél közel 70%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy a május és július közötti időszakban összességében csak nem 1000 milliárd forintos többlet keletkezett. Jelentősen csökkent a tojására idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az EU-ba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az év első negyedében. A hazai tojásárak az év első 7 hónapjában nagyjából 4%-kal mérséklődtek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX-ai nagyjából 6%-os mínuszban tartózkodik. A részvénypiac forgalma már túl van a 7,5 milliárd forinton, a vezető részvények is gyengülnek. Európában ezzel szemben jó hangulatban zajlik a kereskedés, a londoni FTSE van egy gyengébb erősödéssel, a frankfurti DAX, a párizsi Kakaron, a milánói tőzsde és a madridi IBEX pedig egy 6%-os körüli emelkedésben van. A Wall Street-en pedig összességében vegyes kép zajlik a kereskedést illetően. A Revolut saját digitális euróval lép be a globális stablecoin piacra. A brit fintech vállalat új tokenjének az EUR árfolyamát az euróhoz rögzítik. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncon. Végül pedig arról, hogy fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket pedig jövő áprilisig kell megvalósítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt gyengén felhős vagy derült idő várható, csak kisebb körzetekben lehet felhősebb az ég, egy-egy zápor nem zárható ki. A szél többnyire mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között várható. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Holnap délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton! Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé műsora, ez a Balaton hangja, és mai vendégünk Werner Péter, a Folia Arborétum társ ügyvezetője. Ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy a két lábat elég alaposan körüljártuk, az arborétum lábát a vállalkozásnak, meg a borászati lábát, de van még lába van, ennek az egész kis vállalkozásnak, úgyhogy ezekről mesélj, kérlek.
2: Igen, hogy 2012-13 magasságból kezdett kinőni a harmadik láb. Végülis az is úgy jött, hogy akkor jönnek hozzánk a vendégeink, hát konyhánk nincs, nem tudunk adni, ilyen sósoropit tudunk adni, hát bort tudunk adni, meg szódát. De hát amikor jön az, én sofőr vagyok, kocsival vagyok, én nem tudok...
1: Meg a gyerekek szokjassak.
2: Meg a gyerekek, meg mit tudom én. Hú, és akkor vakaroztunk, hogy most akkor valami kólásütőt be kéne állítani, és akkor abból nem már... És akkor egy másik kolléganőnk, aki ugyancsak még a Leopold előtt jött hozzánk 2011-ben, ő mondta, hogy hát ő otthon szeret szörpöt főzni, és amúgy tudjuk is, mert hozott kóstolót is, minden, hogyha szörpöket kezdenénk főzni. Hát jó, végül is miért is ne, és akkor kezdjük kicsibe, hogy akkor ott jönnek a látogatók, ott itt kiszolgáljuk őket, és akkor legalább tudunk valamit adni. És hát annyira finom szörpöket kezdett el főzni, hogy akkor a látogató szeretné hazavinni. És akkor elkezdtük, hogy különböző ízekből, a saját magunk által megtermelt alapanyagból, elsősorban kivonat alapú szörpjeink vannak, azokat tudjuk nagyon ügyesen saját szánkíze szerint előállítani. Hoztam is példát, ebből itt ez a spring szörp, ez kakufűzsály és rozmarinnak az egyvelegye. Ez is nagyon finom, és még notabene extrém büszkék is vagyunk, mert a sok szörpünk között ez is a...
1: Lehettek is, mert most kóstoltam, azért nyerem a nyálamat. Nekem annyira ez a mezők, ha van íze a mezőknek, mert nem szoktam legelni persze, de annyira visszajön ez a nagyon markáns és nagyon intenzív íz, ritka az ilyen szörp ma a piacon.
2: És a 4-5 szörpünk a Great Taste díjat kapott Londonban, ez Európa egyik, hanem a legnagyobb, legnevesebb élelmiszeripari szakvására és kiállítása, ahol ez a díj, ez külön büszkeséggel tölt el minket. Tehát így lassan alakult ki ez a szörbiznisz, és úgy mondtam, 80 ezer palac borunk van, de 60 ezer palac szörpünk van. Tehát
1: azt most már nehéz lenne mondani, hogy borászat vagy szörpüzem a vezető.
2: Így van, és ez úgy, akkor úgy 2012-3 magasságából nagyon egyszerűen éppen tehát kezdtük, mert miért ne is csináljuk, és az, hogy a volumen is ennyire tudott önőni, hát ez az is az kellett, hogy hát a látogatók is szépen egyre
1: a látogatóknak meg programok kellene, gondolom, mert
2: igazából
1: gondoltatok, igen, tudatosan?
2: Igen, de alapvetően a program az, hogy el tudnak vonulni. Természetben vannak, szép környezetben vannak, ez sok helyen megvan a Balaton felvidéken, nem kell ezért belépőt fizetni, de egy rendezett, ápolt kert élményt is tudunk nekik adni, ezért már hajlandók fizetni, és azért, hogy kimondottan jól érzik magukat, ez a vendéglátás infrastruktúráját kellett még pluszba alátenni. Tehát ez volt a következő 2019-es novum, hogy akkor meleg konyhával. Tehát addig ilyen hidegtálak, ilyen sósropik, egyebekkel foglalkoztunk.
1: Azt az eddigi elmondattakból én kivettem nálad, hogy nagyon igényesen csináljátok, bármibe fogtok. Ez a meleg konyhánál is tetten, igen, érhető?
2: Nagyon odafigyelünk, nagyon fontos.
1: Ott is helyi alapanyagok, van, amit tudtok, abszolút, magatok.
2: Tehát, így van. Hogy, uh-huh. Egy bisztró jellegű fogásaink vannak, alapvetően azért kiránduló hely vagyunk, de esti borvacsoráknál, vagy reprezentatív események esetén azért sokkal elegánsabb környezetben, akár degustációs menü formájában, akár egy kicsit már a fine diningnek a oldalvizén is meg tudunk jelenni ételsorokkal, ételekkel. Tehát a stáb, az a kollégák erre tökéletesen felkészültek, alkalmasak.
1: A szörpel, mint programmal, úgy hallottam, azzal is kezdtek valamit.
2: Igen, ez is egy úgymond hiánypótló rendezvény, mert nagyon sok szörp üzemmanufaktúra jelent meg az elmúlt időszakban Balaton felvidéken. 7-8 olyan szörpüzemet vagy manufaktúrát tudunk megszámolni, aki a mi elvárásainak megfelelően tartósítószer nélkül, ételszínezék és minden egyéb addicionális vegyipari termék hozzáadása nélkül készít szörpöt. Nagyon finomak, és kapcsolatban is állunk velük, és felvetettük nekik még nyár elején, mi lenne, hogyha tartanánk egy szörpfesztivált. Annyi borfesztivál van itt a Balaton felvidéken, legyen nekünk is egy saját rendezvényünk, és a Folie Arboretum szeptember 19-én egy egész napos jambori gyerekprogramokkal fűszerezett szörpfesztivált tart. A lényeg az, hogy a kiállítók és a mi szörpjeinkből korlátlan kóstolási lehetőséggel, vásárlási lehetőséggel, és egy nagyon kellemes szombat, szeptemberi szombatot álmodtunk a kertben.
1: Azt is jó hallani, hogy mondtad, hogy hát kapcsolatban álltok a többi szörpgyárral, hát mégiscsak piaci versenytársak is lennétek, szegről végről. Igen. Jó hallani, hogy le tudtok ülni egy asztalra, és tudtok közösen gondolkodni.
2: Nem, a konkurencia azért rossz szó, mert nem egymással versenyzünk, hanem a fogyasztókért versenyzünk. Nálunk nem az a szempont, hogy a másik vevőjét el tudjuk-e csábítani, hanem az a szempont, hogy a lakosság jelenleg 5-10%-a fogékony arra, hogyha cukrozott löttyöt iszik, akkor az abban végülis a cukron kívül, amiről azért kiderült az utóbbi időszakban, mégsem annyira problémás mellékanyag, mint például az édesítőszer, mert arról nagyjából már az összes fajtáról kiderült, hogy súlyos orvosi egyéb mellékhatásai is lehetnek. Tehát ha már cukros löttyöt iszik, akkor az minőségi legyen. És akkor nézze meg, hogy abban ne legyen tartósítószer, ízfokozó, színezék, és a többi, és a többi. Nem fogok nevet mondani, de azért ez nagyjából, hogyha az ember végig pörgeti az agyát, higítva vagy higítatlanul, az elérhető cukrozott italoknak a 95%-a sajnos vegyipari termék. És akkor, hogyha el tudjuk fogadtatni az emberekkel, hogy kicsit kell többet adni, érte, sokkal finomabbat fogsz kapni, nota bene még egészségesebb is, annak ellenére, hogy cukros létiszol, óriási piac van. Potenciálisan. Akik még nem hiszik el, hogy ez fontos, és ez, én azt hiszem, hogy ez a szörpfesztiválnak az elsődleges küldetése, azt elfogadhatni, hogy igenis, a cukros italok között is van, ami...
3: Ha már szolgáltatói összefogás, ugye nem csak ilyen létezik nálatok, hanem térségi szolgáltatói összefogás, mikrotérségi szolgáltatói összefogás, mert ugye egyszer csak gondoltatok egy nagyot, és 13-an, ugye jól emlékszem, összefogtatok, és igen, azt gondoltátok, hogy meg kell mutatni a széles nagy közönségnek Badacsonyt alulról, felülről, oldalról, kisfilmeken, ízesen, szagosan minden.
1: Így van. Ez a Visit Badacsony, ugye?
2: Ez a Visit Badacsony, így van, 13 szolgáltató ez év tavaszán állt össze, és egy közös marketing kampányt indított el, és ez folytatólagos is, és nagyon remélem, hogy a szereplők kitartanak az ötlet mellett, mert az idei szezon tapasztalat egyértelműen megmutatja, hogy nagyon fontos az, hogy ebben a gigantikus média zajban látszódjunk, és hogy eljusson az emberekhez az az üzenet, hogy igenis van értelme jönni, kikapcsolódni és ellazulni a Balaton partján. Most persze föl lehetne tenni a kérdést, hogy akkor miért 13 szolgáltató? Mert egy szerencsésebb fejlődésű régióba, vagy országba, vagy bárhol máshol ezt adott esetben megteszi a helyi egy turisztikai egyesület, vagy megteszi a mondjuk a hegyközség, vagy megteszi az önkormányzat, vagy a megye, vagy a állam, vagy bár. Nem, ezt azt kell látni, hogy ha mi nem veszük a saját irányításunk alá, a saját sorsunk alakítását, akkor nem fogunk esélyt kapni arra, hogy egy kicsit is kidugjuk a fejünket. Nekünk, badacsonyi szolgáltatóknak a konkurencia nem mi egymás vagyunk. Tehát nekünk nagyon fontos azt tudatosítani egymásba, hogy nekem nem az a szempontom, hogy az én borom jobb legyen a tiédnél, vagy az én szolgáltatásom. Jó, persze jobb, hogy jó, hogyha van egyfajta verseny, de a legfontosabb az, hogy mindegyikünk szolgáltatása, terméke eléri azt a nívót, ami miatt már visszajönnek a vendégek. Tudatosan mondok lángosos példát. Strandra elmegy vendég, eszik egy rossz lángost. Nem fog kettőt enni egy nap, eszik egy rossz lángost. Elmegy a strandon, és azt fogja mondani, Badacsonyon a strandon rosszak a lángosok. Pedig van még rajta másik két lángosító is, ahol lehet, hogy nem lett volna rossz a lángos. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy valamilyen szinten tudjunk egymást, beszéljünk, segítsük egymást, hogy a szolgáltatási nívó elérjen egy szintet. És utána még merjünk kijönni. Nagyon fontos, hogy merjünk kijönni a napra, és megmutatni magunkat, hogy mi itt vagyunk. Nekünk az a konkurencia, hogyha valaki lejön Balatonra, tudomásul kell venni, kezdte egy hévíz vonzáskörzete, vagy turisztikai attrakció, sajnos erősebb, mint Badacsony. És ugyanez igaz Tihanyra és Füredre. Nagyon jó lenne, hogy olyan számokat tudnánk produkálni, nem tudom. És az is egyértelmű, hogy például Füred és Tihany esetében ott vastagon belenyúl az önkormányzat zsebébe, és tolja a médiakampányokat országszerte, meg határon túl is. Ez most itt Balacsonyban, Szegényházi Vásárban, nem az önkormányzat csinálja, megcsinálja 13 vállalkozó.
1: Miről szól a Visit Badacsony? Egy útlevelet kap, aki oda látogat, és végig mehet ezen a 13 szolgáltatón, vagy van egy ilyen központi?
2: Nincs ilyen csatolt szolgáltatás csomag még. Uh-huh. Gondolkoztunk ezen, szerintem van rá esély, hogy jövő szezonra ezzel ki tudunk rukkolni. Ez leginkább csak egy figyelemfelhívás, hogy Badacsony nem csak bor, a Badacsony nem csak strand. A Badacsony egy életérzés. És a Badacsony az arról szól, hogy ott el lehet felejteni azt, hogy nyisd a világ, kikapcsolsz, nézd a bárányfelhőket, csend van és nyugalom körülötted. Annak ellenére, hogy Balaton, és adott esetben még nyári főszezon. Szerintem ez a legfontosabb üzenete, és az ország egyik legszebb környéke. Most ezt persze lehet azt mondani, hogy hazabeszélek, de
1: hogyha csak az ember...
2: Így van.
1: Ez a műsorunk egyik célja, hogy mindenki hazabeszéljen benne.
2: Ez így van. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy ott a Káli-medencében, Tapolca-medencében milyen csodák várnak az emberre, akkor nyugodtan büszkék lehetünk rá.
3: Ugye kis videók is készültek a kampányhoz kapcsolódóan, és azt azért elárulhatjuk ezeknek a kis videóknak is. A tematikája az volt, hogy bemutatni Badacsonyt, hogy milyen szép természetileg, meg egyáltalán kedvet kapni ahhoz, hogy ide el kell menni.
2: Így van, és a gasztronómiában is mennyire jól pozícionált ez az egész térség. És...
3: Számítotok rá, hogy még a 13 fős csapathoz más is csatlakozik, mert kedvet kapott, és látja az ebben rejlő erőt?
2: Hát, hogyha most nagyon őszinte vagyok, most 13-ból már csak 10 vagyunk, tehát igen, tehát azért egészen más gazdasági erővel, potenciával rendelkező szolgáltató állt össze. Tehát itt ez egy hosszú távfutás, és annak ellenére, hogy a 3 szolgáltató nem azt mondta, hogy ez fölösleges vagy rossz volt, azt mondta, hogy az ő lehetőségei ennél korlátozottabbak. Viszont az a 10 szolgáltató, aki maradt, én úgy érzem, hogy elkötelezett, és ezt fogjuk továbbvinni. Tehát a legfontosabb az, hogy azt elfogadtatni, hogy ennek az eredménye lehet, hogy csak 1-2 év múlva fog megmutatkozni, és akkorra fog beérni azt, hogy igenis egységes arculattal Badacsonyt össze tudják kötni azokkal az életérzésekkel, amit mi közvetítünk.
1: Miben hiszel jobban, ez a főszezoni Badacsonyban, vagy a tavaszi és őszi, tehát elő- vagy utószezoni Badacsonyban lesz nagyobb potenciál?
2: Az idei szezon, most már nagyjából végén vagyunk, augusztus vége felé vagyunk, így sajnos azt kell mondjam, hogy a trend, ami a COVID után elkezdődött, az folytatódni látszik. Tehát van egy elő- és utószezon, ami látványosan fölfutóban van, és egyre több program van.
1: Ez amikor megjön a tavasz, végre kiszabadul mindenki.
2: Igen, meg az ősz, még
1: a gyerekek
2: kellemes...
1: iskolába járnak, tehát nem tudnak messzire menni az emberek.
2: Igen. De ilyen hosszú hétvégére. Viszont a nyár az állaposodik, tehát az a jellegű zsúfoltság, vagy nagy látogatószám, ami azért korábban jellemezte a Balatont, az évről évre egyre inkább elmarad. És az idei főszezon is nem látok agregált adatokat, az ENTAK adataihoz nem férek hozzá, de az én megérzéseim, meg a sorstársaimnak a való beszélgetés, a szállodai foglaltságok vegyek alátámasztja azt, hogy volt egy jelentős visszaesést. Én 30% körülére becsülöm, 20-30% körülére becsülöm azt, amivel a vendégészakákban és az egyik forgalmakban ez megmutatkozik. Érdekes lenne ezt megkutatni, de azért nagyjából az is látszódik, hogy az emberek jövedelmi helyzete egyre inkább megtehetik azt, hogy külföldre utazzanak. Még rá is játszott pluszbe ez a 10%-os forint erősödés, de nem hiszem, hogy ez volt, ez a 10% árkülönbözet volt az, ami miatt inkább külföldre mentek. Sokkal inkább az, hogy azt mondják, hogy igen, Balaton, hogy ne, egy évben 2-3-szor is jövök ki. hosszú hétvégére. De egyhetes, kéthetes nyaralást én nem itt képzelem el. És a Balatonon lévő forgalom jelentős része viszont másból tevődik össze. A lakóingatlanok száma, ami az főleg Budapest vonzás körül, tehát Budapesthez közelebbi oldalán a Balatonnak, de még Badacsonyban is 30%-a több lakóegység van. A Siófokon plusz 50%, Füreden 40%. Ez azok a lakóegységek, amiket az elmúlt időszakban építettek, ennek tulajdonosa van. Ez nem ott lakik, ez igazából rendszeresen lejár. Két lak életet él nyáron, ott tölt hetekek, ott tölt. Ők ott vannak, szolgáltatásokat igénybe vesznek, valós forgalmat generálnak. Tehát az ő igényeiket kell tudni megtalálni és kielégíteni. Nem azt, aki most az ország másik részéről jön, és klasszikusan Zimmer Feri egy hét, és egy apartmanba képzeli le a nyarat. És ugyanúgy igaz ez a másik trend, ami nagyon fontos, hogy a külföldiek. A külföldiek számára ugyancsak felmerül az, hogy most Balatonon nyaraljanak egy-két hetet, vagy éppen menjenek el Jón-tenger, Tirén-tenger, Ligur-tenger, és azért látni kell, hogyha most én lemegyek bármelyik Badacsony strandra, és hirtelen oda képzel magam a Ligur-tenger partjára, hát azért nem ugyanaz az életérzés. És ez a legrosszabb, mert a Balatontól egy olyan dolgot várnak el, amit soha a büdös életben nem fog tudni teljesíteni. Egy olyan ligába akarjuk, hogy ő dobogós legyen, ahol az első 50 pozícióba sem fog tudni fölkerülni. Felejtsük el, a Balaton nem azért van, hogy ott elsődleges és legkiválóbb strandjai legyenek, európai hírűek legyenek, hanem azért van, hogy elvonuljak a világtól, kikapcsolódjak, jól érezzem magam. Egy egészen más típusú élményben tudna részesíteni engem. Tehát találjuk ki Balatont. Állítsunk fel egy olyan versenyt, amit a Balaton megnyer. Ott legalábbis az első háromban benne van. Találjuk meg azt a piacot, hogy kik azok az emberek, akik az ilyen típusú szolgáltatásokra vágynak. Vörtitó? Gardató? Hogy csinálják? A Gardató se arról szól, hogy akkor szenzációs strandjai vannak. Persze hatalmas hegyei vannak. Örülnénk olyan nagy hegynek, de azért a Balatony sem olyan rossz. De nem azért megy oda az ember, hanem egyszer azért az életérzést keresi. Ebbe jó a Balaton.
1: Végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Sajnos erre szánt időnk most letelt, úgyhogy még egy programajánlóra itt fognánk. Jó, hogy az előttünk álló hétvégére, azaz augusztus 27 és 30-a közötti hétvégére milyen programokat lehet találni a Balaton mentén?
3: Augusztus 27-e és 29-e között csütörtöktől szombatig rendezik meg a megújult Veszprém Balaton film pikniket, mintegy 60 játék és dokumentumfilm premier, közönségtalálkozó, koncert, gyermekprogram és kerekasztal beszélgetés szerepel a háromnapos kínálatban. Az idei esemény többek között Latinovits Zoltán, Tar Béla és Herzskó János életműve előtt is tiszteleg.
1: Én augusztus 29-i szombati programra hívnám fel a figyelmet, amelyik a Keszthelyi Kastély krimi lenne. Különleges esti nyomozásról van szó, a gyertyafényes termekben egy rejtélyes gyilkosság történetét kell felgöngyölíteniük a résztvevőknek. A bizonyítékuk és a résztvevők leleményessége visz egyre közelebb a megoldáshoz, azonban nem árt tudni, hogy a játék 14 éven felülieknek szól.
3: És akkor augusztus 26 és 29-e között, tehát szerda és szombat között Balatonboglár, Babel Camp 7. alkalommal rendezik meg a Boglártot, ahol a nappaloki a zenetanulás és a közös muzsikálás, az estéké pedig a koncertek, a népzenei kurzus, a világzenei fesztivál és zeneipari fórum különleges találkozási lehetőséget kínál zenészeknek és közönségnek egyaránt, a két színpad koncertjeit hajnalig tartó folk, kocsma és közös tánc követi, és aki még bővebben szeretne tájékozódni az aktuális programokról, az látogasson el a visitbalaton365.hu oldalra.
1: Werner Péternek, a Fólia Arborétum társügyvezetőjének még egyszer megköszönöm, hogy itt járt. A szörpért külön hálás vagyok, mert rég ittam ilyen finomat, és nem említettük meg, de van egy nagyon remek ropogtatnivaló is itt előttünk. Ez mi is egészen pontosan? Mert ez is gréttésztes
2: és ez produkciós.
1: És ez két csillagos.
2: Ez két héttel ezelőtt kaptuk meg a két csillagos értékelést Londonba. Ez egy parmezános sós keksz. Igazából, tehát, hogy elindítottuk a vendéglátást, akkor ezzel párhuzamosan indult egy cukrászüzem is, és hogyha már vannak cukrászaink is, és van egy cukrászüzemünk, és októbertől márciusig kevésbé van látogató, hát akkor csináljunk valami finomságot, amit dobozoltan el tudunk adni. És többfajta kekszünk, süteményünk van, most ezt behoztam megmutatni, főleg azért, mert extra büszkeséggel tölt el a kétség.
1: Nem azért mondom, mert a szemedbe akarlak dicsérni, de ez is egészen elképesztően intenzív ízű, és nagyon-nagyon finom, úgyhogy én is ezt ajánlom mindenkinek, próbálja ki, ha egyszer arra jár nálatok. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál, és további sok sikert a családi sztorinak a további írásához.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: No, hát hölgyeim és uraim, ez volt már a Partkafé, a Balaton hangja, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi.
3: És Mihálovics Andris.
1: Köszönjük a figyelmet, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra.
3: Viszlát.
0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük! Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz fennakadást a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál, a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Bemrak parton a Battyányi térnél. A 41-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 19-es villamos a Komjárdi Béla utca és a Battyányi tér között nem jár. A H5-ös, H-V és a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lassú a haladás a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Erzsébet hídig és a Budai alsórakparton mindkét irányban az Erzsébet hídig. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a belső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közmű építés miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 5 óra van, kellemes délutánt kívánok, Kecső Rihárd vagyok, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. 20 ezer új férőhelyjel bővíteni az idős otthoni ellátást a kormány, ez azonban az elhelyezésre várók igényének csak a felét fedezni. Jelenleg mintegy 40 ezer időskorú vár állami elhelyezésre, miközben az ország 850 idős otthonában 54 ezer betöltött férőhely van. Az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke szerint ráadásul nem csak a férőhelyek száma, hanem a szakképzett munkaerő hiánya is komoly problémát jelent. Nagy Viktort hallják.
6: Sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása. Esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
5: Zárt ülésen hallgatta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István bizottsági elnök szerint 5 jelöltet hívtak meg, közülük egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. A jelöltek szakmai tapasztalataikról és a hivatal működésével kapcsolatos elképzeléseikről számoltak be. Az új hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap délelőtt jelentik be. Az országgyűlés akár már a héten dönthet a hivatal kulcsvezetőiről. Szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt év

0: hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
1: 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a Központi Statisztikai Hivatal szerint. Éves összehasonlításban a második negyed évben több mint 9%-kal estek, és az előző negyedhez képest is több mint 4%-kal zuhantak, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét hallják.
2: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az iparat már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedében. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
1: Willem Árvíz söpört el több falut Nepál észak-keleti részén, a Tibethez közeli térségben. A hatóságok szerint a katasztrófában legalább 8-an meghaltak, utak, hidak és energetikai létesítmények is megrongálódtak. A határ túloldalán Tibetben szintén jelentős áldozatokról és eltűntekről számoltak be, miután földcsuszamlás érte a Kína és Nepál közötti határátkelőt. Nepálban a mentés nehezíti, hogy a vízszint több érintett településen túl magas volt a helikopteres leszálláshoz. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy magyar zarándok tartózkodott a nepáli Willem Árvíz helyszínén, az ő azonosítása és tartózkodásának tisztázása jelenleg is folyamatban van. Megállapodott a Meta az amerikai államokkal a gyermekek védelme miatt indított perben. A bírósági dokumentumok szerint a Facebook anyavállalata legfeljebb 16,7 milliárd dollárt fizethet 29 érintett államnak. A perben azzal vádolták a Metát, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan úgy alakította ki, hogy lekösse és függővé tegye a fiatal felhasználókat. Az államok szerint a vállalat nem védte megfelelően a gyermekeket az online veszélytől. Az egyesség az augusztus 18-án Kaliforniában kezdődött tárgyalás zárja le. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mindeközben vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményei miatt. A tárta szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt, és a tavalyi költségek mintegy negyedéből valósultak meg. A vizsgálat célja a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Elfogadta ügyrendjét és a munkatervét a Magyar Nemzeti Bank ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság. Csőszi Attila, a testület tisztes elnöke szerint a bizottság azt vizsgálja, hogyan torzulhatott a közpénzek kezelése a jegybankhoz kapcsolódó ügyekben. A testület feltárná az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, valamint az ezekhez kapcsolódó gazdasági szereplők működését. Vizsgálják az Optima csoport szerepét, a jegybanki alapítványi vagyonkezelést, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseit is. A bizottság célja annak megállapítása, hogy kiket terhelhet politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség. Éves alapon 1,5%-kal nőtt az Egyesült Államok GDP-je a második negyedévben. A washingtoni kereskedelmi minisztérium második becslése megegyezik az előzetes adattal, ugyanakkor lassulás jelez az első negyedévi 2,1%-hoz képest. A növekedés főként a fogyasztói kiadások, a beruházások és az export bővülése támogatta, miközben a kormányzati kiadások csökkenése fékezte a gazdaságot. A fogyasztói kiadások 3,4%-kal emelkedtek, ami erősebb az előzetesen becsülteknél. A Fed által figyelt személyes fogyasztási kiadások árindexe közben 5,3%-ra gyorsult.
3: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex

0: Excel Box 6,1%-os csökkenés mellett 150.755 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint volt, a vezető részvények mind mínuszban zártak. A MOL 8,1%-ot gyengült kerek 5000 forintra, az OTP 3,1%-os csökkenés mellett 46.320 forinton zárt. A Ritter 0,5%-ot esett 13.300 forintig. A Magyar Telekom pedig 1,1%-ot gyengült 2534 forintra. A Forágyi 3%-os mínuszban zárt 1580 forinton, esett még az Alteo is 7%-del, az Appenin 3,1%-kal, a Graphisoft Park szintén 7%, a Masterplast 1,4%, az Opus részvények stagnáltak. A Rába 2%-ot erősödött, a Spus is 7%-os pluszban zárt, a Dunahouse 2,6%-kal erősödött, az Autovallis pedig 4%-os pluszban fejezte be a napot. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 310 forintot kérnek. Európában jó a hangulat, így az utolsó 40 percre. A londoni FTSE 1%, a frankfurti DAX 4%, a párizsi kakaron 6%-kal erősödik. A milánói tőzsde 0,5%-a, a madridi IBEX 3%-kal emelkedik. A Wall Street-en vegyes a kép, a Dow Jones 2%-ot gyengül, a Nasdaq kompozit mutatója 1%-os mínuszban, az S&P 500 pedig 1%-os pluszban tartózkodik. Az olajárak most csak egy ilyen pár font, pár dolláros, pár centes mínuszban. Az észak-amerikai könnyolaj a WTI 82 dollár, a Brent pedig 87 dollár 90 centbe kerül. Az aranyára némileg csökkent, 4660 dolláron uncienként a sárga nemes fém. És végül a holland tőzsdén jegyzett gáz ára, amely 1,6%-kal esik, szeptember végi szállítással 1 megawattórányi gázért 65 eurót és 50 eurócentet kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt gyengén felhős vagy derült idő várható, csak kisebb körzetekben lehet felhősebb az ég, egy-egy zápor nem zárható ki. A szél többnyire mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között várható. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Holnap délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
3: Most mondom, vagy kérdezem,
2: mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
5: Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk mai adásában először Rádú Györggyel beszélgetünk a Budapest Klasszikus Filmmaratonról, aztán itt lesz velünk Ertől Péter is, hogy a keszthelyi táncpanorámáról meséljen. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
4: Kapcsolódjunk!
5: Kedves hallgatóink, szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok film ünnepét, azaz a Budapest Film Maratont, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Rádú György, a Nemzeti Filmintézet igazgatója. Szia Gyuri, köszönöm szépen, hogy mesélsz nekünk erről a fantasztikus fesztiválról.
6: Köszönöm a megkeresést, és üdvözlöm a hallgatókat.
5: Azt azért elárulnám azoknak, akik esetleg még nem voltak ezen a fesztiválon, vagy nem találkoztak még a Klasszikus Film Maratonnal, hogy itt nem csak azt kell elképzelni, hogy régi fekete-fehér filmeket vetítenek zongoraszóra, hanem bizony, hát már olyan filmek is klasszikusnak számítanak, mint az Amelie, vagy például a Zongorista, vagy ugye a Thelma és Louise, és hát nem véletlenül soroltam fel pont ezeket a filmeket, hiszen ezeket is bemutatjátok majd.
6: Így van, tulajdonképpen az elmúlt 130 év filmtörténetéből válogatunk. Hát a filmtörténet valóban jelentős időszakokat ölel fel, ugye a magyar filmtörténet 125 éves, idén ünnepeljük a magyar film születésének a 125. évfordulóját, hiszen konszenzus van abban a film tudósok és a film kutatók között, hogy az első filmalkotásként értékelhető magyar mozgókép az a Tánc, ami 1901-ben került leforgatásra.
5: De az nincs meg sajnos, ugye? Az azóta se került elő.
6: Hát ennek egy gyönyörű jelenet fénykép albuma maradt fenn csupán. Sajnos egyes források szerint a 30-as években még létezett belőle kópia, vagy legalábbis kópia darabok. Mára már ezt nem tudjuk felmutatni, tehát Magyarországon nagy valószínűséggel nem maradt fennvetíthető kópia a filmből. A Hungarika kutatásunk, a Nemzetközi Hungarika kutatásunk keretében persze folyamatosan keressük az esetleg a világban kallódó kópiáját a filmnek.
5: Igen, különböző Gyuri, muszáj itt belevágnom, vagy közbevágnom, hiszen ez egy elképesztően izgalmas része a munkátoknak, hiszen van ebbe egyfajta régészet, de ilyen Indiana Jones-szerű, tehát hogy mentek és különböző archívumokban, meg nem is tudom, hogy hol, akár ócska piacokon keresgélnek a hozzáértő különböző régi filmeket, filmrészleteket, töredékeket, negatív darabkákat, és akkor időnként ugyanúgy, ahogy az igazi időzőjelben az igazi régészet életébe, egyszer csak fölbukkan egy aranyládika, vagy egy ilyen gyémánt kösöntjű, vagy hát egy azzal egyenértékű filmrészlet.
6: Igen, hát tulajdonképpen a kutatóinknak a módszerei között szerepelnek az irányított kutatások, amikor céltudatosan valamilyen forrásra hagyatkozva, ez lehet egy újságcikk, egy korabeli írás, egy naplófeljegyzés, egy forgalmazási jegyzőkönyv, hiszen ne felejtsük el, hogy már a néma filmek idejében a filmforgalmazás nagyon jelentős iparágnak, jól dokumentált iparágnak számított. Tehát vannak nyomok, hogy hol bukkanhattak fel a világban olyan filmek, olyan magyar filmek, amiket Magyarországon már nem találunk. Minden esetre nem kerültek elő az elmúlt 70 évben, hiszen az archívum 70 éves lesz jövőre. És hát ilyen közgyűjtemények, magángyűjtemények, akiknél felbukkanhatnak ezek a filmek, vagy filmes töredékek, ezekkel kapcsolatban állunk rendszeresen, egy hálózatot működtetünk a nagyvilágban azokkal a kollégákkal szoros együttműködésben, akik segítségünkre tudnak lenni. És akkor emellett van az, amiről beszélsz, a kicsit az Indiana Jones munkájához hasonlítható rész, akkor valóban, hát igen, amikor valóban a legváratlanabb helyeken bukkanhat fel egy-egy filmtekercs, vagy egy filmhez kapcsolódó, hogy mondjam, kellékanyag. Ugye ne felejtsük el, hogy pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt hasonló izgalmas és kalandos és véletlenek sorozatának köszönhetően került elő az Egri csillagok 1923-as változatának a fotóállománya, a jelmezterv állománya és pár képkocka a filmből, illetve hát nem is pár, hanem jó pár képkocka a filmből, amiből bizonyos jelenet foszlányokat tudtunk rekonstruálni, és hát ott is abszolút tulajdonképpen annak köszönhetően bukkantunk rá, hogy az egyik bank fiókban a pénztárnál dolgozó hölgy felismerte Enyedi Ildikó filmrendezőnőt, és mondta, hogy az ő unokatestvérének a lakásában, egy dobozban nagyon furcsa régi filmes dolgokra bukkantak, és mit kell ilyenkor tenni. És hát Enyedi Ildikó természetesen, aki jól ismeri az archívumot, és nagyon jó szakmai barátunk, azonnal szólt nekünk, hogy itt van valami, amit ki kéne nyomozni, és akkor Kuruc Márton kollégámmal filmtörténet egyik Indiana Jones-ával kiszálltunk a helyszínre, és valóban elképesztően izgalmas élményben volt részünk, amikor ezt a dobozt felnyitva előbukkantak ezek a közel 100, illetve most már több mint 100 éves leletek. Úgyhogy igen, van a munkánknak egy régészethez
5: hasonló
6: izgalmas része.
5: Na jó, de akkor térjünk rá egy kicsit a programokra. Én nem kívánom, hogy mindet felsorod, lehetetlen is lenne. Azt azért tudni kell, hogy hát a klasszikus filmfesztiválokból, vagy azok közül, mert nem egy ilyet rendeznek a világban, de azért a három legnagyobb között van a budapesti, és hát elképesztő felhozatal van. Vannak ismert filmek, vannak kevésbé ismert filmek, vannak egészen különleges csemegék, mint ez az egész női vámpír gyűjtemény, erről azért mondj egy pár szót, légy szíves, és hát ugye a vendégek, hiszen mindig elképesztő, hát mondjuk azt, hogy világsztárokat hoztok Budapestre végül is, azt gondolom, hogy nem ciki így fogalmazni.
6: Nem, hát épp ellenkezőleg, sőt, hogy egy fesztiválnak mindig nagyon fontos az, hogy illusztris vendégek is részt vegyenek a programban, hiszen azzal tudjuk azt a pluszt hozzáadni a közönség számára, ami miatt egy kicsit talán jobban motiváltak arra, hogy eljöjjenek a moziba, eljöjjenek megnézni a filmeket, meghallgassák a filmekhez kapcsolódó kísérő programokat. Nagyon fontos, hogy ezeknek a világhírű alkotóknak, magyar és nemzetközi világhírű alkotóknak a jelenléte az hozzásegítse a közönséget ahhoz, hogy igenis érdemes elmenni a filmszínházba, érdemes a moziba járás szokását fenntartani, érdemes a filmeket nézni, hiszen ők megosztják velünk azokat a gondolatokat, hogy mi alapján készültek ezek a filmek, és rengeteg anekdótát mesélnek a filmek készítése körüli izgalmas történeteket, és hát leginkább azt, hogy mi volt az ő fejükben, mi volt az ő szándékukban, mi állt az ő szándékukban akkor, alkotói szándékukban akkor, amikor ezeket a csodálatos filmalkotásokat Nagyvászonra álmodták és vitték, és ezzel hozzásegítettek bennünket az ízlésvilágunk, az értékrendszerünk formálásához, és az egész világról alkotott képünknek egy kicsit a jobb, hogy mondjam, a világosabbá tételéhez segítettek bennünket, és ki más tudna erről jobban mesélni, mint ők maguk az alkotók. Ezért próbáljuk őket elhozni, ezért ennek a jegyében járt nálunk már Wim Wenders, Costa Gavras, ugye Szabó István rendszeres vendége a fesztiválnak, de még amikor élt, Makkára is tiszteletét tette nálunk, igen. Mészáros Márta, Enyedi Ildikó rendszeresen, Elek Juditnak, ugye az egész életművének egy hatalmas főhajtást tartottunk halála előtti években, és hát sorolhatnám, David Cronenberg volt a vendégünk, Atom Egoja tavaly. Úgyhogy mindig igyekszünk neves alkotókat elhozni, akik nem csak ismert nevűek, vagy is, hogy mondjam, közismertek, hanem akikről tudjuk azt, hogy az alkotói munkásságuk megérdemli azt, hogy tisztelegjünk előtte. Most idén Mathieu Kassovitz lesz a vendégünk, uh-huh. Ugye Mathieu Kassovitz a francia fenegyereke a filmgyártásnak, hát ugye a Gyűlölet filmmel berobbant annak idején, éppen egy évvel a Pulp Fiction, Tarantino-féle Pulp Fiction aranypálmája után, és tulajdonképpen akkor hirtelen mindenki úgy is gondolta, hogy na megérkezett az európai válasz az amerikai kihívásra, és Mathieu Kassovitz fantasztikus munkát végzett rendezőként is, és később színészként, tehát ő ugye az Amelie csodálatos életében főszerepet játszott, de nem csak, hiszen nagyon jelentős főszerephez jutott Costa Gavras Amen című filmjében, igen. Amit szintén műsorra fogunk tűzni. Úgy néz ki, hogy Costa Gavras jelenlétében kerül vetítésre az Amen, de ezen kívül van egy olyan oldala is Mathieu Kassovitznak, amiről keveset tudunk, hogy ő egy kiváló filmproducer is, és szenzációs filmeknek volt a producere az elmúlt 21 néhány évben, úgyhogy egy mesterkurzus keretében ezekről a tevékenységeiről fog nekünk mesélni, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Mathieu Kassovitz mesterkurzust, ami 18-án kerül megrendezésre az Uránia Nemzeti Filmszínházba, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen gondolatokat oszt majd meg velünk. De hát ugyanígy kíváncsiak vagyunk Mohsen Makhmalbaf munkásságára is, aki egy irányi filmrendező, világhírű filmrendező, és akit szívesen hívtunk meg a fesztiválra, bemutatjuk a kiváló filmalkotásait, és őt is megszólítjuk egy beszélgetés, egy közönség előtti beszélgetés keretében, hogy meséljen nekünk a munkásságáról, alkotói világáról. És a harmadik olyan vendégünk, aki szintén mesterkurzust fog tartani, ő nem filmrendező, hanem operatőr, és ez nem más, mint Pavel Edelman, aki a Zongorista című filmek és a Katyinnak is az operatőre volt, tehát Andrzej Wajda többször dolgozott vele életében, és Roman Polanskinak is az operatőre volt, egy kiváló lengyel operatőr, aki egy operatőri mesterkurzust fog tartani a program keretében, és hát természetesen nem csak a a mesterkurzus kapcsolódik hozzá, hanem Angel Vajda születésének 100. évfordulója alkalmából válogatást állítottunk össze Szabó István segítségével Angel Vajda filmjeiből, és tulajdonképpen Pavel Edelman segíteni fog nekünk abban, hogy Angel Vajdára emlékezzünk a fesztivál keretében.
5: Gyuri, közben az jutott eszembe, hogy hát fantasztikus nagy nevek röpködtek itt, de a nálunk fiatalabb generációk egyáltalán biztos, hogy találkoztak velük, mondjuk a Ridley Scott még megvan nekik, vagy már, vagy hogy mondjam ezt, de például Costa Gavras vagy Andrzej Wajda, aki nem kifejezetten filmekkel foglalkozik, vagy ezt tanulja, annak nem biztos, hogy sokat jelent, ami szerintem nem baj, viszont az fontos hangsúlyozni, hogy ide bárki jöhet, tehát nem kell ehhez feltétlenül film szakembernek lennie, vagy ezt tanulnia annak, aki részt akar ezen venni, hiszen ezek a filmek, nem véletlenül választottátok ki őket, amellett, hogy mérföldkövek valahol a filmtörténetben, egyszerűen jók, tehát jó őket megnézni, és szórakoztató őket megnézni, és különösebb tanulságok levonása nélkül is csak be lehet ülni az Urániába, zárójelben ugye az Urániába lesz a legtöbb vetítés.
6: Az Urániában, a Toldi moziban, a Francia intézetben, az Art Plus cinemában és a Városháza udvarán a Budapest Film által üzemeltetett kertmoziban kerülnek vetítésre a filmek. 100 filmet fogunk levetíteni 6 nap alatt, és ahogy mondod, tulajdonképpen a fesztiválnak az óriási előnye, hogy mivel ez egy klasszikus, régebbi filmeket bemutató mustra, a kurátori válogatások, amiket a filmarchívum munkatársai és felkért kurátorok állítottak össze, itt azért ki is emelném Varró Attillát, a Filmvilág főszerkesztőjét, aki a női vámpír filmekből állított össze egy csodálatos válogatást.
5: Ja, igen, erről akartam pár szót, hogy mondj.
6: Vince Teréz, az ELTE tanára, aki távol-keleti filmekből válogatott. Uh-huh. És hát ugye van a kurátoraink között vannak diákok, hiszen van egy komplett ELTÉ-s hallgatói kurátori szekció, ami egy egész délutánon keresztül fogja vetíteni azokat a filmeket, amit a diákok állítottak össze, azok szerint szempontok alapján, amiket ők az idei fesztiválra meghatároztak. Na most ezek a filmek valóban a világfilm alkotásának, vagy a világfilm termésének és az elmúlt 125 év filmtermésének a legjava és a legjobbjai, mind magyar, mind külföldi tekintetben. Tehát megvan nekünk az a szerencsénk, hogy egy klasszikus filmfesztiválnak mindig megvan az óriási szerencséje, hogy a legjobbak közül válogathat, hiszen egy kortárs filmfesztivál nevezése az mindig okozhat kellemes és kellemetlen csalódást.
5: Az egy bonyolult dolog.
6: Az egy másik szempontrendszer alapján történik. Mi nekünk megvan az a luxusunk, ha lehet így mondani, hogy a világ legjobb filmjeiből válogathatunk, és abból is válogatunk, tehát nem lehet mellélőni a budapesti klasszikus filmmaratonon bármelyik filmre beül a közönség, akkor biztos, hogy nem fog csalódni, mert a világ egyik legjobb filmalkotását fogja látni, vagy legalábbis egy olyan különleges csemegét és felfedezést, amivel korábban esetleg nem is találkozhatott, de biztos lehet benne, hogy ott is a minőség az garantált lesz, hiszen a munkatársak, akik a filmeket kiválasztják, azok mindenképpen szem előtt tartják azt, hogy csak olyan film kerülhet a programba, ami a közönség figyelmét megérdemli.
5: Igen, és hát a minőséget említetted, ez nem csak a tartalom vonatkozik, hanem a kép és hangi világra, hiszen ugye az a fesztiválnak tulajdonképpen a lényege, hogy ezek a filmek mind felújítás alá kerültek, ami azt jelenti, hogy restaurálták a színeket, kontrasztot, stb., tehát a képi világot eltüntették, a karcokat, stb., mert azért
6: van,
5: pláne régebbi,
6: van.
5: De még újabb filmeknél is azért ez előfordul, és hát hang az is nagyon fontos, tehát azzal is azt gondolom, hogy elég sok szakember bíbelődött, hogy ez most ilyen 21. századi minőségben szólalhasson meg.
6: Abszolút. Hát tulajdonképpen 16 restaurálási premierünk lesz, ami azt jelenti, hogy a filmmaratonon kerülnek ezek a filmek először bemutatásra a világ, ezek a restaurált filmalkotások világra, vagy ezeknek a filmalkotásoknak a restaurált kópiái, és ez egy óriási dolog a magyar felhozatalból, itt az 56-os eseményeknek a 70. évfordulója kapcsán nagyon sok olyan filmet restauráltunk, amit már, amivel tartoztunk a közönségnek, hogy újra láthatunk, kiállítása, lesznek külföldi restaurálási premierek, például lesznek német, néma filmek, amiket most restauráltak, amiket magyar vonatkozása van, hiszen Putti Lia de Putti, aki világhírű filmszínésznő volt a 20-as, 30-as években, egészen Hollywoodig jutott, tulajdonképpen ő volt az, aki a hollywoodi, német és először németországi, majd a hollywoodi moziba behozta ezt a vamp stílust, és ezt a furcsa frizurát, amit a Pulp Fictionben utána Uma Thurman is hordott. Liza Minnelli
5: a kabaréban
6: említi meg őt, mint példaképét, és hát Lia de Putti előtt fogunk tisztelegni több olyan restaurált filmalkotással, amit külföldről hoztunk el, és ezek között lesznek premierek is, de hát a legnagyobb restaurálási premierünk, vagy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó premierünk, az a Queen budapesti koncertjéről készült film. 40 évvel ezelőtt járt Budapesten a Queen együttes, és erről egy fantasztikus koncertfilm készült, amit a Ma Film akkori elképesztő operatőr stábja és Zsombolyai János rendezésében elkészített filmje örökített meg. Tehát a filmalkotásnak és a koncertnek a 40. évforduló alkalmából a Sony Musical való együttműködésben és Peter Jackson, tehát a Gyűrűk ura rendezőjének a film laboratóriumával együttműködve, a Park Road nevű céggel együttműködve csináltuk meg a filmnek a restaurálását, de az archívumban megőrzött eredeti negatív, 40 éven át megőrzött eredeti negatívokat használtuk a film digitalizálásához, amelyet a filmlaborban, a Budakeszi úton a Nemzeti Filmintézet filmlaborban hajtottunk végre, és utána a digitális restaurálást pedig Peter Jackson Park Road nevű cége végezte. Úgyhogy a világon először szeptember 15-én a Budapesti Klasszikus Filmmaraton nyitó estéjén lehet majd látni a filmnek a restaurált, a 4K-s restaurált kópiáját, de a maratonon lesz még egy vetítés, hiszen a nyitóvetítés nyilván kevés lenne, hogy minden érdeklődőnek az igényét ki tudjuk elégíteni. Lesz egy második vetítés 19-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban, szintén jegyeket váltani. Ugye most ez egy nagyon izgalmas együttállás a Zeneházával, ez a program.
5: Igen, ezt akartam mondani.
6: Így van, hiszen a Zeneházában Freddie Mercury életéről szóló kiállítást lehet megtekinteni, tehát miközben a maratonon dübörög majd a restaurált Queen Budapesten című koncertfilm, ezzel párhuzamosan a magyar és a nemzetközi vendégei a fesztiválnak megtekinthetik a Zeneházában a Freddie Mercury életét bemutató csodálatos kiállítást.
5: Na, szuper, annyival egészíteném még ki, hogy aki most azon töri a fejét, hogy mi köze a Gyűrűk urának a Queenhez, hát annyi, hogy a Peter Jacksonnak volt egy következő projektje a Gyűrűk ura után, amikor is a Beatlesnek, Let It Be volt a film címe, tehát tulajdonképpen ő talált Beatles anyagokból, csinált egy 4 részes fantasztikus filmet, azt hiszem az HBO-n lehetett látni, tulajdonképpen restaurálta az eredeti Beatles anyagokat, azt hiszem Let It Be volt a címe, tehát nyilván ebbe neki volt egy elképesztő tapasztalata, és hát nyilván hihetetlen infrastruktúrája.
6: Igen, és hát elképesztően érzékeny filmalkotóról van szó, tehát Peter Jackson nagyon-nagyon érdeklődik a régi filmek iránt, a filmmegőrzés iránt. Ne felejtsük el, hogy neki köszönhetjük azt a sok órás dokumentumfilmet is, ami az első világháborús dokumentumoknak a kiszínezett verzióját jelentette. De most itt nagyon fontos aláhúzni, hogy a kiszínezés, a filmek kiszínezése, az egy problémás megítélés alá első dolog film archívumi körökben, de Peter Jackson olyan elképesztő stábot rakott össze, és olyan hihetetlen kutatást végzett annak érdekében, hogy az a filmen megjelenő színek, amik az eredeti filmszalagokon ugye nem léteztek, hiszen ott fekete-fehér filmszalagra rögzítették a világháborús eseményeket, ő egy éveken keresztül egy komoly kutatóstábbal kutatta az összes katonai zubbony, ruha, kitüntetés, jármű, minden eszköznek az autentikus színeit beazonosítva, ebből egy komplett kutatási almanakot csináltak, ami csak az előkészülete volt a munkának, és utána 200 restaurátorral és színezővel dolgozott azon, hogy ezek a színek, amik bekerülnek a filmszalagra, ezek ugye film digitális kópiájára, ezek autentikusak legyenek a kor színeivel. Tehát még egyszer mondom, hogy a színe, az, amikor valaki az AI-jal kiszíneztet egy filmet, és felrakja a YouTube-ra,
5: az nem
6: a kontárság. Azt nem fogadjuk el. De a Peter Jackson olyan elképesztő, igényes és erőt és pénzt nem kímélő munkát tett bele ebbe, hogy ezelőtt az eredmény előtt mindenki főhajtással tisztelget. Valóban a Beatles restaurálás is komoly volt, és hát most azonnal tulajdonképpen a Sony első megkeresésére azonnal igent mondott, hogy a Queen koncertfilm restaurálásában is részt vehessen, és fantasztikus munkát végeztek. Úgyhogy ebben a minőségben ezt a gyönyörű budapesti koncertfilmet, ahol ugye ráadásul nekünk nagyon fontos momentumunk, vagy közös emlékezeti pillanatunk is rögzült, hiszen a Freddie Mercury, amikor elénekelte a Tavaszi szélvizet árasztó népdalunkat a 80 ezer ember előtt, hát akkor a szem nem maradt szárazon, és hát ennek a dalnak mind a mai napig nagyon erős szimbolikája, erős üzenete van, és ott akkor talán abban a pillanatban 40 évvel ezelőtt ezen a koncerten mindenki egy kicsit úgy érezhette, hogy talán vége lesz a kommunista diktatúrának és az úgynevezett kommunizmusnak vagy szocializmusnak, és hát valóban ugye már csak idézőjelben csak 3 évet kellett várni ahhoz, hogy demokratikus rendszer alakuljon ki Magyarországon. Tehát nekünk mindenképpen fontos ez a koncert, nem csak zenei értelemben, hanem történelmi értelemben is.
5: Hát ez így van. Nem maradt más hátra, el kell mondjuk a lényeget, ami úgy szól, hogy filmmaraton.hu. Itt lehet minden részletet megtalálni. A program ugye az mostanában alakul még, tehát még nincs meg az egészen hivatalos.
6: Most már készen van. Jó. A filmmaraton.hu-n már a teljes programot tudja böngészni a közönség. A vetítési időpontokkal kapcsolatban még a héten vannak kisebb simítások, de már tulajdonképpen azokat is lezártuk. Tehát a program rács elkészült, beindul a jegyértékesítés is, tehát azok, akik szeretnének jegyet váltani a fesztivál programjaira, egy nagyon kedvezményes 1500 forintos jegyáron tudnak jegyet váltani, online is elkezdhetik a vásárlást, illetve azok, akik a filmszakmában dolgoznak, vagy diákok és pedagógusok, nekik pedig akkreditációs lehetőséget kínálunk a filmmaraton.hu felületén keresztül.
5: Erre szokták mondani, hogy szinte ingyen van. Na jó, tehát lényeg, hogy szeptember 15 és 20 között 9. Budapest filmmaraton. Rádúj Györgynek, a Nemzeti Filmintézet igazgatóját nagyon szépen köszönöm. Gyuri, tényleg köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon sok sikert kívánok, bár azt hiszem, hogy ez tényleg ebben az esetben garantált. Köszönöm szépen még egyszer, szervusz.
6: Én is köszönöm, minden jót kívánok.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
1: hogy kapcsolódjunk!
2: Kedves hallgatónk, ismét tánc panoráma lesz Keszt helyen, ahogy azt már megszokhattuk minden nyár végén, ősz elején. Most szeptember 10-11-12-én láthatjuk, hát tulajdonképpen a kortárs tánc legjobbjait Keszt helyen, de hogy pontosan mit arról Ertl Péter fog nekünk mesélni, a Nemzeti Táncház igazgatója, aki itt is van a vonalban. Szia Péter, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Szervusz, köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat.
2: No, hát nem is tudom, hogy jön létre ez a válogatás, egy picit így elbizonytalanodtam, hogy azt mondtam, hogy a kortárs tánc legjobbjait, mert nyilván ebbe a három napban nem lehet belesűríteni mindent, de azért vannak bizonyos szempontok, ami alapján kiválasztjátok azt, hogy kiket hoztok el ide Keszt helyre.
3: A Keszt helyi táncpanoráma az egyik nagyon fontos és kedves fesztiválja a Nemzeti Táncszínháznak. Valóban a nyári szabadság, a nyári szünet meghosszabbításaként szeptember 2. hétvégére szervezzük meg, immár 24. alkalommal. Tehát egy hosszú tapasztalatra, hosszú múltra visszatekintő fesztiválról beszélünk. Kortárstánc, mikor melyik stílus kerül jobban fókuszba? Talán most azt mondanám, hogy ebben a fesztiválban a Székesfehérvári Balettszínház kortárstáncra épülő Pinocchio gyermek előadása mellett a néptánc és a nemzetközi folklór, nemzetközi tánc kapott nagyobb hangsúlyt, hiszen, ahogy említettem, Egerházi Attila által vezetett Székesfehérvári Balettszínház két Pinocchio előadással nyitja meg. Ez a csütörtöki első nap, amikor hát majdnem 1000 gyerek tekintheti meg ezt az előadást.
2: De jó.
3: A szerkesztésnek ez egy alappillére, hogy egy dupla gyerekeladással indítjuk a fesztivált. Aztán valóban...
2: Bocsánat, ez ugye 11 és 14 órakor lesznek az előadások, és vajon jelentkezhetnek még erre családok, szülők, vagy már teljesen betelt ez a dolog?
3: Mindenképpen érdemes megkérdezni a Balaton Színház jegyértékesítését. Ott elsősorban természetesen csoportokat várunk, hiszen ez egy hétköznap délelőtt-délutáni időpont, de ettől még nyilván lehetséges, hogy egy-egy nagyszülő megfogja az unokái kezét, és akkor szeretettel várjuk őket. De ha a kortárs táncnál maradunk, akkor szeptember 10-én csütörtökön délután 6 órakor is lesz egy vetítés, mert tavaly a Nemzeti Táncszínház készítette egy különleges filmet, a Tánc 30 árnyalata címmel egy országimás film, és ebben bemutatjuk a Nemzeti Táncszínházhoz kapcsolódó 30 tánctársulatot, és egy nagyon izgalmas ország körútra hívjuk azokat, akik ezt megtekintik. Tehát valóban ott lesz most Keszt helyen, ezen a fesztiválon a magyar kortárstánc, magyar táncművészet színe java ezen a filmen, ezen a filmvetítésen keresztül.
2: Igen, Delbó Balázs a rendezője, operatőre ennek a fantasztikus műnek, ami azért mondhatjuk, hogy bejárta már hát tulajdonképpen a világot, hiszen nagyon-nagyon sok helyre elvittétek, és hát nagyon klassz keresztmetszet és ugyanakkor meg reprezentálja is a magyar kortárs táncot, amiről azért ugye elmondhatjuk így egymás közt, hogy világszínvonalú, tehát a mi pozíciónk azért elég stabil a világ élmezőnyében, hogyha táncol van.
3: Igen, szóval. És ez a film tényleg különlegesen jól sikerült. Mi rendszeresen tartunk vidéken előadásokat, most Erdélybe is elvisszük, és ott ennek a filmnek a bemutatása közben ebből a filmből részleteket vetítek, úgy tartok egy előadást is, mutatom be a Nemzeti Táncszínházat, magát a filmet és a tánctársulatokat is. És akkor pénteken még szeptember 11-én lesz a hivatalos nyitója ennek a fesztiválnak. Polgármester úrral nyitjuk meg, hiszen maga a keszthelyi önkormányzat is támogatja a fesztivált, anyagilag is hozzájárultak ahhoz, hogy ezt ilyen színvonalasan megvalósíthatjuk. És ezen az estén a Duna Művész Együttes Párcium az Értől az Óceánig című előadását mutatjuk be. Ezt Juhász Zsolt készítette rendező koreográfusként kollégáival, és hát a jól ismert a Kis-Magyarország és Erdély közötti sáv, a Nagyvárad magasságában lehúzódó sáv, Párcium elnevezésű terület. szeretnek, a folklóriát mutatja be egy nagyon izgalmas, nagyon szép néptánc előadásban.
2: Igen, bocsánat, kiegészítelek, folklóriát és irodalmát is, hát itt azért ugye nagyon nagy nevek voltak, élükön Ady Endrével, aki ugye a mű címét is adta, de hogy itt lesznek irodalmi részletek, versek és próza is, hogyha én jól emlékszem.
3: Így van, és most ezen az előadáson Horváth Márk fiatal színész közreműködik az együttesnél, aki egyébként már a Nemzeti Táncszínház vidéki forgalmazásáért felelős menedzser kollégám. Aha. Tehát egy nagyon izgalmas két funkcióban lesz Márk jelen a fesztiválon, egyrésztről szervezője a programnak, másrészt pedig előadója ennek az előadásnak is.
2: Na hát nagyon izgalmasan hangzik, és akkor menjünk tovább, hiszen van még ugye a szombati nap, ahol is tangó lesz, ahogy említetted, nemzetközi kitekintésről van szó.
3: Itt két programot is kínálunk szombaton, az egyik a nagy előadást követő ajándék ingyenes program, ezt most már évek óta, remélhetőleg idén is jó idő lesz, és akkor a főtérre egy ingyenes ajándék eladásra várjuk a keszthelyeket, ahova ismét most már évek óta a Lábujhegyen zenéről és táncról párban című előadás sorozatot hívtuk meg, melynek keretében Megyeri Léna és Bősze Ádám, egy tánctörténész és egy zenetörténész, zenei szakember mesél most éppen az álom tematikáról. Ádám is és Léna is a táncművészetben és a zeneművészetben párhuzamokat keresve az álom tematikáról mesél nekünk. Tehát ez egy ingyenes, a szabadtéren olyan 8 óra körül kezdődik, mindenkit szeretettel várunk. Ezt megelőzően 7 órakor pedig az Argentin Tangó Táncszínház, ahogy mondta, és a Létezés című táncjátékokat mutatják be. Ez a Budai László által vezetett Argentin Táncszínház, amely természetesen az argentin tangó különböző stílusaira építkezik, és egy tematikus tánc színházi előadást mutat, foglal magába, ami hát azért is választottuk, hogy egy ilyen kellemes, nyáresti, balatonparti programhoz egy argentin tangó lágy, dallamos muzsikával és nagyszerű magával húzó táncművészettel azt gondolom, hogy egy méltó szombatesti programot kínál a hozzánk látogatóknak.
2: Hát én biztos vagyok benne, és még egy pillanatra visszakanyarodnék Megyeri Lénára és Bősze Ádámra, hiszen ez a Lábujhegyen, ez egy nagyon izgalmas sorozat, és akarom kérdezni, hogy fog-e az új évadba is menni a táncéházban?
3: Így van, őket is most már évek óta köszönhetjük a Táncszínház havi rendszerességen fellépő előadói között, és a sorozatuk újra indul. Ádám és Léna minden egyes alkalommal újra és újra gondolja ezeknek az előadásoknak, ennek az előadás sorozatnak a tematikáját, tehát ha már valaki látta őket, akkor is nyugodtan kapcsolódhat, nyugodtan csatlakozhat, mert mindig mást fűznek bele, és ezért mindig más a tartalma az előadásoknak, miközben a két csodálatos egyéniség és előadó magával ragadóan szórakoztatja a közönséget.
2: Hát abszolút csak ajánlani tudjuk, mert valóban, ahogy mondtad, nagyon szórakoztató, de hát mégiscsak egy kultúrtörténeti utazásról van szó, és hát nem csak a táncról, és nem csak a zenéről, hanem tulajdonképpen mindenről, ami az adott korszakban fontos volt és jelentős. Péter, most már javában ugye összeállt az új évad, ha már erről beszéltünk Léna és Ádám kapcsán, esetleg van-e valami, amit el akarsz mondani, vagy valami, amit elárulnál az új évadról? Nyilván lesznek a szokásos nagyszabású bemutatók, a kortárstánc különböző országos hírnevű műhelyeiből, de hogy ezen kívül van-e valami, amire így kifejezetten fölhívnád a figyelmet?
3: Hát amire nagyon készülünk, és most már negyedik alkalommal kerül megrendezésre, az a Magyar Táncművészeti Egyetemmel közösen bemutatásra, megszervezésre, lebonyolításra kerülő Budapest Ballet Grand Prix balettverseny, amiben hát a világ szinte minden részéről érkeznek balettművészetet szerető klasszikus táncosok, balettművészek, balerinák és balerinók, és duettekkel indulva, vagy szólókkal egy-egy variációt bemutatva versengenek a nemzetközi zsűri által odaítélendő díjakért. ilyenkor egy hétre a Nemzeti Táncszínház épülete itt a Millenárison a klasszikus balett világába költözik át, és ilyenkor minden termünk, területünk, előcsarnokunk, hátsó baletttermeink, és persze a színpadaink megtelnek a tütüben, spiccipőben, balettcipőben mozgó, fiatal művészekkel, és ilyenkor áthangolódik az életünk, és egy ilyen nagyon izgalmas versenyhangulatba kerülünk, és erre délutánonként és esténként a közönséget is hívjuk, tehát az elődöntőkre, a döntőre, ami itt a házban zajlik, és aztán ennek a sorozatnak a megkoronázásaként a gála, a diátadó ünnepség pedig minden alkalommal a Műpában, a Fesztiválszínházban került bemutatásra. Szóval a Magyar Állami Balettintézet, a Magyar Táncművészeti Egyetem, amely egy világhírű táncoktató központ, egy ilyen nemzetközi versenyt szervez nálunk itt a Nemzeti Táncszínházban, és erre hát különösen felhívom a kedves hallgatók figyelmét.
2: Péter, javíts ki, ha tévedek, de itt ugye nem pusztán egy versenyről van szó, hanem arról is, hogy a világ minden részéről jönnek igazgatók, impresszáriók, menedzserek, és hát figyelik a fellépőket, nem feltétlenül csak a díjazók, hanem másokat is, és ki csemegéznek maguknak, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak egy-egy tehetséget, akiket aztán visznek magukkal, hogyha erre van érdeklődés, tehát ez tulajdonképpen egy nagy kiugrási lehetőség, illetve egy kicsit egy ilyen állásbörze jellege is van.
3: Mindenképpen egy komoly megmutatkozási lehetőség, ahol a világ számos pontjáról érkező művészeknek lehetőségük van találkozni, és természetesen a Magyar Táncszínházi Egyetem hallgatói is megmutatkozhatnak, érkeznek menedzserek és igazgatók is. Különösen fontos az a nemzetközi zsűri, akik ilyenkor eljönnek, és hát a saját együttesükbe esetlegesen meghívásokat tudnak felajánlani, de rendszeresen hoznak saját workshopokra, belső munkákra, valamilyen lehetőségekre ilyen pályázatokat vagy felajánlásokat, és akkor ezeket külön díjként még átadják a díjazottaknak. Tehát nem csak az első, második és harmadik helyezés kerül átadásra a különböző kategóriákba, hanem ezek a külön díjak is, amik bizonyos értelemben olykor-olykor még nagyobb távlati perspektívát is tudnak nyújtani a versenyzőknek.
2: Hát nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, tehát nem is tudom, hogy mondtunk-e időpontot.
3: Ez maga a verseny az novemberben kerül megrendezésre, és hát majd októberben egy sajtótájékoztatóban konkrétan hírt adunk, és akkor kerülnek az összes olyan részlet nyilvánosságra, hogy pontosan kik a nemzetközi zsűrik, és hát a felvételi, az előválogatás az zajlik. Az első körben ezt egy videófelvétellel bonyolítja le az egyetem, tehát megnézik a rengeteg-rengeteg felvételt, és abból az előválogatást követően hívják meg azokat a versenyzőket, akikből föláll majd a negyedik Budapest Ballet Grand Prix verseny csapata.
2: Na jó, de ez azért még odébb van, hanem a keszthelyi táncpanoráma az, ami itt van a küszöbünkön, tehát szeptember 10-től 12-ig láthatóak a darabok, illetve az előadások, illetve a film, amelyekről beszéltünk. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, én mindenképpen menni fogok, és köszönöm szépen, hogy a Grand Prix-ről is meséltél, mert azért ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Ertől Péter volt a vendégem, a Nemzeti Táncszínház igazgatója. Köszönöm szépen neked még egyszer, szervusz!
3: Én is köszönöm, szervusz!
4: És most? Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz fennakadást a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál. A forgalom a külső sávban halad, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést Kistarcsán a bevásárlóközponti felüljárón. A 92-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ósanliget megállót. Lassú a haladás a Rákóczi úton, mindkét irányban a Blahalújza tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Károly körúton az Asztória előtt, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Erzsébet hídig és a Budai alsórakparton mindkét irányban az Erzsébet hídig. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a belső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közmű építés miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák legfrissebb fejleményei következnek, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Villámárvíz söpört el több falut Nepál észak-keleti részén, a Tibethez közeli térségben. A hatóságok szerint a katasztrófában legalább 8-an meghaltak, utak, hidak és energetikai létesítmények is megrongálódtak. A határ túloldalán Tibetben szintén jelentős áldozatokról és eltűntekről számoltak be, miután földcsuszamlás érte a Kína és Nepál közötti határátkelőt. Nepálban a mentés nehezíti, hogy a vízszint több érintett településen túl magas volt a helikopteres leszálláshoz. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy magyar zarándok tartózkodott a nepáli villámárvíz helyszínén, az ő azonosítása és tartózkodásának tisztázása jelenleg is folyamatban van. 20 ezer új férőhelyjel bővíteni az idős otthoni ellátást a kormány, ez azonban az elhelyezésre várók igényének csak a felét fedezni. Jelenleg mintegy 40 ezer időskorú vár állami elhelyezésre, miközben az ország 850 idős otthonában 54 ezer betöltött férőhely van. Az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke szerint ráadásul nem csak a férőhelyek száma, hanem a szakképzett munkaerő hiánya is komoly problémát jelent. Nagy Viktort hallják.
6: Sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása. Esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
5: Elfogadta ügyrendjét és a munkatervét a Magyar Nemzeti Bank ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság. Csőszi Attila, a testület tisztes elnöke szerint a bizottság azt vizsgálja, hogyan torzulhatott a közpénzek kezelése a jegybankhoz kapcsolódó ügyekben. A testület feltárná az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, valamint az ezekhez kapcsolódó gazdasági szereplők működését. Vizsgálják az Optima csoport szerepét, a jegybanki alapítványi vagyonkezelést, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseit is. A bizottság célja annak megállapítása, hogy kiket terhelhet politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt.

0: Csökkent 150.755 pontra. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint volt. A vezető részvények mind mínuszban zárták a mai kereskedést. A MOL 0,8%-kal gyengült kerek 5000 forintig. Az OTP 3,1%-os mínuszban 46.320 forinton fejezte be a napot. A Richter 0,5%-os csökkenés mellett 13.300 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 9,1%-ot esett 2.534 forintig. A Revolut saját digitális euróval lép be a globális stablecoin piacra. A brit fintech vállalat új tokenjének az EUR árfolyamát az euróhoz rögzítik. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncon. Végül pedig arról, hogy fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 000, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyert projekteket pedig jövő áprilisig kell megvalósítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt gyengén felhős vagy derült idő várható, csak kisebb körzetekben lehet felhősebb az ég, egy-egy zápor nem zárható ki. A szél többnyire mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között várható. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Holnap délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szailai Csabát hallják, a nap vendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója.
3: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: És köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk ebben a nagy melegben is, a pozíciódból, valamint az általad képviselt cég nevéből szerintem a kedves hallgatók kitalálják, hogy nagyjából miről is lesz a következő szűk egy órában, természetesen a private bankingről, és hát ugye a tehetős magyar honfitársaink befektetéseiről. Talán alig, ha árulunk el azzal a titkot, hogy az elmúlt évek elég zivatarosak voltak külgazdasági, gazdasági, globális értelemben is, a rizikófaktorok ismertek, a orosz-ukrán háború, izraeli konfliktus, esetleges ukrajnai bevonulás, szóval ezek a tényezők hogyan is még itt hatottak a befektetésekre, kezdjük talán ezzel a külpiaci megközelítésből.
3: Nagyon érdekes egyébként, mert szélsőséges hangulatok voltak itt az elmúlt 2-3 évben a piacokon, ami azt jelenti, hogy ez a befektetési döntéseket is meghatározta. Tehát, hogy nagyon nagy ijedelem, ugye, hogy nem veszünk semmit, csak aranyat, mindenből ki kell szállni, le kell váltani az összes forintunkat, és a másik véglet pedig, úristen, mennyit esett? 30%-ot, 40-et? Hát azonnal vegyük meg. Tehát, hogy ez a két szélsőség uralta egyébként a befektetői hangulatot. Amit általánosabban el tudok mondani ugye a nemzetközi piacokról, hogy bátornak kell lenni. Tehát az ukrán háború ugye az egy nagyon nagy sokkot hozott, különösen azért, mert a várakozás sokkal ellentétben sokkal tovább tartott, mint ahogy bárki is képzelte. Tehát még
2: és most látjuk a végét sajnos.
3: Hát most ugye ez még azért nincs kimondva, hogy látjuk a végét, azért az látszik, hogy egy év alatt azért megszokta a piac. Tehát, hogy ami nagyon negatív hatás volt, gyakorlatilag az összes eszköz leértékelődött, tehát hogy korábban azért a befektetési piacon ilyet nem tapasztaltunk, hogy a kötvények, a részvények, az arany, tehát gyakorlatilag minden beszakadt. Egy dolog tudott erősödni, az amerikai dollár és az amerikai állampapírok iránti kereslet. És ugye ez egy ilyen sok hatás volt az egész piacra, és aztán úgy szépen fokozatosan ugye ezt megszokták a befektetők, és ugye elterelődött a figyelmük erről. És így, ennek köszönhető ugye, hogy most fantasztikus hozamok vannak bizonyos eszközosztályokban,

0: gyakorlatilag az összesben, tehát hogy ami akkor negatív volt, visszafordult, és hát ugye látjuk az aranyárfolyamát, a részvénypiacokat, különösen a digitális szektorban, ugye minden hihetetlen nagyságrendeket emelkedett, és ugye ezt az időszakot meg egész jól át tudtuk vészelni egyébként kötvényekkel és állampapírokkal. Tehát ugye a pénznek mindig dolgoznia kell, és likvid alapokkal, tehát ne felejtsük el, hogy ezek a nagy sztárok, de ugye ez a múlt, tehát hogy azért beszéljünk kicsit a jövőről is, mert most szerintem...
1: Ami szerintem még érdekes, itt ha esetleg tudsz hazai vonatkozást mondani, vagy esetleg tágabb vonatkozásban, tágabb horizonton a közvetlen orosz kitettségek mennyire jellemezték ezt a régiót? Hát csak azért igen, mondom, mert annak idején Budapesten a Váci utcában elég sok orosz hangot hallottunk.
0: Igen.
1: Most már nem annyira érdekes módon.
0: Egyébként szintén én a második kerületben elég sokat hallok, még most is. Tehát, hogy azért szerintem, tehát, hogy mint Budapest az egy kedvelt célpont, mind lakhelynek, mind utazás szempontjából, de igazából nem is ez az érdekes, hanem hogy ugye az orosz befektetések szerencsére nem volt sok, és hát ugye azok gyakorlatilag lenullázottak, mivel a jegyzések azok úgy, ahogy van, megszűntek. Ami nekünk izgalmas volt itt Magyarországon, különösen az OTP, ugye az OTP-nek a kitettsége, illetve hát azért van még egy-két bank, Raiffeisen, Unicredit, akiket ez érintett, de leginkább az OTP-nél látszott az, hogy olyan döbbenetes szakadás következett be, és ennek semmi más oka nem volt, mint hogy a nagy külföldi alapkezelőknek egyszerűen el kellett adniuk a papírt a szankciók miatt. És ugye most gyakorlatilag ez a visszarendeződési folyamat látszik, hogy azért az OTP-nek a népszerűsége, illetve az orosz érintettségét más lapra helyezték, és így a nagy befektetők visszaszálltak. Tehát így összességében ugye ez egy sok hatás volt a piacon, és mondom, szerencsére azért egyrészt voltak ügyfelek, akinél eladtunk mindent, valamennyi kitettségünk megmaradt, és azok meg is vannak, tehát hogy azért ennek a háborúnak vége lesz, ez egy nagyon érdekes folyamat lesz megfigyelhető, mert nagy valószínűséggel a nemzetközi vállalatok is vissza fognak térni Oroszországba. Bár ugye semmit nem tudunk egyelőre a végéről, meg a feltételrendszerről, de hogy jelenleg ezeknek a papíroknak nincs ára. Tehát mondhatjuk így, hogy nem is nagyon lehet velük kereskedni Európában, vagy Amerikában sem.
1: Hát tekintett arra, hogy a legtöbbet szankció sújtja, egyfelől, másfelől visszatérve itt a hazai zavaros vagy tarajos vizekre, hogy látod a private banking szektornak a magyarországi helyzetét, mi jellemzi, ha definiálni kéne a piacot?
0: A piacot definiálni? Hát nem hihetetlen lehetőségek vannak a magyar piacban. Ugye a nagybankoknak a privátbanki állománya, ugye ők közölnek adatot igazából, folyamatosan nő. Ez az inflációs környezet, ugye a forintban kifejezett értékét tovább dövelt ennek a vagyonnak. Ugye óriási állampapír állományok épültek fel, ugyanakkor a részvény csomagok is felértékelődtek, tehát én azt gondolom, hogy ennek az időszaknak is, és ugye a cégeknél is azért, tehát ez is kétélű, mert valamelyik cégnek nagyon jól ment, valamelyiknek kevésbé, de összességében elmondható, hogy ez a réteg nagyon erősödik Magyarországon.
1: Tehát még az elmúlt két év gyengelkedő makrogazdasági teljesítménye átmenetileg segítette a private banking szektort?
0: Igen, ugye, mert ami
1: likvid, bármilyen meglepő.
0: Bármilyen is. Meglepő, igen, mert hogy ugye befektetési oldalról viszont nagyon sok lehetőség jött egyébként. És
1: itt is szélsőség volt, ugye, a magas kamatkörnyezet, elszaladó állam, papírhozamok, aztán pontosan. Most visszakonvergáló kamat.
0: Igen, hát hogy gyakorlatilag a háború évét azt úgy tudom jellemezni, hogy ilyen forgalom soha nem volt. Ugyan részvényekkel kevésbé tudtunk foglalkozni, de például a devizapiacon óriási lehetőségek voltak ugye a forint volatilitása miatt. Tehát ez azért most már csökken, tehát hogy ez a volatilitás visszament, de hát akkor ugye láttuk az iszonyatos szélsőségeket, hogy 370 és 425 között ott jött-ment a forint folyamatosan, és ugye ez az ügyfelkör ezt is ki tudja használni, a konverziókat és a határidős ügyleteket.
1: Jó, hogy említed ezt a témát egyébként, ebben az időszakban mennyire volt menedék eurót vásárolni, és svájci frant, vagy ügyfeleitek közül egyébként mi volt a trendi dollár?
0: Ugye nekünk alapvetően is, tehát mi úgy állunk hozzá, hogy megosztjuk Tehát hogy van egy egészséges egyensúly, tehát a forint mellett többségben, ugye hát a forint a kisebbség, és akkor többségben van az euró. Dollár az nem annyira jellemző, ugye most azért a dollár befektetéseinket nem annyira segíti ez a kettős adóztatást elkerülő egyezménynek a felmondása, hogy ugye az amerikai adóhatóság felé elég extrém, ugye ez a 35%-os adófizetési kötelezettség áll fenn, illetve hát a magánszemélyek befektetéseit nem segítette a másik oldalról, ugye a szocó bevezetése sem, tehát hogy így viszonylag vékony mesdjén lavírozzunk, hogy kihozzuk az optimumot a portfóliókból, de természetesen az euró az nagyon erősen jelen van a portfólióinkban, tehát az euró befektetések mind ETF-ek formájában, ugye tudunk aranyat venni euróból, tehát a rengeteg kötvényt, tehát vállalati kötvényeket, a nemzetközi kötvénypiacon jelen vagyunk, tehát ez mind jó lehetőség arra, hogy mondjuk egy jóval kisebb inflációs környezetben dolgozzunk, ugye, ami az euróbefektetéseket illeti.
1: És kérlek szépen, hogy háborús környezetben mindig felértékelődnek a menedék devizák, ugye klasszikusan ilyen a svájci frank. Mit mondaná róla, hiszen láthatóan nagyon erős.
0: Igen, igen.
1: Tehát az euróval igen. Szemben is, most a magyar forintot nem hozom ide, ez ebből a szempontból nem annyira kulcstényező, de ugye, hogy összevetve más vezető devizákkal a topon van.
0: Nagyon érdekes a svájci frank, mert valóban ugye nagyon jó, mint befektetési devize, ha jó időbe veszed meg. Ugye? Tehát azért nem mindegy, hogy mikor mész át forintból vagy euróból svájci frankba. A másik oldalon viszont ugye egy jó kérdés, hogy mit veszel belőle. Tehát mondjuk meg tudod venni a svájci tőzsdét, tehát a svájci tőzsdéről azt kell tudni, hogy ETF formájában, ugye index követő ETF formájában, hogy a háború hatására egyébként a svájci tőzsd az nagyon keveset esett. Tehát, hogy viszonylag stabil maradt, viszont most ugye, hogy volt a DAX-nak, illetve az amerikai részvénypiacoknak is az ugrása, a svájci tőzsde egyébként ott sem emelkedett természetesen óriásit. Tehát, hogy így befektetési szempontból ugye kamat az nincsen, tehát kötvényt nem tudunk venni, mindenképpen kockázatot kell belőle venni. Illetve hát vannak egyedi részvények, Nestlé, Novartis, ezeket mindenki ismeri, jellemzően nagyokat szoktunk vásárolni. Óriási potenciáról azért ezek esetében sem tudunk beszámolni, de magában maga a svájci frank tartása az egyébként egy egészséges megosztásra.
1: Csak egy kis mellékszál, igen. Hát ehhez képest a BUX nem, vagy pontosan mondom, a Budapest értékesítés nem remekelt 2023-ban. Szerinted mi áll a háttérben? Mivel magyarázod?
0: Hát én azt gondolom, hogy így ugye a kockázatot akarunk vagy nem akarunk, ez ugye folyamatosan változik. Tehát havonta kijön egy inflációs adat Amerikában, egy munkaerőpiaci adat, és az egyik hónapban jobb, a másikban rosszabb, és ennek megfelelően ugye a nagy nemzetközi alapok keresik a pénznek a helyét. És ugye ez meghatározza, hogy mondjuk mennyire jönnek egy magyar piacra. Tehát amikor kockázatészség van, akkor ugye meglódul a BUX, tehát akkor elkezdik venni a nagy, de csak a nagyokat jellemzően, ugye a blue chipeket, de amikor ugye megint jön egy olyan munkaerőpiaci adat, hogy mégse nő a munkanélküliek száma, tehát magyarul pörög az amerikai gazdaság, azaz nem lesz várhatóan nagyobb kamatcsökkentés, akkor ugye értelemszerűen a kockázatéség is csökken, mert hogy ott van a jó kis biztonságos amerikai állampapír.
1: Még picit rugóznék ezen a háborúon, mert ilyen szituációban általában ugye felértékelődik a semleges országok helyszíne, és akkor nem pusztán Svájcról beszélünk, hanem Ausztriáról is például, ami a közvetlen szomszédunkban van. Mennyire jött meg az érdeklődés például nem pusztán az értékpapírok vagy a banki szolgáltatások iránt, hanem mondjuk ingatlan befektetések apropóján. Tapasztaltok valamit?
0: Ez nagyon érdekes, ugye annyira én az osztrák ingatlan piacot nem ismerem. Amit én jobban látok, vagy ismerek, az a spanyol egyébként, tehát hogy Spanyolországban nagyon sok magyar vásárolt ingatlant, tehát hogy ez inkább egy trendszerű irány. Ugyanakkor most, hogy mondott, tehát Ausztriában is azért elvétve hallok, elsősorban mondjuk a tavak meg a hegyekben, ugye ingatlan vásárlásokról, de ez nem befektetési célú.
1: Akkor ejtsünk arról szót. Jó, ejtsünk arról szót egyébként, tehát hát nyílt titok, hogy Budapest hordta ki annak idején a pénzt, a budapesti vagyonosok Ausztriában és Svájcban. Van még ilyen szála ennek egyébként, hiszen sokan biztonságosnak tartják, vagy hiszik a kinti banki szolgáltatások elérését és a bankszámlanyítását, amiről persze egyébként ugye a hatóság ugyanúgy tájékoztat.
0: Pontosan, mindenkit. Tehát ezt akartam mondani, hogy ugye adó optimalizáló előnye már nincsen, mert ugye az adatszolgáltatás az gyakorlatilag tökéletesen működik, ami ugye itt mindig az egészséges földrajzi diversifikáció, tehát hogy meg kell osztani a vagyont, legyen itt is, ott is, tehát ez most is működik. Ugyanakkor ezek a magyarországi kamatok, mondjuk, amit tavaly tapasztalhattunk, ezért ezek nagyon vonzóak voltak az ügyfeleknek, tehát ugye nem tudta, melyik ujját harapja, mert hogy most, ha kiviszi, akkor kap 2-3%-os kötvényt, itt meg mondjuk kapott 16% meg 17%-os állampapírt, tehát hogy azért ezt erősen kellett mérlegelni, hogy milyen arányba helyezze el a vagyonát, illetve itt azért még egy fontos szempont, mondjuk a költségek, tehát hogy Svájc, Ausztria sokkal drágább, mint Magyarország. Tehát ez a befektetési szolgáltatásoknak ez a köre egyértelműen, és ugye azért bizonyos vagyonmérték nem az is számít, tehát az 1% is számít. Egyébként.
1: Tehát hogy más az árazás,
0: teljesen más az árazás, igen. És a rugalmasság is. Tehát azért most már svájci bankoknál 1 millió euró az nem befektetett összeg. Tehát azzal már nem akarnak foglalkozni.
1: Tehát amit mondasz, az nagyjából ugye a private banki küszöbb, tehát egy, ugye ez forintban számolva 400 millió forint. Ez nagyjából áll a magyarországi szolgáltatók esetében is?
0: De a magyarországi szolgáltatók
1: az... Lezserebbek?
0: Igen, tehát a magyarországi szolgáltatók azért inkább ilyen 100 millió forint körül vannak. Szerintem kisebb-nagyobb szórással mindenki itt tart.
1: És ebben egyébként van, bocsáss meg, hogy megszokítanak, van szerepe annak, hogy milyen hátterű a szolgáltató? Mondjuk, hogy osztrák hátterű, vagy német hátterű?
0: Szerintem
1: vagy
0: nincs igazából.
1: Tehát a piachoz szakosodva?
0: Igen, pontosan, tehát a helyi szokványokhoz igazodva határozzák meg a belépési limitet. Tehát, hogy természetesen, ha külföldre viszed, akkor más nagyságrendet
1: kellene. És arról kérdezlek téged, mint társadalmi vagy szociológiai definíció, hogy kitekintesz Magyarországon momentán gazdag vagy tehetős polgárnak, mi a válaszod rá? Mi kell hozzá? Mondjuk akár flóban, akár vagyonban, pénzügyi háttérben. Mekkora az összeg, amire azt mondjuk, hogy valaki gazdag ember?
0: Ez rettenetesen nehéz, ugye, mert Magyarországon nagyon nagy az ingatlan állomány, ugye az ügyfelek kezében, azt meg igazából senki nem tudja megmondani, hogy egy adott családnak mondjuk mekkora az ingatlan vagyona. Hát én azt mondom, hogyha likvid eszközben egy 501 milliárd forintja van valakinek, tehát a likvid eszköz alatt azt értem, hogy pénzügyi befektetésben, hogy ami viszonylag jól körülhatárolható, akkor őket tekintem, tehát annak a rétegnek, vagy a vagyonos rétegnek, aki mondjuk ezzel a szolgáltatással jól elérhető és megtalálható.
1: És hogy látod egyébként vagyonosodás konvergencia tekintetében jövünk fel a szomszédos kelet-közép-európai országokhoz képest?
0: Hát ez szerintem nagyon nagy a szakadék. Tehát én azt gondolom, hogy mind a lengyelek, mind a csehek sokkal gazdagabbak nálunk, és a románok is nagyon jönnek fel.
1: Hát, ez érdekes, amiket így mondasz, mert azt gondolnak egyéb iránt, hogy azért Magyarországon is folyamatos vagyon felértékelődés van, ha már rendetre az ingatlant, akkor abban a szegmensben is. Tehát ehhez képest sem akkora a sztori, vagy ha lehet így fogalmazni.
0: Igen, és de nagyon érdekes, hogy az ingatlanoknál ugye reál értéken az elmúlt 2-3 évben nem volt áremelkedés. Ugye gyakorlatilag tehát ugyanazon az áron van egy ingatlan, mint 2 évvel ezelőtt, az gyakorlatilag átcsökkendés jelent. Tehát, hogy ugye az infláció az ingatlan szektorra nagyon rányomta a bélyegét, és ha ebből a szempontból nézzük, egyébként az ingatlanok alul értékeltek is. Tehát, hogy befektetői szemmel nézed, akkor ha nincs áramelkedés 2-3 évig, és nagy a kínálat, akkor egyébként jó belépési pont, de egyértelműen ez az érzés sem, hogy le vagyunk maradva a vagyon akkumuláció szempontjából a versenytársaink.
1: Tehát mondjuk, hogyha
0: Buda... együtt indultunk.
1: Most nem Bécshez hasonlítjuk magunkat, mert nyilván ott az eltérés 200 év elnézés, de mondjuk, hogyha Prágához hasonlítjuk magunkat, akkor is azt mondod, hogy...
0: Egyértelműen nagyon nagy a különbség, tehát jóval vagyonosabbak a csehek és a lengyelek is.
1: Az említett két éves megtorpanásban nyilván bejátszik a makrogazdasági környezet, nem? Tehát az infláció alakulása,
0: abszolút,
1: a háztartási fogyasztás visszaesése, és a többi, nem?
0: Igen, egyértelmű persze, és ugye tehát ez egy nagyon egyszerű közgazdasági egyenlet, vagy képlet, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk az állampapírba tudok ilyen 18%-ot, akkor miért vennék ingatlant. Úgyhogy egyébként az ingatlanpiacnak az erős motorja a hitelek voltak, tehát a maga a hitelezés és az alacsony kamatok, ami szintén ugye pont az ellenkező irányba mozdult el, hogy nagyon magasak lettek a kamatok, tehát gyakorlatilag a hitelből vásárolt ingatlanok piac az megállt. És ugye itt várható egy visszarendeződés, amint a kamatok ugye a hitelezésben is lejjebb mennek, vagy mentek már.
1: Hát a legutóbbi kamat döntés apropóján meg a jelzések szerint azért ez se lesz egy gyors folyamat, nem? Tehát nem olyan, mint korábban volt, vagy gyorsabban lehet tervezni esetleg?
0: Ugye rengeteg támogatott hitel van, ugye ez segítheti az ingatlan piacot, az még segítheti az ingatlan piacot, hogy az állam papíroknak a hozamai drasztikusan leestek. Tehát ugye amikor ott vagy, hogy mérlegeled, hogy akkor most elkezdjek egy ingatlant keresni, vagy vásárolni, vagy visszarakjam mondjuk ezen a 7%-on a pénzemet állampapírba, ugye az már egy döntési helyzet. Szerintem a 15%-nál nem volt döntési helyzet. Hogy inkább állampapírba rakták, úgyhogy ez is egy erős nyomás lehet ilyen szempontból az ingatlanok iránti keresletben.
1: Hát rajtam is van, hogy erősen más másodással lejárom műsor első része, és jönnek a hírek, úgyhogy tartunk egy pár perces szünetet, mármint amit a műsort illeti, és utána folytatjuk a beszélgetést, tehát Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója a nap vendége.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák legfrissebb fejleményei következnek, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Jelentősen csökkent a tojására idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az EU-ba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az év első negyedében. A hazai tojásárak az év első 7 hónapjában nagyjából 4%-kal mérséklődtek. 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a Központi Statisztikai Hivatal szerint. Éves összehasonlításban a második negyed évben több mint 9%-kal estek, és az előző negyedhez képest is több mint 4%-kal zuhantak, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét hallják.
3: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az ipar az már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedévben. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
2: Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium szerint a kedvező egyenleget elsősorban a költségvetési kiadások csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint a magasabb adó- és járulékbevételek eredményezték. Július végéig ugyanakkor az államháztartás hiánya 2857,9 milliárd forint volt, ami az éves hiánycél közel 70%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy a május és július közötti időszakban összességében csak nem 1000 milliárd forintos többlet keletkezett. Megállapodott a Meta az amerikai államokkal a gyermekek védelme miatt indított perben. A bírósági dokumentumok szerint a Facebook anyavállalata legfeljebb 16,7 milliárd dollárt fizethet 29 érintett államnak. A perben azzal vádolták a Metát, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan úgy alakította ki, hogy lekösse és függővé tegye a fiatal felhasználókat. Az államok szerint a vállalat nem védte megfelelően a gyermekeket az online veszélytől. Az egyesség az augusztus 18-án Kaliforniában kezdődött tárgyalás zárja le.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 0,5%-kal csökkent 150.755 pontra. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint volt. A vezető részvények mind mínuszban zárták a mai kereskedést. A MOL 0,8%-kal gyengült kerek 5000 forintig. Az OTP 0,3%-os mínuszban 46.320 forinton fejezte be a napot. A Richter 0,5%-os csökkenés mellett 13.300 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 9,1%-os esett 2534 forintig. A Revolut saját digitális euróval lép be a globális stablecoin piacra. A brit fintech vállalat új tokenjének az EUR árfolyamát az euróhoz rögzítik. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncon. Végül pedig arról, hogy fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket pedig jövő áprilisig kell megvalósítani.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt gyengén felhős vagy derült idő várható, csak kisebb körzetekben lehet felhősebb az ég, egy-egy zápor nem zárható ki. A szél többnyire mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között várható. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Holnap délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezér igazgatója. És hát továbbra is a Private Banking szektorról beszélünk, a háttérről, az eszközökről. Ha megengeded, még visszaugrani egy picikét a 22-23-as esztendőre, ez pedig ugye a nagyon magas inflációnak az évei voltak tulajdonképpen. Hogy látod itt a fogyasztói árindex, mennyire rajzolta át a private banking szektornak a komponenseit?
5: Hát egyértelműen átrajzolta, ugye, tehát, hogy ebben a kamat környezetben a kötvények nagyon előtérbe kerültek. Tehát értelemszerűen, ugye, amiről beszéltünk, hogy itt Magyarországon ugye az állampapíroknak a hozama olyan szinten emelkedett, hogy nagyon-nagyon vonzó lett a befektetők számára. És akkor itt ugye beszéltünk a likvid alapokról is, de ugye ez gyakorlatilag minden banknak van egy likvid alapja, ami ráadásul azonnal hozzáférhető, és ugye ott is ezeket a 15-16%-okat könnyedén el lehetett érni nulla kockázattal gyakorlatilag. Tehát ez értelmesen átrajzolja.
4: Most, hogy folyamatosan tehát lecsökkent a fogyasztói árak drágulási szintje, ugye a magas árszint sajnos itt maradt velünk, de hát azért a inflációs környezet nagyon sokat változott. Milyen átrendeződésnek lehettek a tanúi, mint szolgáltató? Láttok már egyébként teljes mértékű átformálódást, hogy elmozdul az állampapírból egy másik irányba a vagyon tömeg?
5: Nagyon érdekes, ugye ez nagyon érdekes, tehát hogy mikor indultál az állampapíroddal típusú, tehát hogy amikor lejárat van, tehát ugye helyzet van az újra befektetésre, ott azért már erőteljesen előkerülnek az egyéb eszközök is. Tehát hogy addig, amíg csak ugye itt ez most egy, azért is mondtam, hogy most a mostani helyzet sokkal izgalmasabb, mint amikor mondjuk 30-40%-ot estek a piacok, mert ugye most már nagyon sokat emelkedtek, tehát ha most mész át állampapírból részvénybe, kérdés, hogy akkor mondjuk egy OTP-nél egy 70 vagy 100%-os növekedést, attól függ, ugye mikor szálltál be, ezt meg tudod-e újra ugrani? Tehát ugye itt a céláraknak a kérdése jön be, de most egyértelműen én azt gondolom, hogy a tanácsadók szerepe felértékelődik.
4: És hát ugye most... bocsáss meg, hogy megszakítlak, de ugye a állampapírokra visszatérve, hát ott is vannak részvényekkel versenyző kondíciók, most ugye nem akarok termékismeretet mondani, de az állam is bocsát ki újabb és újabb állampapírokat, fel tudja venni a versenyt a részvénnyel? Mit mondasz?
5: Ugye ez kockázattétvágy kérdése, illetve hajlandóság kérdése, hogy te egy részvénykockázatot, ugye, ahol egyértelmű volatilitás van, és azért még mindig nem egyértelmű, hogy az inflációs nyomás elmúlt, hogy ebből ki tudunk-e kerülni, mert ugye azért itt, tehát az a lényeg, hogy ezt a piacot mindig egybe kell tekinteni. Tehát Amerikától, az amerikai dollártól, az amerikai kamatoktól az egész világ befektetési piaca nagyon erőteljesen függ. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ugye a dollár erős, és az amerikai Fed nem akar kamatot csökkenteni, akkor ugye részvénypiacok is stagnálnak és megállnak. Tehát ez egy mindig egy döntési pont, hogy én elhiszem-e, hogy a részvényekben mondjuk több van, mint ez a 7%-os állampapírhozam. Tehát, hogy ugye itt ez úgy, hogy egyébként kockázatot vállalok. Tehát, hogy ez ugye egy akár rosszabbul teljesítő piac is lehet, mint egy biztos 7% forintban.
4: Egyéb iránt, most hogy látod mondjuk akár a globális, akár pedig a hazai gazdaságnak a helyzetét? Mennyivel tűnik nyugodtabbnak, mint az elmúlt években volt? Ugye elméletileg idén már növekedés lesz. Nem akarok ezzel provokálni,
5: nem provokálsz.
4: Ha nyilván a gazdaság egy bővülési pályára lép, akkor minden szolgáltató számára ez mégiscsak egy más hátteret ad.
5: Ez így van.
4: Jobb a silabusz talán, mint tavaly volt, nem? Tehát kiszámíthatóbb?
5: Ugye nagyon nehéz kérdés, hogy az inflációval meg a keresletcsökkenésre tudunk-e mit kezdeni. Tehát ugye most világpiac és Magyarország külön téma. Ugye látszik, hogy az amerikai gazdaság nagyon pörög, a nyugat-európai gazdaság is pörög. Tehát, hogy már a növekedések kezdenek előtérbe kerülni. Ugye itt, ami az izgalmas, az inflációs nyomás, hogy az változik, vagy nem. Európában úgy tűnik, hogy csökken, Amerikában nem. És ugye jó kérdés, hogy Magyarországon mi történik. Ugye Magyarországon azért az infláció következményeképpen egy nagyon erős olló nyílt. Tehát ugye beszéltünk a vagyonos rétegről, és az alatta lévő rétegekről, tehát azért egy elszegényedési folyamat elindult, ami mondjuk a keresletben erősen megjelenik. Tehát azért is a növekedési kilátásaink, ugye azok azért nem egyértelműek. Míg mondjuk én azt gondolom, hogy tőlünk nyugatra egyértelműek a növekedési kilátások. De ez is fordulhat, tehát hogy azért a gazdaságnak mindig vannak öngyógyító folyamatai, és ez könnyen helyre tud állni, és ez segíti egyébként a részvénypiacokat egyértelmű. Amit viszont el kell mondanom, hogy a magyar részvénypiac nagyon alul értékelt. Régiós összehasonlításban is, tehát nem csak a
4: nyugatén. Amikor a sztárpapírokról beszélünk, a blue chipekről beszélünk, igen. A tekintetben is lemaradás
5: igen.
4: Van?
5: Egyértelműen.
4: Mondjuk mihez képest? Prágai papírokhoz képest?
5: Igen. A prágai papírokhoz képest, a lengyelekhez képest. Egyébként még azt gondolom, hogy a románok is elég alul értékeltek. Tehát most itt, ugye ez nem befektetési tanácsadás, ez egy szakértői, igen, ez egy elemzés, ez egy szakértői vélemény, tehát hogy a magyar részvénypiac is alul értékelt, és azért nagyon szép osztalékokat fizettek ezek a papírok, és szerintem jövőre is nagyon szépeket fognak fizetni. Tehát, hogy ez egy... Tehát, hogy a legnagyobb cégeinknek azért nagyon jól megy.
4: És hogy látod akkor, amikor beszélünk a vagyonos, gazdag, tehetős rétegről, ugye régen volt ez a kifejezés, hogy a felső 10 000. Ez nagyjából áll még volumen tekintetében, vagy már ez szélesedett? Mik a tapasztalataitok? Már egy szűkülésről beszélt, elszegényedésről, nyilván van egy ilyen
5: igen,
4: része
5: nyílik az
4: olló, is, de
5: inkább,
4: az olló.
5: Ugye, igen, tehát én azt látom, hogy ugye bizonyos szempontból keresletcsökkentés, nagy fokú keresletcsökkentés van, és ugyanakkor a felső rétegeknek a vagyona pedig tud exponenciálisan is nőni. Tehát, hogy ez a felső 10 000, ez nagyon nehéz kérdés. Tehát különböző elemzések vannak. Én mindig azt mondom, hogy ott van a bizonytalansági faktor, hogy egy céget, ami nem tőzsdéjegyzett, mennyire értékelek, mekkora az ingatlan vagyona, ugye, mert az aztán egy családnak az végképp nincsen, ugye statisztikailag összeszedve, tehát ez nagyon nehéz megmondani, hogy mekkora ez a réteg.
4: És eljutunk a generációváltás problémájához, hogy ez a trendi téma. Egyéb iránt nagyon sok szolgáltatót, pénzügyi szolgáltatót, private banking szektorban dolgozó céget megkeresnek, leszármazottak, hogy mit csinálnak.
5: Igen.
4: Nálatok is van, ti is tapasztaljátok ezt, hogy nem tudnak az utódok mit kezdeni a örökölt gyárral, termelőzemmel, vagy agrárvagyonnal?
5: Ugye ez a folyamat, ez igazából most indul be, azt, hogy mennyire nem tudnak vele mit kezdeni, vagy tudnak, szerintem ez nagyon egyedi. és cége válogatja. Szerintem én nagyon jó példákat látok egyébként az átadásra, és nagyon tudatos példákat az ügyfeleknél, tehát hogy ezen kőkeményen dolgoznak, és fő kihívásnak élik meg. Ugye nekem ugye két cégem van, az egyik az iPrivate Banking, aki direkt befektetésekkel foglalkozik, és befektetési tanácsadás keretében kezeljük az ügyfelek pénzét, és ugye van a Family Office, ami meg ugye egy globálisan segíti az ügyfeleket, akár generációváltással is. Tehát itt ugye kezdhetjük a családi alkotmány megírásától kezdve a BVK-k alapításáig. Szerintem a BVK egyébként Magyarországon a csodafegyver. Tehát, hogy a lehetőség arra, hogy tudatosan egyben tartva a céget rendkívül kedvező adózási feltételek mellett tudjunk tovább működni. Tehát, hogy a családi vagyont egy BVK-ban elhelyezve, én ebben például nagyon hiszek. És ez egy nagyon jó lehetőség.
4: Ez valamilyen új jelenség, ugye ez a vagyonkezelési alapítványi megoldás ötvözeten, nem? Rosszra
5: igen, pontosan. Igen. Hát ez a bizalmi vagyonkezelőt alapít a család, és akkor ebben meghatározzák az elveket, hogy kezelődjön ez a vagyon, mind a cég maga, a pénzügyi vagyon, az ingatlanok. És én azt gondolom, hogy a private banking szolgáltatásnak 10 év múlva, hogyha majd esetleg beszélgetünk 10 év múlva is, és visszakérdezel, hogy azok a szolgáltatók lesznek a nyertesei, akik a BVK-kat legrugalmasabban ki tudják szolgálni. Tehát, hogy például az iPrivate Bankingben is, tehát nem csak magánszemélyeket tudunk kiszolgálni, hanem cégeket és BVK-kat is. És szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a BVK-nak ugyanolyan befektetéseket tudsz javasolni, mint egy magánszemélynek. Tehát gyakorlatilag mindegy, hogy milyen formában tartod a vagyont. Illetve nem mindegy, mert a BVK esetében még komoly adóelőnyei is vannak.
4: Egyébként, hogy látod a hazai private banking szektor szereplőit, meg a általat nyújtott szolgáltatásoknak a minőségét. Elérte a nyugat-európai szintet, a közép-európai régió szintet, vagy van mikor konvergálni? Hogy a professzorunk mondta.
5: Igen, én ez itt eléggé kritikus vagyok, ugye, mert a nagybankoknál azért jellemzővé vált, hogy befektetési alapokkal megoldják a vagyonnak a kezelését, hogy gyakorlatilag az ügyfél kér ajánlatot, és akkor kap befektetési alapokat, néhány klassz struktúrált terméket, plusz állampapírokat, és akkor itt a vége. És ugye egy olyan izgalmas eszközök, mint az arany, az egyedi részvények, ETF-ek, vagy akár itt a Bitcoin, ugye, nehogy elpussanak a hallgatók, hogy ilyen elvadult befektetési
4: hát,
5: formák
4: már,
5: is bekerülnek.
4: Hamarosan meg fog jelenni a szabályozásról, úgyhogy új uniós szabályozás lesz. Igen. Svájcban meg ugye a Zugkantonban a Bitcoin az fizető eszköz.
5: Hát most
4: ez egy érdekes sztorik.
5: Jó, igen, nagyon izgalmas szerintem a Bitcoin, én nagyon hiszek benne, és hogyha ugye itt ez megint ugye a befektetési tanácsadás vagy nem, én a saját portfóliómra el tudom mondani, hogy nekem van egy komolyabb Bitcoin része a portfóliómnak, és nem véletlenül, bár én alapvetően egyébként ugye jellemző a nőkre is, hogy konzervatívabbak, tehát hogy én azért kockázatkerülő vagyok, de például a Bitcoinban nagyon hiszek.
4: Hát kérlek szépen, a jegybank friss statisztikái szerint hozzávetőleg 200 000 honfitársunknak van már Bitcoin érintettsége.
5: És ugye itt az izgalmas még abban,
4: ahhoz képest, hogy konzervatív piac a magyar.
5: Igen, pontosan, tehát hogy ugye mindenki betétet helyez el, és állampapírt vásárol, ehhez képest egyébként nagyon sokan fektetnek alternatív eszközökbe, és itt biztosan, hogy a Bitcoin élen jár, és ugye a Bitcoinról azt kell tudni, hogy nem csak a digitális formája van, hanem van tőzsdére bevezetett termék is belőle. Tehát, hogy nem kell azonnal izgulnunk, hogy akkor majd bármelyik kriptotőzsde csődbe megy, és akkor nem elveszik a pénzem, mert nem veszik el. Tehát, hogy tőzsdei termék formájában.
4: Szóval mennyire fejlett a hazai privátbanki piac? Mit
5: igen,
4: mondasz?
5: Igen, tehát erre ezt elmondtam, hogy igazából nagyon sok izgalmas termék hiányzik a palettából, vagy csak akkor kerül be, ha az ügyfél nagyon kéri. Tehát, hogy igazából azért a könnyebb ellenállás irányába mennek el a privátbankok, és igaz, nem is ez a fő probléma, hanem, hogy nagyon nagy az ügyfélszám per tanácsadó. Tehát ez az egy tanácsadóra jutó ügyfélszám, ezt nem akarok durva becslésekbe bocsátkozni, de ilyen 150-200 ügyfelet biztos, hogy eléri, és azért az már nagyon nagy probléma szerintem, mert hogy nem jut figyelem. Tehát, hogy az ügyfél megkapja a befektetési alapjait, és akkor az a legyen boldog évekig akár. Tehát ez szerintem ez egy nagyon nagy különbség a kifejezetten befektetési tanácsadással foglalkozó cégek, befektetési szolgáltatók és a nagybankok között, hogy sokkal intenzívebb kezelést tesz lehetővé, sokkal nagyobb odafigyelést az ügyfélportfóliókra, és azért ez hozamoldalon meglátszik természetesen.
4: Furasztori, de hát mégiscsak Budapest központú Magyarország, és a tekintetben a private banking szektor elérés lehetősége is korlátozottak, vagy már vidéken sem sok gazdag ember van, vagy nem így látod?
5: A digitalizáció... nagyon sok gazdag ember van vidéken. Így van.
4: Tehát és ugye a pénzügyszolgáltatók, befektetési tanácsadók, tehát nagyon sokan itt vagytok Budapesten. Ezt az űrt hogyan lehet pótolni, vagy ezt a lyukat befedni?
5: Én nagyon szívesen megyünk vidékre, és igazából a napi működésben semmilyen szükség nincs a fizikai jelenlétre. Én azt gondolom, hogy itt igazából a megtalálás inkább az izgalmas, hogy a vidéki ügyfelek mennyire nyitottak arra, hogy egyébként meg bárhol lehet a tanácsadójuk. Tehát, hogy ez nem szükségszerű, hogy ez az adott városban legyen, és ott ők egyébként személyesen találkozni, ugye bármikor lehet. Mi például nagyon szívesen megyünk vidékre, én nagyon szeretem a vidéket, én is szombathelyi vagyok, úgyhogy ez nem egy nagy csoda, hogy beülünk az autóba, és meglátogatjuk az ügyfelet, és találkozunk vele.
4: Van még hátra pár percünk, és tekintettel a Magyarországon lévő nagy ingatlan kitettségre, erről váltanánk egy pár gondolatot, mert ez mind a hallgatónak a kedvenc témakora, hogy látod a hazai ingatlan árszintet? Beszéltél már róla, de mondjuk Budapest-Balaton vonatkozásában, befektetés vonatkozásában, és hát ha gondolod, szívesen kitérhetsz a spanyol befektetési lehetőségre. Az például az egy érdekes vonal, hiszen ugye ezért erről rengeteg elemzés cikk születik, tehát miért pont Spanyolország, és akkor indítsuk innét végéről.
5: Nagyon jó a klíma, ezt tudom mondani. Egyébként, tehát, ugye itt igazából az ingatlan piac, mint olyan, tehát én ennek egyáltalán nem vagyok a szakértője, vagy szakavatott ismerője. Ugye beszélgetésekből, tehát ugye nagyon sokat beszélgetek ügyfelekkel, tehát inkább ezekből látom meg, tudom, hogy milyen irányokba gondolkodnak befektetésekbe. Egyébként nagyon érdekes, mert már irodaházat is inkább Németországban akarnak venni, mint Magyarországon. Tehát, hogy az üzleti befektetések iránya is azért elindult Nyugat-Európa felé. Az ingatlan piacsal összességében én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy ugye most megint a family office-os gondolkodásommal mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a vagyonmegosztásnak. És ennek természetes eleme az, hogy Magyarországon és külföldön is vegyünk. Ha meg Spanyolország, akkor meg ugye kell egy jó nyaraló, vagy egy olyan lehetőség, ahova akár a család is elvonul.
4: Olaszországban is jó a klíma, és talán könnyebb oda közlekedni, és mégsem annyira felkapott.
5: Ez érdekes egyébként, mert én azt gondolom, hogy infrastruktúrálisan mégsem annyira fejlett Olaszország. Tehát, hogy ugye Spanyolországnak ez az Alicantétól Marbelláig terjedő részét azért már nagyon régen megtalálták a magyarok, és azért ott kiépült egy szolgáltató szektor. Tehát, hogy igazából szerintem ennek olyan racionális indoka inkább az, hogy ott könnyebben megtalálták a lehetőségeket, mint Olaszországban.
4: És akkor ejtsünk néhány szót a magyar tengerről, a Budapest viszonylatáról, tekintettel arról, hogy a Budapestnek a Balaton olyan, mint a Párizsnak a Côte d'Azur, vagy az osztályoknak a Vertító. Hogy látod a Balatonnál zajló ingatlan robbanást, árrobbanást? Hiszen akár olyan is, de már drágább az átlagos balatoni négyzetméter, mint a budapesti.
5: Ez egy hihetetlen egyébként, hogy én azt gondolom, hogy itt inkább egy ilyen tradicionális gondolkodás van a magyarokban, ugye, hogy van a budapesti lakásom, és akkor kell mellé egy balatoni nyaraló. De hogy ez nagyon erősen benne van. Illetve ugye itt megint bejön ez a kérdéskör, hogy az ügyfél mikor gondolja úgy, hogy akkor neki kell egy ingatlant, tehát mert nem állampapírt veszek, hanem ingatlant veszek. És azért tehát a Balatonon, ami történik, ebben erősen jelen van ez is, hogy alternatív befektetést is keresnek.
4: De úgy, mint befektetési eszköz bejött a Balaton. Nem?
5: Hát ha az áremelkedést nézzük, akkor igen. Tehát roppantul érdekes, most egy saját példát mondok, 15 évvel ezelőtt vettem egy lakást 13 millióért, amit most 63-ért adtam el. Tehát most, mi befektetési eszközt nézem, ez egy nagyon jó hozam.
4: És ha más periódus mondok valami, még a 3 évvel ezelőtt vetted volna annyit, akkor még jobb a jársz, de most nem akarom tippeket adni. Csak
5: ez
4: de
5: egy
4: egyébként például a befektetési tanácsadóként, hogy látod, tehát mégiscsak Balatonnál működő ingatlan államainak a többsége az nyaralás, vagy nyaraló szintjén működik. Igen. Ezzel együtt is egyébként semmilyen rizikókockázat nem jön ki ebbe, hiszen voltak a Balatonnak olyan gyászosabb évei, amikor pedig nagyon mély volt az árszint.
5: Én azt gondolom, hogy egy balatoni nyaraló nem jó befektetés. Tehát amint, ha úgy, mint tanácsadok.
4: És ez a műsor azért nem kereskedelmi, mert ugye a vendégünk ezt mondta.
5: Én őszinte vagyok, tehát én azt gondolom, hogy hozam alapon, tehát hogyha te hasznosítani akarod, mondjuk bérbeadással, akkor gyakorlatilag a megtérülésed az nagyon szolid lesz. Nagyon szerény, nagyon-nagyon rövid a szezon. Ha örömforrás, akkor meg minden pénzt megér. Tehát én mindig ezt mondom az ügyfeleknek, hogy hát akkor vegyünk pénzügyi befektetést, ha egyébként már minden mást megvett, amiben örömét leli. Tehát, hogy ha itt tekintünk egy Balaton nyaralójára, akkor, hogy a családnak megéri, természetesen megéri, de mint befektetés nagy valószínűséggel nem fog egy jó hozamot kitermelni.
4: Igen, köszönöm szépen, és ezzel az élmény alapú mondatokkal zárjuk a beszélgetésünket. A napvendége tehát Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák legfrissebb fejleményei következnek, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Zárt ülésen hallgatta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István bizottsági elnök szerint 5 jelöltet hívtak meg, közülük egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. A jelöltek szakmai tapasztalataikról és a hivatal működésével kapcsolatos elképzeléseikről számoltak be. Az új hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap délelőtt jelentik be. Az országgyűlés akár már a héten dönthet a hivatal kulcsvezetőiről. Szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt évtizedekben elsíbolt közvagyon egy tizedénél többet visszaszerezni, ezt véli Horváth Lóránt ügyvédi iroda vezető ügyvédje. Az ügyek száma nagyjából 7000, és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elkezdi a működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórántot hallják.
2: A vagyontranszformáció nem, hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
1: A napokban fejeződik be az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mondta. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárdos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Helyreállították a harcokban megrongálódott védelmi rendszereket Iránban, és új katonai eszközöket is beszereztek. A fegyveres erők szóvivője közölte, ezzel sikerült megerősíteni az ország hadi kapacitásait. Közben Teherán élesen bírálta az Egyesült Államok új Irán gazdasági elszigetelését célzó intézkedéseit. Az iráni főtárgyaló gúnyosan reagált Donald Trump gazdasági díjnapként emlegetett bejelentésére. Az iráni elnök pedig azt mondta, Irán párbeszéddel rendezni az ellentéteket, de nem enged az amerikai gazdasági nyomásnak. Lemondott a bukaresti kormány főtitkár helyettese, miután eljárást indított ellene a román korrupció ellenes ügyészség. Krisztina Trailát befolyással való üzérkedéshez nyújtott bűnsegédlettel gyanúsítják. A politikus ártatlannak tartja magát, és azt állítja, hogy az ügy valójában Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök lejáratát szolgálja. Az ügyészek szerint Traila tavaly kormányzati pozícióját felhasználva segíthetett egy megyei állategészségügyi vezető leváltásának és egy új vezető kinevezésének előmozdításában.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 0,5%-kal csökkent 150.755 pontra. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint volt. A vezető részvények mind mínuszban zárták a mai kereskedést. A MOL 0,8%-kal gyengült kerek 5000 forintig. Az OTP 3,1%-os mínuszban 46.320

0: ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncon. Végül pedig arról, hogy fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket pedig jövő áprilisig kell megvalósítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt gyengén felhős vagy derült idő várható, csak kisebb körzetekben lehet felhősebb az ég, egy-egy zápor nem zárható ki. A szél többnyire mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között várható. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Holnap délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A vértes lankáin. Méreteit nézve nincs az élen a hazai hegyek között. 30 km hosszú, 10-15 km széles, és legmagasabb csúcsa a Nagycsákány is mindössze 487 méteres. Ennek ellenére kopár, meredek dolomit falaival élesen kiemelkedik a kisalföldi tájból. Csákányos puszta köveiben az őstenger lenyomatát láthatjuk, mely a krétakorban apadt el. Ekkor kezdődött meg a hegység kiemelkedése. A csákvári barlang hazánk egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye, ami az ősi állatokat illeti, 180 faj leletei kerültek elő innen. Ezek mind 10-12 millió évvel ezelőtt éltek, amikor szavannaszerű volt a vidék. Ezen kívül ősember maradványait és római templom maradványokat is találtak itt. A környék híres ősemberét azonban nem itt, hanem vértes szőlősön találták meg. Samu Európa egyik legöregebb előembere, mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt, és a Homo heidelbergensis fajához tartozott. Az ásatás helyszínén ma a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó vértes szőlős őstelep néven találunk egy múzeumot. A környéken többféle gasztrokalandban lehet részünk. A vértes déli lejtőin terül el a fehér borairól híres Móri borvidék, ahol remek borokat kóstolhatunk. A vértes ahhoz is kiváló terep, hogy bakancsban fedezzük fel. Jól kiépített túraútvonalak és viszonylag csekély szintkülönbség várja a kirándulókat.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.
3: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt, a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított, változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák legfrissebb fejleményei következnek, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Villámár víz söpört el több falut Nepál észak-keleti részén, a Tibethez közeli térségben. A hatóságok szerint a katasztrófában legalább 8-an meghaltak, utak, hidak és energetikai létesítmények is megrongálódtak. A határ túloldalán Tibetben szintén jelentős áldozatokról és eltűntekről számoltak be, miután földcsúszamlás érte a Kína és Nepál közötti határátkelőt. Nepálban a mentés nehezíti, hogy a vízszint több érintett településen túl magas volt a helikopteres leszálláshoz. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy magyar zarándok tartózkodott a nepáli Villámárvíz helyszínén, az ő azonosítása és tartózkodásának tisztázása jelenleg is folyamatban van. 20 ezer új férőhelyjel bővíteni az idős otthoni ellátást a kormány, ez azonban az elhelyezésre várók igényének csak a felét fedezni. Jelenleg mintegy 40 ezer időskorú vár állami elhelyezésre, miközben az ország 850 idős otthonában 54 ezer betöltött férőhely van. Az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke szerint ráadásul nem csak a férőhelyek száma, hanem a szakképzett munkaerő hiánya is komoly problémát jelent. Nagy Viktort hallják.
2: Sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása. Esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
1: Elfogadta ügyrendjét és a munkatervét a Magyar Nemzeti Bank ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság. Csőszi Attila, a testület tisztes elnöke szerint a bizottság azt vizsgálja, hogyan torzulhatott a közpénzek kezelése a jegybankhoz kapcsolódó ügyekben. A testület feltárná az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, valamint az ezekhez kapcsolódó gazdasági szereplők működését. Vizsgálják az Optima csoport szerepét, a jegybanki alapítványi vagyonkezelést, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseit is. A bizottság annak megállapítása, hogy kiket terhelhet politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mindeközben vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményei miatt. A tárta szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt, és a tavalyi költségek mintegy negyedéből valósultak meg. A vizsgálat célja a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 0,5%-kal csökkent 150.755 pontra. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint volt. A vezető részvények mind mínuszban zárták a mai kereskedést. A MOL 0,8%-kal gyengült kerek 5.000 forintig. Az OTP 0,3%-os mínuszban 46.320 forinton fejezte be a napot. A Richter 0,5%-os csökkenés mellett 13.300 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 9,1%-os esett 2534 forintig. A Revolut saját digitális euróval lép be a globális stablecoin piacra. A brit fintech vállalat új tokenjének, a

0: 18-24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket pedig jövő áprilisig kell megvalósítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt gyengén felhős vagy derült idő várható, csak kisebb körzetekben lehet felhősebb az ég, egy-egy zápor nem zárható ki. A szél többnyire mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között várható. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Holnap délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Vad Fruttik zenél a folytatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swingelemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák legfrissebb fejleményei következnek, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Jelentősen csökkent a tojására idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az EU-ba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az év első negyedében. A hazai tojásárak az év első 7 hónapjában nagyjából 4%-kal mérséklődtek. 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a Központi Statisztikai Hivatal szerint. Éves összehasonlításban a második negyedévben több mint 9%-kal estek, és az előző negyedhez képest is több mint 4%-kal zuhantak, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
2: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az ipar az már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedében. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
1: Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium szerint a kedvező egyenleget elsősorban a költségvetési kiadások csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint a magasabb adó- és járulékbevételek eredményezték. Július végéig ugyanakkor az államháztartás hiánya 2857,9 milliárd forint volt, ami az éves hiány cél közel 70%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy a május és július közötti időszakban összességében csak nem 1000 milliárd forintos többlet keletkezett. Megállapodott a Meta az amerikai államokkal a gyermekek védelme miatt indított perben. A bírósági dokumentumok szerint a Facebook anyavállalata legfeljebb 16,7 milliárd dollárt fizethet 29 érintett államnak. A perben azzal vádolták a Metát, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan úgy alakította ki, hogy lekösse és függővé tegye a fiatal felhasználókat. Az államok szerint a vállalat nem védte megfelelően a gyermekeket az online veszélytől. Az egyesség az augusztus 18-án Kaliforniában kezdődött tárgyalás zárja le.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-kal csökkent 150.755 pontra. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint volt. A vezető részvények mind mínuszban zárták a mai kereskedést. A MOL 0,8%-kal gyengült kerek 5000 forintig, az OTP 0,3%-os mínuszban 46.320 forinton fejezte be a napot. A Richter 0,5%-os csökkenés mellett 13.300 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 9,1%-ot esett 2534 forintig. A Revolut saját digitális euróval lép be a globális stablecoin piacra. A brit fintech vállalat új tokenjének az EUR árfolyamát az euróhoz rögzítik. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthat

0: Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket pedig jövő áprilisig kell megvalósítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt gyengén felhős vagy derült idő várható, csak kisebb körzetekben lehet felhősebb az ég, egy-egy zápor nem zárható ki. A szél többnyire mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között várható. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Holnap délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák legfrissebb fejleményei következnek, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Zárt ülésen hallgatta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István bizottsági elnök szerint 5 jelöltet hívtak meg, közülük egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. A jelöltek szakmai tapasztalataikról és a hivatal működésével kapcsolatos elképzeléseikről számoltak be. Az új hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap délelőtt jelentik be. Az Országgyűlés akár már a héten dönthet a hivatal kulcsvezetőiről. Szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt évtizedekben elsíbolt közvagyon 1/10-nél többet visszaszerezni, ezt véli Horváth Lóránt ügyvédi iroda vezető ügyvédje. Az ügyek száma nagyjából 7000, és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elkezdi a működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórántot hallják.
2: A vagyontranszformáció nem hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
1: A napokban fejeződik be az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mondta. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig 2x2 sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárdos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Helyreállították a harcokban megrongálódott védelmi rendszereket Iránban, és új katonai eszközöket is beszereztek. A fegyveres erők szóvivője közölte, ezzel sikerült megerősíteni az ország hadi kapacitásait. Közben Teherán élesen bírálta az Egyesült Államok új Irán gazdasági elszigetelését célzó intézkedéseit. Az iráni főtárgyaló gúnyosan reagált Donald Trump gazdasági díjnapként emlegetett bejelentésére. Az iráni elnök pedig azt mondta, Irán párbeszéddel rendezni az ellentéteket, de nem enged az amerikai gazdasági nyomásnak. Lemondott a bukaresti kormány főtitkár helyettese, miután eljárást indított ellene a román korrupció ellenes ügyészség. Krisztina Trailát befolyással való üzérkedéshez nyújtott bűnsegédlettel gyanúsítják. A politikus ártatlannak tartja magát, és azt állítja, hogy az ügy valójában Ilija Bodosan ügyvivő miniszterelnök lejáratát szolgálja. Az ügyészek szerint Traila tavaly kormányzati pozícióját felhasználva segíthetett egy megyei állategészségügyi vezető leváltásának és egy új vezető kinevezésének előmozdításában.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-kal csökkent 150.755 pontra. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint volt. A vezető részvények mind mínuszban zárták a mai kereskedést. A MOL 0,8%-kal gyengült kerek 5000 forintig. Az OTP 0,3%-os mínuszban 46.320 forinton fejezte be a napot. A Richter 0,5%-os csökkenés mellett 13.300 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 9,1%-os esett 2534 forintig. A Revolut saját digitális euróval lép be a globális stablecoin piacra. A brit fintech vállalat új tokenjének az EUR árfolyamát az euróhoz rögzítik. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncon. Végül pedig arról, hogy fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 000, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30, a nyertes projekteket pedig jövő áprilisig kell megvalósítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt gyengén felhős vagy derült idő várható, csak kisebb körzetekben lehet felhősebb az ég, egy-egy zápor nem zárható ki. A szél többnyire mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között várható. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. Holnap délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első pop-rock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Vanessa Williams az R&B pop jazz dance énekesnő színésznő 1983-ban megnyerte a Miss America szépségversenyt, ő lett az első színesbőrű amerikai szépségkirálynő. Erről a címről aztán egy évvel később lemondott, mert mesztelen képek jelentek meg róla. 1988-ban tört be a zenevilágába, a The Rise Up című albumával, amiért azonnal 3 Grammy díj jelölést is kapott. 1992-ben megjelent a Save the Best for Last kislemeze, hetekig vezette a slágerlistákat, amiért ismét Grammy díjra jelölték. Jelenleg a Címlap Story című amerikai sorozatban szerepel.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a következő percekben Vanessa Williams énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.
3: What we're saying is not protesting, but giving the answers as some kind of solution.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Méri Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a kategóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapított

0: És talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első LP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: vagyom.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől fél.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. turizmus.com

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúsz

megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

Trend Night.